0: Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz

0: világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz

0: egészvilágnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Mária Rádió,

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
5: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
5: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
5: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
5: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
5: irgalmaz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
5: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
5: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
5: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
5: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
5: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
5: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
5: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
5: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
5: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
5: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
5: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
5: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
5: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
5: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
5: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekint szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok, és szeretettel köszöntöm mai műsorunkban is kedves Mária Zsuzsanna nővért és Veronikát, akivel folytatjuk az Élet Kenyere közösség műsort, arról, hogy hogyan is élnek ők, és mai műsorunkban a közösségükről, életállapotokról, az életszentségről szeretnénk beszélni. Veronikát szeretném kérdezni mindenek előtt, hogy mit jelent számotokra a közösség, és milyen életállapotok vannak a közösségen belül.
1: Előző alkalommal arról beszéltünk, hogy az Úr, az Eukarisztia színe alatt megérkezett a közösségünkbe, megérkezett az első közösségi házba. Akkor ott egy kis csoport volt, ugye két házaspár, és két egyedülálló, akik együtt éltek az Úr jelenlétében. És érezték, hogy ez a meghívás Jézusnak a jelenlétében való életre, ez nem csupán egy kis csoportnak szól, hanem egy egész nép az, amely meghívást kapott arra, hogy imádja az Urat. És hamarosan az élet is úgy hozta, hogy egyre többen csatlakoztak hozzájuk, sőt, voltak olyanok, akik ugyan nem léptek be a közösségbe, de velük éltek. Akár szegények, akiket befogadtak, akár keresők, átutazók, és ők mind otthonra találtak a közösségi házban, amelynek középpontja Jézus Krisztus. Közösségünknek karizmája az, hogy mindenkinek helyet adjon, minden életállapotot összegyűjtsön. Helye van benne a házasoknak, családosoknak, Istennek szentelt személyeknek, egyedülálló világiaknak, remetéknek, olyanoknak, akik zarándokolnak, és helye van a szegénynek, helye van a gyermeknek benne, betegnek és egészségesnek egyaránt. Ugye Ferenc pápa beszél arról, hogy az egyháznak ki kell mozdulnia, ki kell lépnie kényelmes önmagába zárkózottságából, és ugyanerről beszél kicsit más, hogy a II. Vatikáni zsinat, ami az egyházat úgy határozza meg, mint Isten népe, Istennek úton lévő népe, ugye most a szinodalitásról is sokat beszélünk, hogy mind együtt vagyunk úton, mint a pünkösd utáni gyülekezet, akik készek mindent elhagyni, hogy együtt szentté váljanak.
0: Most Mária Zsuzsanna nővért kérdezném, hogy mit jelent számára a közösség, és hogyan éled meg azt, hogy közösségben együtt lenni, együtt az Úrral?
2: 89-ben keresztelkedtem meg, tehát 90-es évek elején szocializálódtam a katolikus egyházban. Baptista családban nevelkedtem, aztán lettem katolikus, és pontosan azt tetszett nekem a katolikus egyházban, hogy már a II. Vatikáni zsinat szellemében mindenkit üdvösségre hív. Sőt, kimondja azt, hogy a lelkiismeretünk szerint akármilyen felekezetű lehet az ember, azt mind üdvözíteni akarja. Pont azt tetszett nekem a II. Vatikáni zsinat utáni katolikus egyházban, hogy nem zár ki senkit. És ugyanez volt, ami visszacsengett ebben a közösségben is, hogy akármilyen életállapotú vagy, akármilyen hivatásod van, ez nem zár ki az üdvözültek köréből, vagy az üdvözülésre hívottak köréből.
0: Veronika, te hogyan éled meg a közösségi életet? Mit jelent számodra?
1: Én amikor kamaszként elkezdtem keresni a helyemet, hogy hova hív az Úr, először ugye szerzetes rendeket látogattam meg, mert arról hallottunk. Ilyen, hogy új közösség, ez a hivatalos egyházi meghatározása annak, amikor különböző életállapotúak együtt élnek egy közösségben, ilyen Hát ez nem volt, erről nem tudtunk. És hát így, ahogy keresgettem, egyszer csak rátaláltam az Élet kenyere közösségre, és ott úgy éreztem, hogy na ez az. Ez az, amiben én azt látom, hogy ma, ha Jézus eljönne, akkor ezt csinálna, vagy ezt hozná létre. Tehát ilyen lenne az, ami az új szövetségben, ugye ott a tanítványok köre, az apostolok köre, meg az asszonyok, tehát ahogy ott együtt voltak, ennek egy 20. századi formája lehetne ez az új közösség. Nem is volt kérdés, hogy akkor ebbe az irányba induljak el. Nekem nagyon fontos az, hogy kiegészítjük egymást. Én hiszem azt, hogy minden közösség, például egy plébánia közösség, vagy egy helyi egyház is, de akármilyen kisebb közösség, és úgy van megalkotva, hogy Isten mindenre ad karizmát és talentumot. Tehát ha jól körülnéznénk, akkor mindenhol megvan minden. Csak ezzel élni kellene. És az Élet kenyere közösségben én azt éltem meg, hogy ezzel élünk. Hogy ezeket fölismerjük, ugye van egy megkülönböztetés, és akár a hivatásra gondol, vagy ki az, aki megszentelt életű, ki az, aki házasként akarja megélni a kereszténységet, ki az, aki papként, vagy diakónusként, de kisebb dolgokban is. Tehát ott vannak a talentumok, például ki az, aki jól tud énekelni, vagy ki az, aki tud vezetni egy közösséget, ki az, aki abban jó, hogy ha valaki érkezik, egy szegény a kapuba, akkor meg tudja hallgatni. Tehát, hogy ezeket az Úr megadja, és így jól kiegészítjük egymást. Míg azt láttam azokban a közösségekben, amiket látogattam, ugye szerzetes rend, tehát eleve csak nők voltak, tehát hogy valahogy hiányzott a másik oldal, ott mondjuk a férfinak a karizmája, vagy a szemléletmódja. Ugye egy új közösségben ez is jelen lehet.
0: Az Úr mindannyiunkat az életszentségre hív. Ti hogyan látjátok, mit gondoltok, hogy hogyan könnyebb az életszentségre jutni? Egyénileg, vagy közösségben? És ti ezt hogyan tapasztaltátok?
1: Ha megnézzük a szentek életét, akkor ott sokszor egyéni, nagy tetteket, életszentséget látunk, ugye a korábbi évszázadokban, viszont úgy látjuk, hogy ma inkább egy közösségi dimenziót akar nekünk az Úr mutatni. Vagy lesz erőnk együtt szentté válni, vagy nem leszünk azok. Hát egyedül nem lehet, én azt gondolom, kereszténynek lenni. Tehát az Úr közösséget alapított, ugye egyházat alapított, közösségre hívott meg mindenkit. Amikor küldte a tanítványokat, ugye kettesével küldte, senki nem volt egyedül. Ugye 12 apostol volt, 120-an voltak ott az emeleti teremben, ugye pünkösd előtt, vagy a Mátyás megválasztásakor. Tehát az Úr arra hív, hogy együtt legyünk keresztények, ami a mai világban különösen is fontos. Ugye nagyon nehéz megtartani a hitünket. Nagyon sok olyan ideológia és irány van, ami mást mutat, mint a keresztény értékrend. Viszont együtt, az Úr vezetésével képesek lehetünk arra, hogy mindannyian szentekké váljunk, ami azt jelenti szentnek lenni, egészen az Úré lenni. Van a tökéletes értelemben is a szentség. Én azt gondolom, amikor emberek szentségéről beszélünk, nem a tökéletességről beszélünk, mert az csak Isten, aki tökéletes, hanem arról, hogy egészen az Úré lenni. Hogy egészen neki adni át az életünket. És hát egyénileg ezt nem biztos, hogy lehetetlen, de én biztos nem tudnám megtenni.
0: Hogyan lehet az életszentség útjára lépni, és az, aki ezt szeretné követni, mit kell tennie? Mondod, hogy teljesen az Úré lenni. Hogyan lehet ezt?
1: Mindenek előtt abból kell kiindulnunk, hogy a keresztségben az Úrnak lettünk szentelve. Ugye a Szent Háromság nevében vagyunk megkeresztelve minden keresztény, függetlenül attól, hogy melyik felekezet tagja. Tehát már oda vagyunk szentelve, tehát ebből kell kiindulnunk, hogy már az övé vagyunk. Gyerekeknek szoktam azt mondani, hogy mindenki tízesről indul, de el lehet rontani. Tehát, hogy az az alap, nem az, hogy nulláról, és akkor fel kell tornásznom magamat, hogy tízest kapjak, hanem ott a tízes, ugye ott a keresztség, ott az Istennek szenteltség, amit megerősít aztán a bérmálás szentsége, megerősít minden szentgyónás, amikor letesszük a bűneinket, bocsánatot nyerünk, tehát újra visszatérünk a keresztségi szentségünkhöz. Ott van az eukarisztia, ami ugye ezt erősíti, ehhez alapot ad, tehát ebből kell kiindulnunk, hogy fölébreszteni ezt, ami már ott van bennünk, ez a szentség. Aztán a gyakorlatban, hát az már nehezebb kérdés, és pont itt jön be a közösség, hogy egymást segítsük. Akár úgy, hogy figyelmeztetjük, hogyha rossz úton jár, ez nagyon hiányzik szerintem ma, nem merünk a másiknak megmondani valamit, pedig testvéri figyelmeztetés sokat segít, akár mellé állva a másiknak, hogy látom, hogy túl sok az, nem bírja, mondjuk munkahelyen kereszténynek megmaradni, az nagyon nehéz. Tehát jó, ha van háttérben egy közösség, ahol elmondhatja, hogy ma próbáltam, de nem lehetett. És az megerősíti a közösség, hogy imádkozunk érted, akár egy jó tanáccsal, hogy tudsz megmaradni. Tehát én azt gondolom, hogy minden kereszténynek élő közösséghez kell tartoznia. Olyan közösséghez, ahol együtt imádkoznak, ahol együtt olvassák a Szentírást, keresik mi Isten akarata, ahol megbeszélik a nehézségeiket, és keresik azt, hogy mi itt konkrétan hogyan lehetünk keresztények. Hogyan élhetjük meg azt a szentséget, amit a keresztségben már megkaptunk.
0: Kedves nővért is kérdezném, hogy számodra mit jelent az életszentség, és hogyan lehet teljesen az Úré lenni. Te, aki mondhatom, hogy teljesen az Úré vagy, hogyan tudtad megtenni ezt a lépést, hogy átadd a szívedet neki, hogy teljes igent mondjál neki egész életedre, és hogyan tudsz ezen az úton járni?
2: Tehát, hogy úgy, ahogy Veronika is mondta, hogy keresztelésünktől fogva neki vagyunk szentelve, tehát nekem az soha nem volt kérdés, hogy az Úré lenni. Az volt a kérdés, hogy egyessével vagy kettessével. Tehát egyedülállóként vagy házasságban. Tehát, hogy mindenképpen megszentelt életet élni, bár a megszenteltet csak az egyedülállóan elkötelezett, megszentelt életűekre gondolják, de szerintem a házasságban élni az is egy megszentelt élet, keresztségünknél fogva. Az én életemben az úgy alakult, hogy nekem udvarolnia kellett az Úrnak ahhoz, hogy ezt elfogadjam, és nagyon jól tud udvarolni, tehát hogy sikerült megnyerje a szívemet. Először el kellett fogadjam, én nagyon-nagyon-nagyon családot akartam alapítani, tehát gyerekeket, tehát előbb el kellett fogadjam, aztán kellett várnom rá a válaszra, és milyen jó ez, mert közben nem csak egy ilyen hősies igen volt, hanem egy vágyott igent tudtam kimondani.
0: És milyen jó, hogy válaszolni tudtál az Úrnak, és igent mondtál az ő meghívására. Mint ahogy a műsor elején beszélgettünk, és Veronika azt mondta nekem, hogy az idő sürget bennünket. Sürget, hogy az Úrnak adjuk a szívünket, sürget, hogy minél inkább az Úr útjára lépjünk. Miben sürget az idő közösségileg? Miben sürget benneteket az Úr?
1: Isten soha nem azért alapít egy közösséget, meg hív meg embereket, hogy úgy egyszerűen jól érezzék magukat, hogy úgy megpihenjenek Istenben, hanem ő olyan közösséget akar, ahol ő pihenhet meg, ahol ő neki van helye. Egy olyan közösséget, ami egészen ráirányul, és olyan személyeket, akik, ugye ahogy beszéltünk arról, hogy egészen odaadják magukat, függetlenül attól, hogy milyen életállapotúak, vagy milyen élethelyzetben vannak. És még csak nem is ennyire hív, hogy adják át magukat, hanem vigyék és osszák meg azt az örömöt, hogy jó Istennel lenni, jó az ő jelenlétében lenni. Úgyhogy elküld minket, mint apostolokat. Ugye az apostol szó azt jelenti, hogy küldött, akit küldenek, hogy vigyük el ezt az örömhírt másokhoz is. És az idő arra sürget minket, hogy ne pazaroljuk el az időnket, az erőnket olyan dolgokra, amik önmagukban lehetnek jók, sőt, nagyon jók, viszont nem ezt az üzenetet közvetítik. Sok olyan rendezvényt szervezhetünk, ahol szép dolgok történnek, és jó ott lenni, jó élmény. De nem hangzik el Jézus neve. Nem hangzik el, hogy ő az, aki egybegyűjtött minket. Éppen ezért a közösségnek keresztelő Szent János a védőszentje, aki ugye hosszan készült a pusztában, hogy felismerje a bárányt, és amikor őt felismerte, akkor mindene arról szólt, minden szava és minden tette, hogy rámutasson, íme az Isten báránya. Közösségünkben ő a mi életmesterünk, a mi példaképünk, hogy mi is ilyen emberek lehessünk, akik rámutatnak a bárányra. Megmutatják, hogy itt van, megérkezett Jézus, itt van. Ugye lesz majd a világ vége, amikor visszajön, de Jézus már ma is itt van. Éppen ezért egyfajta aszketikus életet élünk, hogy a figyelmünket minél kevésbé vegye el a világnak a dolga, vagy a világnak a nézetei. Innen ered az, hogy szegényen élünk, amennyire lehet, hogy ne ragaszkodjunk anyagi javakhoz. Ez a prófétai lelkület, szabadnak lenni mindentől, és megosztani másokkal a javainkat, hogy ő nekik meg ne azon kelljen gondolkodni, hogy mi lesz holnap, hanem hogy egy igazságosabb társadalmat építsünk, ugye kicsibe. Tehát nyilván nem nagy intézmény vagyunk, de ha minden keresztény élni az evangéliumot, és élni az osztozkodást, ugye akkor egy igazságosabb társadalom alakulhatna, és egy igazságosabb világ, ami ugyanakkor egy evangéliumibb világ is. Jézus arra hív minket, hogy őt helyezzük középpontjába életünknek. Minden tettünk, minden szavunk valahogy ő rá irányuljon.
0: Mária Zsuzsanna nővért is kérdezném, hogy miben sürget az idő téged? Hogyan érzed, és ahhoz, amit Veronika elmondott az előbbiekben, van-e valami, amit megosztanál velünk?
2: Egy olyan emlékem van nekem most, amikor nem tudatosan, hanem a gyengeségből vezettem el valakit az Úrhoz. Franciaországban voltam, és nem tudtam még franciául annyira, hogyha valakit meghallgatok, elmondja a baját, hogy én arra érdemi választ vagy tanácsot tudjak adni. És akkor mondtam, hogy hát és akkor most menjen be a kápolnába, hogy majd az Úr. És egy év múlva jön köszönetet mondani nekem, hogy megkeresztelkedett a gyerekeit is, megkeresztelte, és hogy annak a találkozásnak a gyümölcse, amikor ott bement a kápolnába. Később, amikor már tudtam tanácsot adni, azok nem voltak ilyen sikeresek. Köszönöm.
0: Műsoridőnk végéhez közeledve, Veronika, megkérnélek, hogy egy imával fejezzük be mai műsorunkat.
1: Hálát adunk neked, Urunk, hogy te itt vagy közöttünk, hogy te néped körében akarsz lakni. Köszönjük neked az ígéretedet, hogy velünk maradsz a világ végéig. Köszönjük, hogy közösségbe gyűjtötted a te tanítványaidat, és ma is arra hívsz minket, akik tanítványaid vagyunk, hogy gyűjjünk össze, hogy együtt járjuk életünk útját. Köszönöm neked a keresztségnek az ajándékát, hogy egészen hozzád tartozhatunk, és kérünk téged, hogy vezess minket a te lelkeddel, vezess minket az evangélium útján, hogy mi is, minden megkeresztelt és minden keresztény közösség legyen prófétai jel a mai világban, annak jele, hogy te itt vagy, és te szeretettel vársz és hívsz minden embert a mennyei lakomára. Amen.
2: Amen.
0: Kedves hallgatókat arra bátorítjuk, hogy merjenek önök is igent mondani az Úrnak, adjuk át neki teljesen a mi szívünket, és törekedjünk arra, mint ahogyan a műsorban elhangzott, hogy mi is az életszentség útját válasszuk. Ebben segítse minden kedves hallgatót az Úr, hogy járjanak az ő útján, az életszentség útján. Köszönjük figyelmüket!
2: Mária Zsuzsanna nővér,
1: Veronika
0: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

üdvözöl. Királyként zarándoknak öltözöl. A szegényben, elvetettben.

Uram Jézus, megújítom benned hitemet, és hiszem, hogy most is jelen vagy bennem, amikor ezt az imát kezdem. Bízom abban, hogy csatlakozol hozzám, és velem tartasz, mert oly nagy szükségem van rád. Uram, töltsd el szívemet szereteteddel, és taníts igazi boldogságra, amelynek te vagy az egyetlen forrása. Uram, töltsd el szívemet igaz boldogsággal, amit te adhatsz egyedül. Uram, vágyom az örökké valóságra, amit együtt szeretnék tölteni veled. Tudom, hogy boldog leszek veled, és a szentekkel. Segíts, hogy ma azzal fogadjam el a menny ajándékát, hogy akaratod szerint élek. Segíts, hogy örömet találjak szenvedéseimben a mai napon, és add, hogy örömödet sugározzam mások felé. Amen.

Mária, te tudod igazán, mi a anyai szeretet, hisz minden szeretetedet, egész életedet megváltónknak, Jézusnak ajándékoztad. Kérünk, védelmezd a földkerekség minden árva gyermekét. Használj fel bennünket, általunk adj nekik olyan gyöngész szeretetet, amit édesapjuk és édesanyjuk nyújtott volna nekik. Fiad szeret minket, ezért megengedjük, hogy ugyan ilyen szeretettel és gyöngétséggel forduljunk azokhoz, akik elvesztették szüleiket. Mária, legszentebb anya, veled és a angyalokkal együtt a mennyek országába dicsősítsük majd Urunkat, aki annyira szeret bennünket, hogy senki sem mondhatja, nincsen apám, sem anyám. Amen.

Uram Jézus Krisztus, a te szereteted jele és eszköze szeretnék lenni. Adj nekem alázatot, hogy a hibát először mindig magamba keressem, s kész legyek elindulni a jóton. Elsősorban nem másokon, hanem magamon szeretnék változtatni, hogy egészen olyan legyek, mint te. Irgalmas és megbocsátó minden emberhez. Adj nekem alázatot, amikor mások figyelmeztetnek engem, és adj erőt, hogy megváltozzak. Szüntess meg minden békétlenséget és viszálytalanságot közösségünkben, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással. Amen.

kegyelmek úrnője, fordíts szemedet a népre, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekints a nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetedbe vetette. Tekints rám irgalmas szemeddel, és nyerd el számunkra gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van. Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei irán. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak. Segíts a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástudat terjesz ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák őket.

Szeretett Istene, minden áldás forrása, te vezetsz életemben, köszönetet mondok atyai szeretetedért. Jézus Isten fia, meghaltál értem a kereszten, hogy megfizess a bűneimért, és hogy bizonyítsd irántam való végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy megmutattad nekem az atyához vezető utat. Szentlélek, lelkem kedves vendége, te gyógyítasz, és te teszel engem erőssé. Hála legyen a szeretet jelenlétedért bennem. Jézus, segíts, hogy akaratodat teljesítve éljek hiteles szabadságban.

Ó Mária, irgalmasság anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenbe, aki gazdag az irgalomba, szabadon tegye jó cselekedeteit, amelyeket ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen. Amen.

Istenünk, te jól ismersz bennünket, és bűneink ellenére is meglátod belső szépségünket. Segíts minket, hogy olyanná váljunk, amilyennek te látsz minket. Legyen mindig közel hozzád a szívünk. A szabadság sosem jelenti a tőled való elszakadást, vagy függetlenséget, hiszen éppen a te törvényeid biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk a te törvényeidnek, és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk korlátainak, akkor valóban jobbaká válhatunk. Segíts minket, hogy bűneink megvallása után a jó útra térjünk, és azon megmaradjunk.

Áldott Isten anya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója.

Urunk Jézus, te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a te tanúid legyenek. Tanúskodjanak arról, amit tanítottál és cselekedtél. Ők megismerték a te életedet, veled éltek, s látták találkozásaidat az emberekkel. Arra hívsz bennünket is, hogy megismerjünk téged és tanításaidat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott küldetésünk mindenkihez szól. Örömhíredből senki nem lehet kizárva. Irgalmad mindenki felé kiárad. Taníts minket arra, hogy engedelmes szolgáid legyünk, akik művedet alázattal folytatjuk annak érdekében, hogy Isten országa szüntelenül növekedjék. Amen.

Kegyelemmel teljes szűz, tudom, Názáretben szegényesen éltél, nem is kértél többet. Se elragadtatás, se csodák nem szépítették meg az életed, ó választottak királynője. Oly sok szegény és alázatos él ezen a földön. Ők félelem nélkül emelhetik rád tekintetüket. Te vagy az a páratlan anya, aki velük járod a hétköznapok útját, és elvezeted őket a mennybe. Szeretett anyám, veled akarok élni ebben a kegyetlen számüzetésben, téged akarlak követni minden nap. Elmerülök szemlélésedben, és felfedezem szíved szeretetének mélységeit. Anyai tekinteted alatt a semmibe foszlik minden félelmem. Megtanítasz sírni és örvendezni. Drága szűzanyám, a betegekért szeretnélek kérni. Átérzem az ő fájdalmaikat, reménytelenségüket, és kérlek, a te anyai szereteted, a te anyai oltalmad legyen velük. Áld meg őket, és jár közben értük szent fiadnál. És kérlek, hogy amikor esőért imádkozunk, erősítsd imáinkat a te drága anyai imáiddal. Hisz tudom, hogy szent fiad téged meghallgat. Előre is köszönöm, hogy meghallgatsz és segítesz rajtunk. Amen.

Siess oltalmunkra, ó irgalmas úrnő, és ne nézd bűneink sokaságát. Gondold meg, hogy a mi teremtőnk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket. Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged, üdvözülünk-e vagy elkárhozunk. Isten azonban a te üdvösségedért és az összes emberek üdvösségéért öltött testet magára. Mit használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk és oltalmaz minket, hiszen tudod, mennyire szükségünk van segítségedre. Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké szolgáljuk és szeressük a te fiadat, Jézus Krisztust. Amen.

Örök Atya, add meg nekem hatalmadat, hogy mindenhová beléphessek. Ha beléphetnék minden szívbe, rajta lennék, hogy beléjük hatoljon a szeretet. Örök Atya, add, hogy legalább néhány lelket meghódítson ez a szeretet, hiszen ezzel megkapnak minden kincset, nélküle viszont nincs semmi igazi jóban részük. Ó, ha életemet adhatnám, ha föláldozhatnám magam azért, hogy néhány ember megszerezze ezt a szeretetet, ó, milyen szívesen tenném. Atyám, önts lelkedet a szívekbe,

0: Alázatos szívű Jézus, könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra dicséretre is elégtételre, melyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik irgalmasságért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Alatos szentségben, kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Ad kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltás a gyümölcs,

Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a csíksomjai Szentpéter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnal Xantus Leát hallottak.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy, hűvös őszén, éltető, meleg napsugár, mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: asszony. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Az...

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: Amen, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,

0: rászorulni a két karmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szentitka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

szól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Azt

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony...

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsánat,

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: Góráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit téged szent szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: Lukórájánál. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűzanya,
0: könyörögj érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörögj érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária!

0: hármas szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal, védj!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas.
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten Alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az amerikai püspöki konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án Szűz Mária születésének ünnepén a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New Yorki és Georgiai vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seatont, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newmant és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték a zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Keszter Gándolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a Szentatyának Keszter Gándolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyalai imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szentatya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szentatya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat, és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szentatyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik. 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Pál Jutka önkéntesünkkel köszöntjük és ébresztjük önöket innen az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Egy újabb nappal ajándékozott meg minket a Jóisten, adjunk hálát az ő ajándékáért. Reggeli imáinkat ajánljuk fel, elsősorban hálából, minden kapott kegyelemért. Hogyha a világba tekintünk, úgy tűnik, hogy több a fájdalom, a szenvedés, a nehézség, mint az öröm. Sőt, nekünk keresztényeknek, akik azt mondjuk, hogy krisztusiak vagyunk, nekünk is nagyon ritkán van igazi öröm és mosoly az arcunkon. Gondolkozzunk el, hiszen a mi Istenünk a szeretet Istene, a jóság Istene, aki azért teremtett bennünket, hogy gyönyörködjön bennünk, nem azért, hogy gyötrelemben éljünk. Nézzük meg, hogy mi az a mi életünkben, ami nem engedi, hogy átvegyük ezt az igazi örömet, ezt az Isten gyermeki békességet és szeretetet. Ezért ajánljuk fel ezeket a reggeli imákat, és kérjük bizalommal a mi égi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel.

0: Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bízalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.

0: és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
0: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.
3: Reggeli csendesség.
4: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Ezután magához hívta a 12 tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Jézus nem csak a tanítványainak adott hatalmat a gonosz erői felett, hanem minden hívőt részesített ebből a győzelemből. Krisztus kereszthalála és feltámadása által a sátán hatalma megtört. Ezért keresztény emberként nem félelemben

hitben kell élnünk, hanem Krisztus győzelmének tudatában. A Mester példát adott erre. Amikor a pusztában megkísértette a sátán, nem a saját érveire vagy érzéseire támaszkodott, hanem Isten igéjére. Háromszor is ezt válaszolta. Meg van írva. A gonoszszal szembeni küzdelemben nekünk is Isten szavára kell építenünk, mert az igazság nem a pillanatnyi érzéseinkben vagy a körülményeinkben található, hanem Isten kijelentésében. Tudatosan kell élnünk azzal a lelki tekintéllyel, amelyet Krisztustól kaptunk. Nem engedhetjük, hogy a gonosz félelmet vagy reménytelenséget hozzon az életünkben. Jakab apostol így buzdít minnyájunkat. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

Ez a hatalom azonban nem a saját erőnkből fakad. Olyan ez, mint amikor egy rendőr megállítja a forgalmat. Nem a saját fizikai ereje miatt engedelmeskednek neki, hanem annak a felhatalmazásnak köszönhetően, amelyet a hatóságtól kapott. A keresztény ember sem önmagára támaszkodik, hanem Krisztus nevének erejére. Amikor tehát szembe kerülsz a kísértéssel, vagy a gonosz támadásaival, emlékezz arra, hogy Krisztus már győzött. Nem egyenrangú ellenféllel állsz szemben, hanem egy legyőzött ellenséggel, akinek nincs végső hatalma azok felett, akik hitben az Úrhoz tartoznak, és benne maradnak.

kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard. De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket.

0: Áldott legyen üdvözítő Istenünk, aki megígérte, hogy a világ végéig minden nap egyházával marad. Adjunk hálát neki, és kérjük, maradj velünk, Urunk. Maradj velünk, Urunk, egész nap, soha se nyugodjék le fölöttünk kegyelmednek napja.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Mai napunkat neked szenteljük, ígérjük, semmi rosszat nem teszünk és nem helyeslünk.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Add, Urunk, hogy egész napunk folyamán téged sugározzunk, a föld sója és a világ világossága legyünk.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Szent lelked irányítsa szívünket és ajkunkat, hogy mindig megmaradjunk igazságodban és dicséretedben.
1: Maradj velünk, Urunk.

0: Istenünk, küld ragyogó világosságodat szívünkbe, hogy mindig parancsaid útján járjunk, és mentve maradjunk minden eltévejedéstől. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Krisztus tárja fel az ember számára magát, az embert. Írja a Gaudium et Spes 22.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntünk ismételten minden kedves hallgatót, továbbra is az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Köszöntjük Önöket, ébresztjük Önöket. Kedves hallgatók, az imént az üdvösség dala volt hallható. Hangulódjunk rá így erre a mai reggelre. És nézzük meg együtt, hogy mi az, amit kínálunk Önöknek a mai reggeli ébresztőben. Hamarosan a nap evangéliumát fogja felolvasni nekünk Antal Zoltán Türi plébános, még egyelőre Türi plébános, aztán nem sokára Marosvásárhelyi plébános, de köszönjük szépen neki, hogy minden második szerdán készít nekünk egy útravalót, így tett ma reggel is, és hallgassuk meg nyitott szívvel. Aztán folytatódik az ébresztő műsorunk, a szokott módon híreket hallhatnak, különböző témákat, mindezt közel 8 óráig. 8 óra előtt 5 perccel az ígézőt hallhatják, ezt követően 8 órától szentmisét közvetítünk Lövétéről, majd a hét plébániáját Gábor Anna ismerteti meg velünk. 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus vére litániáját imádkozzuk. 10 órától Karácsony Tibor atya műsorát hallják Krisztussal a mindennapokban, majd 10 óra 30 perctől gyógyító jelenlét, György Alfréd Kamiliános szerzetes műsora lesz hallható. 11 órától szintén Karácsony Tibor atya műsorát hallják Leó pápa megnyilatkozásai címmel, ugyanis júliusi hónapban a pápák mindig idézőjelben vakációznak, így nincs audiencia. Legközelebb majd augusztusban lesznek közvetítések a Szentpéter térről. 12 órától pedig imára hívjuk Önöket.
2: Az Urangyalát imádkozzuk, majd a Zsolozsmát, a napközi imaórát. 11-től pedig a déli magazinunk következik.
1: Ahol újra híreket hallhatnak, és második szerda van, ezért könyvajánlóval jelentkezünk. Egy nagyon kedves személlyel fogunk beszélgetni, nem új a könyv, pár éve jelent meg, számomra új, és biztos, hogy sokak számára is. Majd a déli magazin végén lesz egy újabb műsorismertető.
2: Emlékeztetjük kedves hallgatóinkat, ma este 6 órától Szent Misét közvetítünk Értközvényesről, illetve Körtvényesről, igen. A szentségimádást pedig innen Sepsiszentgyörgyről közvetítjük este 8 órától.
1: Jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelget a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! Számomra a felolvasott evangéliumi szakasz legmeghatározóbb mozzanata, hogy Jézus tanítványainak hatalmat adott a tevékenységre. Pontosan idézve Máté evangélistát felismerhetjük, hogy miről is van szó a hatalom átadásakor, és láthatjuk, hogy milyen hatalomról beszél Jézus. Kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A pozitív dolgok megtételére ad Jézus hatalmat. Azért, hogy a jó által, a szabadítás és a gyógyítás által az emberek segítségére legyenek, és azok, akikkel találkoznak, megtapasztalhassák Isten irgalmas szeretetét, érezhessék Isten országának közelségét. Ma felismerhetjük Jézus szándékát, láthatjuk, hogy azt szeretné, ha a jó minél több emberhez elérne, ha egyre jobban elterjedne a világban. Ez a küldetés ma is időszerű. Bár nem kapja meg mindenki ugyanazokat a rendkívüli karizmákat, vagy ahogy Szent Pál apostol mondja, adományokat. A lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Ezt a gondolatot szemlélve tudatosíthatjuk, hogy mindannyian képesek vagyunk egy jó szóval, figyelmes meghallgatással, önzetlen segítséggel vagy megbocsátással Isten szeretetének eszközeivé válni. Sokszor a hétköznapok apró cselekedetei hordozzák a legnagyobb erejű tanúságtételt. Aki reményt ad a csüggedőnek, vigaszt nyújt a szenvedőnek, vagy békét teremt egy konfliktusban, az Jézus küldetését folytatja a maga életállapotában. Ide talál Sík Sándor Tedd a jót című verse. Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik, vagy nem. Tekintet nélkül arra, hogy látják-e, vagy nem. Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere, vagy nem. Tedd a jót. Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz. De mindig szüntelen ez legyen a programod. Ezt az életprogramot azért is fontos megélni, mert az Isten ránk épít, általunk akar tevékenykedni a világban. Ő ismeri a hibáimat, de nem dob el magától. Nem úgy gondolkodik, mint a modern ember, hanem teljes mértékben megbocsát nekem. Ha nyitott vagyok a befogadására is, újra kitölti kegyelmével a lélekben levő űrt, újra megadja a lelki békét. Hasonlít az édesanyához, aki rosszalkodó, hibás gyermekének megbocsát és tanítja. Vezeti a helyes irányba, értéket, helyes szemléletet tár eléje, hogy a jóban növekedhessen. Ez ébresszen bizalmat bennünk a mai napon. Isten nem csupán feladatot bíz ránk, hanem kegyelmet is ad hozzá. Ezért nem kell saját erőnkre hagyatkoznunk, hanem nap mint nap kérhetjük segítségét, hogy hűségesen teljesítsük azt a küldetést, amelyet ránk bízott. Amen.
1: Amen. Köszönjük szépen Antal Zoltán plébánosnak a mai elmélkedést.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan hírekkel jelentkezünk.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. július 7-én a Sepsi Szentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 9 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.

Örökös Szentség imádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Hátszegi templomban tartanak Örökös Szentség imádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Restaurálják a Gyergyói medence legnagyobb orgonáját. Átfogó felújítási munkálatokat végeznek a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál plébánia templomon és a vele egy időben épült orgonán. A templom toronybádokból készült torony süvegének felújítása a végéhez közeledik. Emellett az épület teljes külső tatarozása, valamint az orgona restaurálása is elkezdődött. Az elmúlt évben kezdődött el az 1878-ban neogótikus stílusban épült Gyergyócsomafalvi templom tornyának felújítása.

0: Ládokból készült toronysüveg javítása mellett a teljes tetőszerkezet tatarozása is sürgőssé vált, hiszen a beázásokat követően a templom belső falai is megrongálódtak. Megközelítőleg egy hónapnyi munka van hátra a toronysüveg felújításából, ezután a süveg alatti toronyrésszel folytatják a munkát az ipari alpinisták. Emellett egy másik bádogos csapat elkezdi a párkányok felújítását a teljes tetőzeten, mondta Bartos Károly, gyergyócsomafalvi plébános. Júniusban a plébánia templommal egyidős orgona restaurálása is elkezdődött, a nagymértékű hangszer átalakítás révén kicserélték a szélládákat, új fúvórendszert és új mechanikát építenek, cserélik a meghibásodott orgona sípokat, bővítik az orgona szekrényt, kicserélik a játszóasztalt. Évadot zár a média műhely Kovásznán.
1: Évadzáró műhely bemutatóra hívják a közönséget Kovásznára. Pénteken délután 5 órától bemutatják a Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola keretén belül működő média műhely idei termését. A média műhely tagjai gyerekek és felnőttek, akik tavaly szeptember óta heti rendszerességgel vettek részt az Olá Ágota és Kerekes Csanád által vezetett műhely munkában, melynek során a telefonnal való fotózás rejtelmeibe kaptak betekintést. Az évad záró bemutatón részt vesz Demes Judit, Demes Anna, Péterfi Dóra és Péterfi Kata, akik énekkel, mesével színesítik a programot. Az eseményt a hagyományhoz híven szeretett vendégséggel zárják. Lelki nap Csinódon.
0: Szombaton szeretett láng lelki napot tartanak Csinódon, délelőtt 10 és délután 5 óra között. A programban szerepel közös rózsafűzér, elmélkedések, szentségimádás és szentmise szeretett láng átadással. Meghívott lelki vezető Csiszér Imre Erzsébet bányai plébános. Kérik, vigyenek magukkal gyertyát, nyitott szívet. Mindenkit szeretettel várnak. Olvasómaraton Csíkszeredában.
1: Olvasómaratont tart a Pont Most Olvasom könyvklub csapata szombaton délelőtt 9 és délután 2 óra között Csíkszeredában. Az eseményen az érdeklődők 3 különböző helyszínt, kávézót, reggelizőt és közös beülős helyet látogatnak meg, közben ugyanazt a könyvet olvassák, majd ki is beszélik. A szervezők közös könyvnek a nemrég megjelent amerikai iráni szerző Sanam Maluji Perzsák című kötetét választották. A részvétel regisztrációhoz kötött, ez megtehető az esemény közösségi oldalán levő űrlap kitöltésével, a pontos helyszínekkel, a helyszíneket a jelentkezőkkel közlik. Székelyföldi gyógynövénynapok.
0: Szombaton és vasárnap tartják meg a 11. Székelyföldi gyógynövénynapok című eseményt Csíksomlyon, ahol a gyógynövények, fűszernövények, helyi termékek és hagyományos székely ízek kerülnek a középpontba. A rendezvény célja, hogy bemutassa és a természet kincseit, a helyi közösségek értékeit és a szülőföldön végzett értékteremtő munka eredményeit. Az érdeklődőket szakmai előadások, kulturális programok, kerekasztal beszélgetés, termelői vásár, gasztronómiai bemutatók és közösségi programok várják. A rendezvény szabadtéri és ingyenes. A részletes program elérhető az esemény közösségi oldalán. Lelki gyakorlat papok és szerzetesek szülei számára Mátra Verebély Szentkúton.
1: A papi vagy szerzetesi hivatás egy család egészének életére hatással van. Nem csak a hívásra igent mondó ember mindennapjait formálja át, hanem a szülőkét, testvérekét vagy akár a tágabb rokonságét is. A szülők számára kiemelten fontos, hogy lelki támogatást kapjanak, segítséget találjanak gyermekük hivatásának megértésében és megélésében. Ezt a célt szolgálja a Mátra Verebi Szentkút Nemzeti Kegyhely által meghirdetett lelki gyakorlat, mely szeptember 26 és 28 között immár második alkalommal szerveznek meg. Szeptember 27-én Székely János püspök tart elmélkedést és mutat be szentmisét, a program további részében pedig a Szentkuti Ferences atyák és Korniluk Margit nővér kíséri a résztvevőket. A részvételi díj 23.000 forint per fő per éjszaka, amely a Zarándokház saját fürdőszobás szobáiban biztosított szállást, a teljes ellátást és a lelki gyakorlat programját is magában foglalja. Jelentkezni a 32 418 029-es telefonszámon lehet, vagy az info@szentkut.hu e-mail címen lehet szeptember 17-éig.

0: És végezetül néhány szót az időjárásról is hallhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden közzétett előrejelzése alapján július 7-e és 13-a között az északkeleti régiókban, valamint az ország egyes középső és déli részein az ilyenkor megszokottnál kissé hűvösebb lesz az idő, míg a többi területen az éghajlati átlag körül alakulnak a hőmérsékleti értékek. Csapadék tekintetében az ország nagy részén hiány mutatkozik, a szárazság pedig a nyugati ország részben lesz leginkább jellemző. Ma napközben 12 óra és éjjel este 23 óra között egy újabb sárga jelzésű riasztás lép érvénybe, amely szerint az ország döntő többségét is érintve a csapadék miatt és a szélvihar miatt tették közzé. A szélsebessége általában 50 és 70 km per óra között alakul, de helyenként a 80 km per órát is meghaladhatja. Ugyanakkor heves felhőszakadásokra, intenzív villámlásokra, valamint kis és közepes méretű jégesőre kell számítani, ami azt jelenti, hogy 1 és 3 cm átmérőjű jég eshet. Rövid idő alatt a csapadék mennyiség elérheti a 15-20 litert négyzetméterenként, elszórtan pedig 30-40 liter, 30-40 litert is négyzetméterenként.
1: És most nézzük meg, hogy ma reggel milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A ma reggeli hőmérséklet 11 és 22 fok között alakult, 11 fokot mértek Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen, itt volt a legalacsonyabb, a legmagasabbat pedig 22 fokot Nagyváradon mérték. 12 fok volt Fogarason, Maroshévízen, 13 fokot mértek Baróton, Brassóban, Gyergyóalfaluban, itt Sepsiszentgyörgyön is, Maroshévízen is 12 fok volt, 14 fokot jelentettek ma reggel Székelyudvarhelyről, 15 fokot Dicsőszentmártonból, 16 fok volt Besztercén, Déván, Mára Maros-szigeten, Marosvásárhelyen és Nagyszebenben is.
0: Tizenhét fokot jelentettek Dísről, Nagysármásról, Tordáról és Zilahról, 18 fokot mértek Kolozsváron, Nagybányán, 19 fokot jelentettek Resicabányáról, Gyulafehérváron 18 fok volt, Szatmárnémetiben 18 fok volt, 20 fokot mértek Aradon, Nagyváradon 22 fokot, Temesváron 21 fokot mértek.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent harmadik Jenő, pápa. Itáliában született, Tivolban, 1153. július 8-án. A rómaiaknak a pápa elleni felkelése során II. Lucius pápa Kapitólium elleni roham során halálos sebet kapott, és 1145. február 15-én meghalt. Még ugyanezen a napon összegyűltek a bíborosok, és a Trefontanei Cisztercita kolostor apátját, Pizai Bernátot pápává választották. A választás teljesen készületlenül találta az apátot. Egykor letette a nagy pizai érsekségen viselt hivatalát, hogy Clairvaux-i Szent Bernáthoz csatlakozzék, hogy távol minden világi tevékenységétől már csak az imádságnak és a vezeklésnek éljen. És most micsoda fordulat az egyszerű szerzetes életében. A megválasztottnál nem kevésbé volt meglepve Clairvaux-i Bernát is a hír hallatán, mivel tudta, hogy a megválasztottnak, aki az alázatossághoz és az engedelmességhez szokott hozzá, nem pedig a parancsoláshoz és az uralkodáshoz, hiányzik néhány olyan tulajdonsága, amelyet meg kell követelni az egyház legfőbb pásztorától. Így intette tehát az új pápát, aki a harmadik Jenő nevet vette fel. Légy hát erős, és férfi, ha kezedet ellenséged nyakára illeszted. Tarts ki erőteljesen és szilárdan sorsodban, amelyet a mindenható Isten minden testvéred előtt bízott rád. Ezzel tehát harcra szólította Jenőt legbensőbb elmélyedésére és békére vágyodó természete ellen. A pápának, akit a rómaiak még megkoronázása előtt arra kényszerítettek, hogy a Szabin hegyekbe meneküljön, alig sikerült azután visszatérni a városába, majd ismét el kellett hagyni a Rómát. Ideiglenesen Viterbo lett a pápa székhelye. Uralkodásának 8 évéből még 2 sem tölthetett Rómában. E gondjai háttérbe szorultak, amikor eljutott hozzá Edessa elestének és lakói Ezrei kegyetlen lemészárlásának a híre. Jeruzsálem immár közvetlen fenyegetett keresztényeinek az európai udvarokhoz intézett segélykiáltását nem hallgatták meg. Hozzájárult mindehez, hogy egy örmény egyházi küldöttség éppen döntést kért a pápától egy liturgikus vitakérdésben. A kelet iránti érdeklődés 2 szempontból is felébredt. Megélénkült a remény kelet mintegy 100 év óta különvált egyházainak újraegyesítésére. És így Jenő pápa még az örmény küldöttek jelenlétében kiadott egy bullát, amellyel keresztes háborúba hívta Franciaország királyát és lovagságát. Miután a pápa ezt követően az először ingadozó Clairvaux-i Bernátot is megnyerte tervének, ennek lenyűgöző és megrendítő ékes szólásától felszítva mozgalom támadt, s nem csak Franciaországot, hanem Németországot is magával ragadta. A pápa ekkor útra kelt Franciaországba, ahol 7. Lajos a legnagyobb tiszteletnyilvánítással fogadta Dijonban. 1147-ben és 1148-ban jelentős zsinatok következtek Párizsban és Reimsben. A pápa még északon időzött, amikor a nyugatra rátört az a szerencsétlenség, amely nagyon megterhelte a pápa és Bernát lelkiismeretét egyaránt. Abban a félre sikerült kísérletben, hogy elfoglalják Damaszkuszt, zátonyra futott az egész keresztes hadjárat. Rómában Brescciai Arnold uralkodott, aki fanatikus bűnbánati prédikációival elbűvölte a tömeget. A szegénységet és az erkölcsi tisztaságot követelte az apostolok példájára. A római szenátus azt a politikai nézetet tette magáévá, amit ez az aszkéta hirdetett a Kapitólium romjain. Véget akart vetni Rómában a pápa uralmának, és a várost vissza akarta vezetni régi köztársasági nagyságához. A pápának az a reménye, hogy Stauffi harmadik Konrád német király segítségével újból megnyeri Rómát, a királlyal együtt sírba szállott. Az utódjával, Barbarossa Frigyessel történt kedvező megállapodása révén Jenő pápa meg tudta vetni a jövendő császárral való hatékony együttműködés alapját. Ereje szerint támogatta az ibériai félszigeten a keresztény országokat, és az a remény fűtötte, hogy a mohamedánokat kiűzhetik. Franciaország készséges volt a pápa iránt, és Angliában is kedvező fejlődés egyengette a talajt. Mindenekelőtt az okos légátusok révén a nyugati kereszténység peremvidékén Írország, Skócia és Skandinávia szorosabban kapcsolódott Péter utódjához, mint bármikor is. Jenő pápa vetése reménnyel teli aratást érlelt, amikor 1153. július 8-án Tivoliban meghalt. A halott pápát csak hamar szentként kezdte tisztelni a nép. Amikor akarata ellenére a kolostor cellából a főpásztori hivatalba hívták, az engedelmességhez szokott szerzetes nem vonakodott, hogy szívének a magányosság, elmélyülés és béke iránti legbensőbb hajlamával felvegye a harcot, és természetes engedékenységét hajthatatlansággal pótolja. Hogy csak egy példát említsünk. Ha politikailag helytelenül járt is el akkor, amikor a lázadó Brescia-i Arnold kiátkozását feloldotta, a papot mégis annyira tisztelte Jenő pápa, hogy kérését, amely talán az Istennel való kiengesztelődés becsületes vágyából fakadt, nem tudta elutasítani. A pápa Arnoldot és tanait valójában szent életével győzte le, és szégyenítette meg. A források ritka egyértelműséggel szólnak arról, hogy Jenő pápát bámulatra méltóan jámbor és szent férfinak tartották, aki bőkezően osztja az alamizsnát, igazságos az ítélkezésben, s egyformán meghallgatja a szegényt és a gazdagot. Csodálatot vívott ki a pápának önmagával szemben tanúsított szigorúsága. Pápai öltözete alatt éjjel-nappal a ciszterciek durva ruháját hordta, a fekvőhelye pedig bíbor függönytől elrejtett szalmazsák volt. Hogy a pénznek és a javaknak Clairvaux-ban megtanult megvetését pápaként is gyakorolta, csak hamar köztudott lett. Tanítója Bernát, aki mintegy lelki tükörként neki szentelte, a Szemlélődésről című művét leírhatta benne. Ami a fösvénységet illeti, azzal nem kell fárasztanom a figyelmedet, mert azt mondják rólad, hogy a pénzt pejvának tekinted. Hiába valók voltak az olyan kísérletek, amelyek a pápa kegyét bőséges ajándékokkal akarták megnyerni. Egyes gazdagok teherhordó állatainak az ezüsttel megrakott zsákokat vissza kellett cipelniük az Alpokon át. Harmadik Jenő hírneve úgy maradt fenn, hogy pápaként, hivatalának ragyogása közepette is megmaradt egyszerű, életét a vezeklésnek és imádságnak szentelő szerzetesnek. Személyében meggyőző kifejezésre jutott Clairvaux-i Bernát rendi eszménye.

0: Kedves hallgatóink, 2026. július 8-án szeretettel és tisztelettel köszöntjük a velünk ébredő kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszent Györgyi stúdiójából. A mikrofonoknál továbbra is
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka. Kérjük, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Ma van az év 189. napja, és hátra van még 176 nap. És nézd, tekintsünk egy kicsit ki a világban, nézzük meg, hogy ehhez a naphoz milyen neves személyiségek és események kapcsolódnak.
1: 1621-ben, 405 éve e napon született Jean de La Fontaine, francia író és költő, aki állatmeséket írt. A legismertebbek ezek közül a Holló és a Róka című mese, illetve a Tücsök és a Hangya meséje. Ezek tanító mesék.
0: 322 éve 1704-ben II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják.
1: Éve 1831-ben született dr. John Stitt Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója.
0: 1838-ban 188 éve napon született Ferdinand Zeppelin német altábornagy, a róla elnevezett kormányozható léghajó feltalálója.
1: 157 éve 1869-ben született Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője, a villamos vasút egyik megteremtője.
0: 1925-ben 101 éve született Réti Ferenc, Liszt Ferenc díjas tenoropera énekes.
1: 98 éve 1928-ban született Kassai Ilona, Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színésznő, szinkron színész.
0: 1938-ban 88 éve szintén e napon született Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező. Kedves hallgatóink, a mai téma című műsorunkban erről a témáról bővebben hallhatnak.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia a napi téma című műsorban. Mai meghívottam Nagy Lázár József, Sepsiszent Györgyi bábszínész.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Ma ünnepli születésnapját Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, színházi rendező, érdemes művész, aki mintegy 400 filmben szerepelt és számtalan darabot vitt sikerre a színpadon is. Pontos. Mit tudunk róla?
3: Ez így nagyon fontos, pontosan ezt akartam mondani, hogy a színészt az édesapja eredetileg papnak vagy orvosnak szánta, viszont ő a Színházi és Filmművészeti Főiskolára jelentkezett, ahol elsőre felvették. Hát ez elég gyakori történet volt akkoriban, sőt most is, hogy másnak szánják a szüleidet. De elsőre felvették, ez nagyon komoly dolog. Tehát azt kell tudni róla, hogy 1938. július 8-án született Mezőkeresztesen, Magyarországon. 1959-től a Színház és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt. Színészi pálya kezdetén egy-egy évet vidéki színházakban játszott, 63-tól Kecskeméten, majd Miskolcon, majd később a Pesti József Attila Színház, a Víg Színház társulatának is művésze volt. Művészfilmek és közönségfilmek változtak színészi pályáján, főleg a 80-as években. 1981-től a Mofilm társulatához tartozott, és a Madás Színház színésze volt. 90-es években még filmezett Koncz Gábor, 96-ban három alkotásban is látható volt. A kedvezően fogadott HBO produkcióban, a Rasputyinban ő játszotta a katonai egység parancsnokát, sőt, azt én tudom, hogy még a 90-es években egy Red Alert, vagy valami hasonló jellegű film a címűnek, Arnold Schwarzeneggerrel is feltűnt egy kis jelenetben, benne van a filmben, Koncz Gábor.
2: 1992-től szabad foglalkozású művészként több társulatban is dolgozott, akárcsak addig, ahogy már említettem.
3: Igen, többek között Éles Béla társulatában, a Karinti Színházban, a Centrál Színházban és a Turai Ida Színházban. Természetesen színészi munkája mellett minden színész színházi rendezéssel is foglalkozik. 2012-től az Új Színház Társulatának a művészet filmszerepeinek köszönhetően az egész ország megismerhette. Népszerű, közkedvelt színész volt. Határozott közvetlen személyiség színpad és filmszerepeiben azonban is hitelesen formált meg egyéniségétől távolabb eső figurákat is.
2: Filmszerepeinek köszönhetően országosan is ismertett.
3: Így van, ahogy mondta, tehát ilyen filmek, mint a Pattyúdal, a Kőszívű ember fiai, a Hideg napok, egy szerelem három éjszakája, az Egri csillagok és a Honfoglalás. 2007-ben Kaszkadőr nélkül címmel jelentette meg önéletrajzi könyvét.
2: Milyen díjakban, elismerésekben részesült munkásságáért Kócz Gábor?
3: 1964 és 2019 között több díjat tüntették ki, mint a Filmkritikusok díja, Jászai Mari díj, Arany Páva díja legjobb férfi alakításért, meg az érdemes művész címét is viseli, és a köztársasági érdemrend középkeresztjét, majd a Magyar Film Akadémia életműdíját is megkapta.
2: Köszönöm, hogy elvállaltad és bemutattad Kócz Gábor pályafutását röviden. Isten áldását kérem a te pályafutásodra és életedre is.
3: Köszönöm szépen, de ráfér ezekben a nehéz időkben.
2: Búcsúzik a hallgatóktól.
3: Nagy Lázár József.
2: És Farkas Szilvia. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, 7 óra és 44 perc a pontos idő. A következő percekben önöké a szó, köszönhetik szeretteiket, ismerősöket, barátokat. A jól ismert telefonszámok valamelyikén 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Persze a mai reggel is lehet írni nekünk szöveges üzeneteket a 0758 420 555-ös telefonszámra. Nézzük meg, hogy kik ünnepelnek a mai napon. Ellák és Edgar nevű hallgatóinkat köszöntjük. Nem csak a névnaposokat, hanem mindazokat, akik születésnapot, házasság évfordulót, vagy bármilyen más fontos eseményt.
1: És hogy mi az Ellák névnek a jelentése? Attila hun uralkodó fiának a neve volt, téves olvasatban terjedt el, a helyes kiejtés Illek. A név eredete bizonytalan, talán a germán, Eike, Elike névből származik, ez esetben a jelentése tölgy.
0: Az Edgar férfi név, germán, angol szász eredetű. Név jelentése birtok, vagy egy másik feltevés szerint vagyon, dárda.
1: És mielőtt beérkezne az első betelefonáló, köszöntjük nagy szeretettel születésnapján Fejér Mátyás atyát, Bögözi Lebánost születésnapján, valamint Balázs Hegedűs József nyugdíjas plebános atyát, ő volt Tusnádfürdőn legutoljára, tehát onnan ment nyugdíjba. Jóisten áldását kérjük életükre, szolgálatukra, és várjuk a kedves hallgatókat, hogy írjanak, telefonáljanak.

Amíg telefonáló lesz, addig én megragadom az alkalmat, és köszöntöm Illés Izabella kolléganőnket, akinek a tegnap volt a születésnapja, így élőben is. Köszöntjük őt, illetve Sükköst Hajnikát, akinek szintén a tegnap volt a születésnapja, Jóisten áldását kérve életükre.

Valószínű, hogy a hallgatóság között nincs olyan, akit köszöntsenek. A két névnap is elég ritka. Ezért egy dallal örvendeztetjük meg önöket. Fogadják szeretettel.

Kedves hallgatóink, a reggeli ébresztő műsorunk vége fele, hallgassuk meg a nap gondolatát, amelyet a mai reggelen Clairvaux-i Szent Bernát apáttól választottunk. Hogy kinek-kinek milyen a hite, azt a súlyos helyzet mutatja.

0: Kedves hallgatók, a mai délelőtti műsor itt a Mária Rádióban a következőképpen alakul. Pár perc múlva az igézőt hallják, majd Szentmisébe kapcsolódhatnak be. Lövétéről közvetítünk Szentmisét. Szentmise után a hét plébániájának az ismertetője hangzik el.
1: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, ezt követően a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus vére litániáját imádkozzuk.
0: 10 órától Krisztussal a mindennapokban Karácsony Tibor atya műsorát hallják, majd a gyógyító jelenlét című adásunkat hallják György Alfréd atyával. 11 órától Leó pápa megnyilatkozásai címmel Karácsony Tibor atya műsora lesz hallható.
1: 12 órától az Urangyalát imádkozzuk, ezt követően a Zsolozsmából a napközi ima órát, 12:45-től pedig a déli magazinunk veszi kezdetét.
0: Kedves hallgatók, figyelmébe ajánljuk, délután 6 órától közvetítünk Szentmisét ismét Értkörtvéjesről, majd az esti szentségimádás, mely 8 órakor kezdődik, innen Sepsi Szent Györgyről lesz, a Krisztus Király templomból. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánunk. Búcsúznak a mai adás szerkesztői,
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Klubrádió Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Molnár Zsuzsanna pedagógusnak, a Keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapítójának gondolatait hallják.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Amikor a négy gyerekünk iskoláskorba ért, akkor azt gondoltuk, férjem és én, hogy nem szeretnénk állami iskolába adni a gyermekeket, mert nem az volt számunkra fontos, hogy matematika tagozatra, vagy informatikára, vagy sporttagozatra járhatnak, hanem az volt a fontos, hogy amit a családban értéknek tartunk és követünk, az, az iskola is folytassa. A saját családi házunkba a két kis szoba közül kivettük a válaszfalat, lett belőle egy nagy tanterem, és abból lett a családiskola. És a szülők bejártak a gyerekekért, tehát mindent láttak a mi életünkből, hogy hogy rendezkedtünk be, hogy milyen a napi rendünk, hogy milyen a viseletünk, hogy egymást családon belül hogy szólítjuk meg, hogy én hogy nevelem a gyermekeimet. A szülőkkel, férjem szüleivel milyen a kapcsolatunk. Mindent tudtak rólunk, és egyértelmű példa lettünk így. Ez sok felelősséget is adott nekünk, tudatossá nevelt bennünket. Azt gondoljuk, hogy a lelki életüket is gondozni és segíteni kell. Mi nem csak tanítók vagyunk ebben az iskolában, hanem például keresztszülők, és 8-10 gyermek kérte a keresztséget az iskolában. Ezáltal a kapcsolat által több mint 20 éves iskola vagyunk. A családoknak is szeretnénk egy értékmutató példát adni. És nagyon sokszor maguk a családok köszönik meg, hogy a mi iskolai közösségünkhöz tartozhatnak, hogy itt olyan mintákat láthatnak, amiket ők már elveszítettek, amiket ők már nem követnek az életükben. Tulajdonképpen már szülőknek is egy otthona lettünk.

Molnár Zsuzsanna pedagógusnak, a Keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapítójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tódor Teréz önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk a Lövétei Kisboldogasszony plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő László István helyi plébános, igét hirdet tisztelendő Lázár Hunor Imre újmisés. A kántori szolgálatot Tódor Loránd kántor látja el. Meghívom a kedves rádióhallgatókat, hogy közösen kapcsolódjunk be a Szent misébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
2: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Az Úr Jézus a mai evangéliumban az apostolait maga köré gyűjti, magához hívja. Kis körben kezdi Isten országának a kinyilatkoztatását. Erre a kis körre, az apostolok 12 tagjára, aztán egyre többet bíz, míg végül megbízza őket, hogy a világ végső határáig menjenek hirdetni az evangéliumot, és megkereszteljenek minden népeket. Az egyház ma is a világ végső határáig terjedve hirdeti az evangéliumot. Azonban ma is vannak, akik az egyházak nem tartsák tiszteletben, tanítását nem követik. Imádkozzunk azért, hogy teljes egységben maradjunk, és a többi népek is teljes egységben legyenek azzal az egyházzal, amelyet az Úr Jézus az apostolok 12 oszlopára alapított. Szentmise áldozatunkat Csíkszeredában elhunyt Bogja Istvánért ajánljuk fel.
0: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel ajánljuk fel szentmisénket. Gyónom,
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos minden Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem.
0: Urunkhoz, Istenünkhöz, irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. A nép hibáit ostorozza prófétája által az Úr. Lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzá. Amilyen sok volt a gyümölcse, olyan sok oltárt emelt, amilyen bőségesen termett a földje, olyan bőségesen állított fel bálványoszlopokat. Szívük megoszlott, de most majd megbűnhődnek. Az Úr maga töri majd össze bálványoszlopaikat, pusztítja el oltáraikat. Hiszen már is mondják, nincs nekünk királyunk, az Urat sem féljük, a király pedig mit tehet velünk? Elveszett Szamaria, király olyan, mint a letört ág a víz felszínén. Elpusztulnak a bálványmagaslatok, ahol Izrael vétkezett, lapú és tövis nő majd oltáraikon, és ők majd így szólnak a hegyekhez, borítsatok el minket, s a halmokhoz omoljatok ránk. Vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet arathattok. Szántsátok fel a töretlen földet. Itt az ideje, hogy az Úrat keressétek. Akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket. Ez az Isten ígéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus odahívta magához a 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik. Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Amikor a Szentírásban a kiválasztottsággal találkozunk, észrevehetjük, hogy az Úristen, amikor kiválaszt egyes személyeket, a kiválasztással együtt küldetést is bíz rájuk. Mi hozzájuk képest olyan kicsinek tartjuk magunkat jellemben, tulajdonságainkban. Hiszen kik vagyunk mi Noéhoz képest, Ábrahámhoz képest, Mózeshez képest, a prófétákhoz képest, keresztelő Szent Jánoshoz képest, akik különleges küldetéssel, egy-egy fordulattal mindig az üdvtörténet egyik sarkalatos pontján az Úristen szeretetét és az emberhez való lehajlását üzenték az emberhez. És bizony az Ószövetségtől az Új Szövetségig hosszú út vezetett ahhoz, hogy a bűntől megsebzett ember visszataláljon Istenéhez, visszataláljon azokhoz a szerető karokhoz, amelyek mindig is az átölelésére vágynak, amelyek mindig azért nyúlnak az ember felé, hogy kimentse őt. A mai evangéliumban először is arról hallottunk, hogy Jézus összehívta 12 tanítványát. Jelképes ez a 12-es szám, hiszen Izrael ószövetségi népének is 12 törzse volt. Az Úr Jézus pedig a 12 apostolával újra akarja alapítani Izraelt. Legyen ez a 12 személy az, aki oszlopként világít, elsősorban Izrael számára. Legyen ez a 12 személy az a személy, aki Izraelnek megmutatja, hogy mi az Isten akarata. És honnan tudnák, hogy mi az Isten akarata? Magától, Jézustól, meghívó mesterüktől, akivel legelőször a galileai tenger partján találkoztak, akiről talán volt hallomásuk, akit láttak a fügefa alatt, de közvetlen tapasztalatuk azután lett, hogy mellette kezdtek élni, hogy Isten mellett kezdtek élni, hogy az ő dolgaiban kezdtek sürögni, forogni, hogy az Úr egyre többet bízott rájuk. Másodszorban Jézus nem tömegével hívja meg tanítványait, hanem egyenként néven szólítva kiválasztja. Kiválasztja a megszentelődésre. Azonban ez a kiválasztás nem automatikusan a megváltást is vonja maga után, hiszen mindannyiszor elhangzik az evangéliumokban, hogy a 12 között legvégül a karióti Júdást is emlegeti, aki később árulója lett. Tehát a néven való megszólítás még nem egy biztos behelyezkedés az isteni tervbe, hanem tudatos döntések sorozata az, hogy én mennyire tudok hűséges maradni megváltó Istenemhez. Ezt bizony az apostoloknak is meg kellett tanulniuk, meg kellett tapasztalniuk saját bőrükön, saját lelkükben is. Amikor a legkiszolgáltatottabb pillanatban, az Úr Jézus kereszthordozásában kevesen voltak jelen, amikor a kereszt alatt a 12-ből csupán egyetlen apostol volt jelen, és az Úr Jézus megbocsát. Ezek után is mind többet bíz rájuk, húsvétkor és pünköstkor is, hogy az apostolokra alapított egyház megalapozódjon és növekedjen. Mielőtt azonban harmadsorban az egész világra kiterjedő küldetést kapnának, először menjenek övéikhez, Izrael elveszett juhaihoz és bárányaihoz. Milyen fontos, kedves testvérek, hogy mielőtt változást szeretnék környezetemben, azt legelőször kis körben kell elkezdeni. Legelőször is magamban. És amikor magamban sikerül tisztázódni, kitisztázni belső dolgokat, feszültségeket, nehézségeket, gondokat, akkor legközelebbi hozzátartozóinkkal folytathatjuk, családtagjainkkal, férjeinkkel, feleségeinkkel, gyermekeinkkel, rokonainkkal, akikkel közös élettérben éljük a mindennapi életünket, gondolkodunk, és igen, be kell vallani, ez sokszor nehéz, sokszor áldozatokat követel, de ez az út a megszentelődés felé. Legyen ez ma számunkra, mindannyiunk számára az evangélium üzenete. Először közvetlen közelünkben kezdjük el a megszentelődést, és amikor rajtunk, családtagjainkon látják ezt az összeszedettséget, azt, hogy mi az Úr útján akarunk járni, akkor rövidesen közelebbi és távolabbi környezetünk is az Isten felé fordul. Adja Isten, hogy ez megvalósuljon közösségünkben. Amen.
2: Imádkozzunk, Urunk, az Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyben Szent Fia életét áldozta.
3: Krisztus egyházának egységért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökért és papokért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: A bűnösökért, hogy bűntudatot tartsanak és megtérjenek. Kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Összes elhunyt testvérünkért, hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljusson. Kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el a kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent élek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néphegy gyűjtesz magad köré szüntele, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent élek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, mai tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után kezébe vette a kelyhet, és néked hálát adva áldást mondott, mai tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokat ér kiontaték a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szentitka.
1: Halálnak hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg eljössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségükért szenvedett, csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományát, ismert föl benne fiad áldozatát, ami által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét is vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, István szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a föld korából, és romlandó testünket megdicső testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letöröl szemünkről minden könnyet, és szírről szírre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
0: Ő általa, ő vere is, ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj egyesen békét napjainkba, hogy irgalmatból mindenkor bűn is baj nélkül éljön.
4: Ez egy vasból készült plakettje emlékeztet, Székely Mózes feleségének regélyét sokáig mesélték a helybéliek. Régi, késő gótikus stílusú temploma a falu északkeleti részén a most is használatban lévő sóskút és piaca szomszédságában a Sópástya nevű helyen állott, a régi temető helyén. Mivel kicsinek bizonyult és rossz állapotban volt, 1772-ben lebontották. Felszereléséhez tartozott egy 1545-ben az egyházközség által öntetett harang is, melynek felirata Názáreti Jézus a zsidók királya volt. A későbbi forrásokban sokat emlegetett Mária szobor szárnyas oltár főrésze, mely hasonló volt a Csíksomjó, Szent Tamás, Szent Márton, Menasság, Madonna szobrokhoz, valamint három régi kehely és patina. Egy gotikus kehely a gyulafehérvári Batyáneum gyűjteménybe került. A fejedelmi korszakban Taplocai Görög István ferences szerzetes, lánglelkű szónok őrizte meg az egyházközségben a katolikus hitet. Látnivalók a faluban az első világháború hősi halottainak emlékműve, a falu sorskutyát fedő épület 1866-ban készült, egykor sóbányája is volt, ez kevés ideig működött, a falutól északnyugatra a Pokolláz nevű határészen állt egykori Lászfalu, Orbán Balázs szerint lakói Pestisben pusztultak el. A tájház, a falu központjában, valamint Kisboldogasszonynak szentelt római katolikus temploma, mely 1771 és 1776 között épült, ez olvasható a torony homlokzatának közepén, és Batyányi Ignác erdélyi püspök 1783. július 5-én szentelte fel. A régi fa berendezését a 19. század 40-es éveibe cserélték ki. 1842-ben hozzáfogtak a fából faragott Mária szobráról híres, régi gótikus főoltár kicseréléséhez. A templom nyugati homlokzatú templomhajójából, szentélyből és segrestjéből áll. Késő barokk stílusban épült, középkori kőfaragványai, egy gótikus keresztelő medence, a hajóban és egy románkori gótikus típusú keveredésből kialakult, pillér alakú szentelt víztartó falba építve a hajóban. Az új nagyoltár 1845-re készült el, Szűz Máriát ábrázolja, a templom jobboldali mellékoltár képe Nepomuki Szent Jánost a sóbányászat védőszentjeként ismerjük, bal oldalon a Szent Mihály mellékoltár foglal helyet. A főoltárral egy időben készült a díszes szószék, ezek Pap Miklós alkotásai. A templom mennyezetét három freskó díszíti. A templomban még a Szent Ferenc, Szent Antal, Szent József és a megváltó Krisztus szobraik láthatók. A templom udvarán négy kőtalapzatos feliratos Szentkeresztbányán készített feszület áll korpusszal és térdeplő angyalokkal. 2007. május 27-én ünnepélyes keretek között szentelték fel a régi római katolikus iskola épületéből kialakított rovatalozót. A falu temetője a templom mögötti domboldalon található. A templom kerítése mellett milleniumi emlékművet helyeztek el, ami a szentegyházi Bodó Levente szobrászművész alkotása. Szükségessé vált a templom udvarán egy teljes körű tereprendezés, így új kövezett járdát alakítottak ki. Kerítése 1842-ben készült. A templom feljáratánál a honfoglalás 1100. évfordulójára állított emlékkereszt foglal helyet. Az iskola épületét, illetve a többi egyházi épületet, a kántori lakást 1948-ban államosították. Jelenleg újra az egyházközség kezelésében vannak. Az egyházközség nagyszülöttje Andrási István, csillagász kanonok, a Batyányi könyvtár igazgatója és a csillagvizsgáló vezetője. A plébániai

Jézus szíve és élet a lélekben imacsoportok működnek. 2021. októberében fejeződött be a templom teljes belső felújítása, és a bérmálási szentmise keretében Kerekes László segédpüspök megáldotta, és kérték az immár belsőlegesen megújult templomra az Isten áldását. A templom felújítását a magyar és román kormány, Hargita megye tanácsa, a helyi önkormányzat, közbirtokosság, több lövétei és lövétéről elszármazott vállalkozó és a kedves hívek támogatták. 2023-ban az ablakokat színes vitráliákra cserélték. A vitráliákon az Árpádházi szentjeit láthatjuk. A lövétei kisboldogasszony plébánia a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a lövétei egyházközség templom búcsúját szeptember 8-án tartják, örökös szentségimádási nap március 28. A műsor a lövétei katolikus templom honlapjáról vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem, köszöntöm Önöket. Kedves hallgatók, a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus vére litániát fogjuk imádkozni itt a stúdióban a Mária iskola lelki családjával. Az imát felajánljuk elsősorban a békéért. Felajánljuk Leó pápáért, püspökökért, papokért, az újonnan felszentelt papokért. Imádkozunk a keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszentegyházunkért, a lelki megújulásunkért. Felajánljuk azokért, akik betegen, nehézségek között töltik napjaikat, akár kórházi ágyon várják a gyógyulást, akár otthon lábadoznak. Imádkozunk a családokért, az ifjúságért, hiszen még mindig tartanak a vizsgák, azokért is, akiknek nem sikerült az érettségi vizsga, hogy ebből tényleg tanuljanak, de ha netalán igazságtalanság érte, akkor Isten igazsága hozzon győzelmet az életükben. És ma is hálatelt szívvel imádkozunk Önökért, kedves önkéntesek, akik önzetlenül támogatnak bennünket, és minden adakozóért is. 0259 420 555 vagy 0359 420 555 bármelyik számon hívhatnak. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak. És van is egy kedves telefonáló, szeretettel köszöntöm.
1: Kedvesik, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom minden betegért, hallottaimért, testvéremért, a papácsikért, és a lövét egy papácsiért, aki misézett mámmal az én faluban. Felajánlom háború megszínesedé, a Mária Rádió fennmaradásáért, és magamért, és minden az ápolókért, és nevérekért is.
0: Önnel együtt imádkozunk, és mi is felajánljuk Önért és minden szándékáért. Nagyon szépen köszönjük a hívását. És üzenetben is érkezett imakérés férjem lába gyógyulásáért. Az összes betegségből való gyógyulásunkért kérem a szűzanya segítő kegyelmét és közbeni járását. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló. Szeretettel köszöntöm. Igen, élőadásban van.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, halottaim lelki üdvéjét, a világ békéjét. Három nagyon fontos szándék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Felajánlom a mai rózsafüzért a fiam mai sikeres egyetemi vizsgájáért. Hát vezesse a jó Isten az ő szent lelkével, adjon neki bölcsességet. Lelkem tisztulásáért, bűneim bocsánatáért, valamint becsületem visszanyeréséért és oltalomért imádkozom. Köszönöm, írta egy hallgató. És újabb telefonálót köszöntök. Halló? Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen. Igen, hallgatom Önt. Halló?
3: Tisztelettel köszöntöm mámorodára Önt és mindenkit. A jó Isten adjon segítők egy álmát. Szép napot, szép hatat. Felajánlunk a családomért,
0: együtt fogunk imádkozni Önnel. Köszönjük szépen a hívását. Szent Rózsafüzért felajánlom fiamért, céljai megvalósításáért, anyagi áldásért, a munkájára köszönöm. Ezt a rózsafüzért felajánlom családomért. A rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért, gyógyulásomért és elhunyt szeretteim lelke üdvéért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
4: Kétes Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretném a mai imaszándékomat, minden nap imaszándékaimban, betegekért és Gábor atyáért. Csabi voltam szilásomra. Kétes Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Csaba. Együtt fogunk imádkozni. Az elhangzó imákat

0: Mária Rádió dolgozóiért és az úton levőkért ajánlom fel az összes imát. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Mindörök jemmen.
1: Azt a leírt, aki Mária kénkését felajánlom önök elmálkozzon. Halálból a dolgot az anyának, hogy új napot adott nék. Felajánlom az állítakért, halottakért, élőkért, gyermekeimért, unokáimért, érjükámért, szomszédjaimért, a sok betegért, a Jóisten adjon segítő kegyelmet, a türelmet, a gyógyulást a betegeknek, halottaknak örökülő dolmot. Isten fia szentségezték a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Felajánlom a rózsafüzért, a magamért, hitemben való növekedésért, éberségért, tisztánlátásért és a gonosz távozásáért, Izabella írta. Felajánlom ezt a rózsafüzért, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, a betegekért, önökért, megfelelő időjárásért, két gyermekem fontos szándékáért. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, Edith néni.
2: Felajánlom tündér és családáért, felajánlom gyűlölés javon szolgáltatóinkért, lelki testvéreinkért, és szívemre és szentfia segítségéért, hogy tudjuk befejezni sikeresen, szerencsésen a munkálatokat, amiben belekezdtünk. Eddig néni, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy mindig velünk imádkozik. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az eddigi kegyelmekért, amiket kaptam, kérem az imád családom egészségéért, hitünk megerősödéséért, lányom sikeres vizsga eredményéért, Emese írt a Csíkszeredából. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Sok szeretettel szeretném köszönteni Meggyesről a családomat, erőbe, egészségbe, szeretetbe, hitbe, maguknak a felmaradás továbbra is, az egész barátaimnak Mosnán, itt Meggyesen, Gyulafehérváron, és két nagy fontos dologért, akik nem tudnak felkelni az ágyból, drága Jóisten adjon neki türelmet, erőt, egészséget, és a havadirokonaimnak, és nem sokára fogunk találkozni. Az egész misét, a rózsafűzért, és a papjainkért is ajánlom, és a kicsi papokért, és például Lövétéről, ahol a héten mondják a misét. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Továbbra is maradunk reggeltől, majdnem egész estig magukkal.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy állandó hallgatói rádiónknak. Áldott napot kívánok önöknek! Rózsafüzért felajánlom a ma 10 éve elhunyt édesanyám lelke üdvéért, nyugodjon békében, az Úr Jézus szent nevében. Az imákat felajánlom Fülöp születésnapja alkalmából, ha Jóisten a szűzanya áldását és segítő kér, kegyelmét kérve az ő életére. Boldog születésnapot! Rózsafüzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre, életünkre, halottaim békés nyugalmáért is imádkozom, és egy fontos szándékért köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Szépesszük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Egy álomból Mária Rádió hallgató éjjel is szeretném ezt a rózsafüzést, a mai imát mint elejállani, egy 8 éves kislányom halálának évfordulójának, és az édesanyám, és az összes halottainak a békeügyvéért. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Mi is köszönjük az ön hívását, és azt, hogy velünk imádkozik. E-mailben is kaptunk imakéréseket, a mai rózsafüzéreket, szentmiséket, felajánljuk a családdal együtt egy kismamáért, ki jelenleg a csíkszeredai kórházban fekszik problémás állapota miatt,

0: Imádkozunk az orvosokért is, a Jóisten vezesse és irányítsa munkájukban. Csikmincentről írták, külföldi hallgató, írja, felajánlom a heti imákat hálából mindenért, édesanyám egészségéért, szerencsés utazásért, testi-lelki egészségért, az egész családnak és édesapámnak és a halottaink lelke üdvösségéért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, itt tetették az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Itt mindig egy szeretettel köszöntelek.
0: Én is, Margit néni.
1: Ajánlom ezt a rózsafűzét, egészségé, békességé, szeretetét, minden hozzám tartozó családtagomért, Simó Kinga unokámért a Szentegyházán. A drága Jóisten áldja meg családjával együtt, ezt kívánja mama neki. Minden jó tevőm, rossz tevőmért, halottaimért nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. László Margit néni voltam.
0: Köszönjük szépen, Margit néni, a hívását, és hogy velünk együtt imádkozik. A rózsafűzért, családomért, testvéreimért, halottaim lelke üdvéért és a békéért ajánlom fel, Edit írta a Nagybacomból. Rózsafűzért felajánlom lábam gyógyulásáért, gyermekeim, unokáim egészségéért és hálából mindenért. Unokám sikeres vizsgájáért ajánlom az egész imát. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm, drága Tündike, Isten áldását kérem életére, családjára. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom, hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmet, családom minden egyes tagjáé, szeretet, békesség, egészség legyen a családba. Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, lelki testvéreimért, világ békéjét, csatlakozok a felsorolt ima szándékokhoz. Isten áldását kérem mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus Isten.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, hogy ha teheti, kapcsolódjanak be az imába. A Mária iskola lelki családjával imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus vére litániát. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögjél rettünk, hogy életpéldádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér első szentitka, aki halottaiból feltámadott. Ha te, Uram, fel nem támadsz, örökre elveszünk. Soha nem ismertük volna fel az előző titkokat, s hogy te Isten fia vagy, az Atyával egy lényegű, örök Isten, akinek tanítása Isten önkinyilatkoztatása. Nem tévedhetsz, és meg nem tévezhetsz minket, aki megígérted, hogy az utolsó napon feltámadásod dicsőségében részesítesz. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szentitka, aki a mennybe fölment. Uram, ha úgy mentél volna el, hogy nem lennél még jobban jelen itt a földön, akkor mennybe meneteled nagyon szomorú búcsúzás lenne. Csupán azzal a halvány, távoli reménységgel, hogy a világ végén majd találkozhatunk veled. Te azonban mennybe meneteled által rádöbbentettél minket eukarisztikus jelenlétedre. Pünköskor pedig arra, hogy bennünk lakozol.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Halálunk koráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szenttitka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Ebben az eseményben érik el lelkünk mélyét Isten tettei, amelyekről eddig elmélkedtünk. Jézus megszületik bennünk, életünkben akar részt venni, s ha vele egyesülten élünk, szenvedésünk az ő szenvedése lesz. Feltámadásának csírái pedig bennünk vannak. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ted méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Urunkban. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocs

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szentitka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Ó, dicsőséges Szent Szűz, mennyei édesanyánk, ne feledkezzél meg árva, szenvedő, kísértésekkel küszködő, az örök hazafelé vándorló gyermekeidről. Te, aki már az örök dicsőség részese vagy, imádkozz érettünk, akiknek Szent Fiad megígérte, hogy testünket feltámasztja az utolsó napon. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk

0: Áján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A te koronád mennynek királynője nem más, mint Isten elveszíthetetlen birtoklásának, végtelen szeretetének öröme. Imádkozzál érettünk, égi édesanyánk, hogy hűségesek legyünk mind halálig, és mi is elnyerjük az élet koronáját.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyok

0: Jóságos szűzanyánk.
1: Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítőszűz,
1: könyörög érettünk.
0: Szőkefalvi fénykirálynő,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya,

0: vagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
1: Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre az üldözött

0: ára. Amen. Urunk, Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált, és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,

0: gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Imádkozzuk Jézus szent vérének litániáját. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a keresztpán kiontott vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, szüzeket termő vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az örök élet záloga!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel!
0: És Istenünk országává tettél bennünket!
1: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd, kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen. Az Atya, a Fiú, Szent Lélek nevében, amen, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Krisztussal a mindennapokban. Tibor atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Krisztussal a mindennapokban című sorozatunk folytatódik tovább. Ugye kérdéseket kapunk, és azokra próbálunk válaszolni. Mennyire szeretnék szegény egyházat, a szegényekért, jelentette ki Ferenc pápa 2013. március 16-án. Teréz anya mondja, sokan beszélnek a szegényekről, de nagyon kevesen beszélnek a szegényekkel. A szolidaritás, ez nagyon fontos dolog a mai társadalmunkban, és a szolidaritás elve azt is magával hozza, hogy korunk embere egyre inkább tudatában kell legyen kötelességének azzal a közösséggel szemben, amelybe szorosan beletartozik. Az ember egyedül kevésre képes. Arra van utalva, amit mások elődei is már elértek. Ebből adódik a kötelesség, hogy másokért is éljünk, és cselekvésünkben, döntéseinkben az eljövendő nemzedékekre is gondoljunk. Egy angol közmondás szerint a jólét vonzza a barátokat, az ínség próbára teszi őket. És mi a szolidaritás legmélyebb gyökere a hitben? Edith Stein azt mondja, a szeretet legbenső lényege az odaadás. Senki sem volt szolidárisabb, mint Jézus. Isten őt küldte a szolidaritás élő jeleként a segítségre szoruló emberiségnek. Isten fia nem csak szavaiban szolidáris az egész emberiséggel, hanem az életét is feláldozza érte. A lehető legnagyobb szeretetet és szolidaritást bizonyítja az ő végső önátadása másokért. Az ő példáját kell követniük a keresztényeknek. Ferenc pápa mondotta szintén 2013. március 17-én, egy kis irgalom megváltoztatja a világot, igazságosabbá teszi és kevésbé rideggé. Épülhet-e jó társadalom kizárólag a társadalmi tanítás elvei alapján? Nem. A keresztény társadalmi tanítás természetesen egyetemes emberi értékekhez is kapcsolódik. Ki kell állnom bizonyos értékek mellett, és azokhoz személyesen ragaszkodnom, hogy elkötelezetten éljek, és a társadalom megbízható tagja legyek. Ebben az esetben a társadalmi alapelvek jelentik a társadalom kialakításának vezérfonalát. Minden érték az emberi személy méltóságához kötődik, ez az az ősérték, amely abból ered, hogy az ember Isten képmása. Mahatma Gandhi mondja, ha elfog a kétség, arra gondolok, hogy a történelemben végül mindig az igazság és a szeretet győzött. Voltak zsarnokok és gyilkosok, és egy ideig legyőzhetetlennek látszottak. Végül azonban mindnyájan elbuktak. Gondolj erre mindig, eddig az idézet. Három alapvető értéke van a társadalmi tanításnak, az igazság, a szabadság és az igazságosság. A valóban sikeres emberi együttéléshez azonban szükséges még a szeretet és az irgalom is. Aquinói Szent Tamás mondja, az igazságosság irgalom nélkül kegyetlenség, az irgalom igazságosság nélkül széthulláshoz vezet. Ferenc pápa mondotta a Laudato Si 224-es pontjában, már nem elég az, hogy csak az ökoszisztémák épségéről beszéljünk. Mernünk kell beszélnünk az emberi élet épségéről, valamint az összes nagy érték ösztönzésének és összekapcsolásának szükségességéről. Mit jelent a szabadság? Az ember szabad. Ez emeli az állatok fölé, és teszi valamiképpen Istenhez hasonlóvá. Csak szabad ember tud felelősséget vállalni. A személyes szabadság teszi egyszerivé és egyedülállóvá. A lehetőségek határain belül mindenki szabadon választhatja meg foglalkozását és hivatását. Elmehet vagy itt maradhat, választhatja ezt, mellőzheti azt. Az ember ős jogához tartozik, hogy ebben a szabadságában nem szabad alaptalanul korlátozni. Szabadon fejtheti ki vallási, politikai és kulturális elképzeléseit. Szabadon nyilváníthatja ki véleményét. Ez akkor valósulhat meg, ha ezt a szabadságát a jogrend biztosítja, amely megvédi mások szabadság törekvéseivel szemben is. Az egyéni szabadság törekvésnek a közjó felé irányulását szintén keretek között kell tartani, és a romboló szabadság törekvést ugyancsak korlátozni kell. Søren Kierkegaard dán filozóf is mondja, a rettenetes, amit az ember megkapott, a választás, a szabadság. Seneca azt mondja, Istennek szolgálni szabadság. Egy német-amerikai filozófus, Hannah Arendt mondja, a politika értelme a szabadság. Mire jó az igazság a társadalmi életben? Az igazság egyéni életünkre lefordítva igazságosságot és becsületességet jelent. Minden társadalom széthull, ha az emberek nem becsületesek egymással. Ahol a szó és a tett nincs összhangban, és a becsületesség nem feltételezhető, ott bizalmatlanság, közöny, alattomosság.

hazánk, nekünk kell alkalmazkodnunk az igazsághoz. Mi az igazságosság? Az igazságosság szilárd és álhatatos akarat, amely meg akarja adni Istennek, ami az Istené, és a fele barátnak, ami neki jár. Olvashatjuk a katekizmus 1807-es pontjában, Aquinói Szent Tamás után. A Szentírásban a 2. Korintusi Levél 6. fejezet 4. versében és 7. versoraiban ezt olvashatjuk. Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája. Őszinte szeretetben megmaradva, az igazság hirdetésében kitartva Isten erejével, az igazság támadó és védő fegyverzetében. Milyen formái vannak az igazságosságnak? Létezik osztó, kiegyenlő igazságosság és törvényi igazságosság. Ezek a részvételi igazságossággal együtt alkotják a társadalmi igazságosságot. A törvényi igazságosság fontos kibővítése a társadalmi igazságosságra törekvés, mert az előbbi csak a törvény megtartásával és a jogállam működésével törődik, az utóbbi azonban az egész társadalmat figyelembe veszi. A föld javait ugyanis igazságosan kell elosztani, az emberek között igazságtalan különbségeket pedig ki kell egyenlíteni. Ezen felül elnézést, igazságosnak kell lenni az embert megillető személyi méltóság tekintetében is. Éppen a gazdaság életterén nem szabad a személyt csupán a hasznossága és tulajdon alapján értékelni. A békét szolgáló politikának pontosan a javak igazságos elosztása tekintetében kell az igazságosságot átfogó értelemben megvalósítania. A javak világpiaci elosztásának az úgynevezett kölcsönös vagy csere igazságossághoz kell igazodnia. A javakat minden áron, mindenki méltányos áron kell megkapnia. Szent Ambrus azt mondja, az igazságosság megadja mindenkinek a magáét, nem kívánja el másnak a tulajdonát, nem részesíti előnyben a saját hasznát, hogy megőrizhesse a közösség javát. Az osztó igazságosság az igazságosságnak az a formája, amelyet a közösség a tagjaival gyakorol, amikor mindenkinek és minden csoportnak megadja azt, ami neki jár. A béke az igazságosságból fakad. Krisztus egyházának ki kell állnia a szegények mellett a társadalmi igazságosság nevében. Jeremiás könyvében olvashatjuk a 22. fejezet 3. versében, ezt mondja az Úr, mondjatok igazságos ítéletet, szabadítsátok ki a nyomorgatottat nyomorgatója kezéből, az idegent, az árvát és az özvegyet ne nyomjátok el, óvakodjatok az erőszaktól. Máté evangéliumában olvashatjuk, akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap atyuk országában, akinek van füle, hallja meg. Svéd közmondás azt mondja, mindenki dicséri az igazságosságot, de becsukja az ajtaját, ha megérkezik. Friedrich Schiller, német költő mondja, légy a gyengék barátja, és szeresd az igazságosságot. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk.

Ha a szeretet uralkodna a Földön, nem lenne szükség semmiféle törvényre. Miért nem elég az igazságosság önmagában? A szeretet több, mint igazságosság, mert a szeretet türelmes és jóságos, mondja Szent Pál. Az igazságosságnak irgalmassággal, illetve irgalmazással kell párosulnia. Így lesz humánus a társadalom. A tisztán törvényi igazságosság még annyira sem elegendő az együttéléshez, mint a társadalmi igazságosság. Mivel kölcsönös jó akaratot, semmitéle törvény sem tud létrehozni. A törvényi igazságosság meg tudja büntetni az emberi méltóság megsértését, és kijelöli az élet törvényes kereteit. A szociális szeretet viszont teremtő erőket szabadít föl a közjó, tehát minden ember teljes jóléte érdekében. Igazságos struktúrákat hoz létre, amelyek teret adnak az irgalmasságnak. Az igazságosság erkölcsi alapkövetelmény, az irgalmasság nem lehet az. A szeretetre csak hivatkozhatunk, az igazságosságot meg lehet követelni. Louis, az író, azt mondja, Isten nem azért szeret, mert mi szeretetre méltók vagyunk, hanem mert ő a szeretet. Szent Pál a szeretet himnuszban azt írja, szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt. Odaadhatom a testemet is égő áldozatul. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Aquinói Szent Tamás mondja, amit szeretetből teszünk, azt tesszük a legnagyobb örömmel. Thomas Merton, amerikai trappista szerzetes, választás elé kerültünk, vagy az igazságban élünk, vagy elpusztulunk. Simone Weil, francia filozófus és misztikus, a felebarát szeretetének teljessége abbannál, hogy képesek vagyunk megkérdezni tőle, mitől szenvedsz? Nézzük meg a fontos egyházi dokumentumokat, ezeknek is a részleteket, a társadalmi tanítás alapelveit. 13. Leó pápa a Rerum Novarum enciklikában, a 11. pontjában írja, amikor a család igen nehéz helyzetben van, abból kiútat nem talál, és a helyzetet semmilyen módon nem képes maga megoldani, az állami segítség lép közbe, hiszen minden egyes család része az államnak. Éppen így, ha valahol a ház falai között a jogos kölcsönös érvényesítésében súlyos zavar támad, ott az állam igenis védje meg kinek-kinek a jogát, mert ez nem a polgárok jogainak csorbítása, hanem inkább azok jogszerű és köteles gondoskodása történő védelme és megerősítése. Itt azonban szükségképp meg kell állnia a közhatalomnak, e határok áthágását a természet tiltja. Szintén 13. Leó pápa a Rerum Novarum enciklikájának a 12. pontjában írja a közös tulajdonról. Ez azonban nem csak jogszerűtlenség volna, hanem ezen felül nyilvánvalóan megzavarna és fölforgatna minden rendet, ez a szocializmus, és nehéz és gyűlöletet szolgaságot hozna a polgárokra. Tág út nyílnék a kölcsönös irigységre, rágalmazásra és meghasonulásra, megszűnnék az egyes tehetségét és szorgalmát sarkalló ösztönzés, és ezzel együtt a gazdagság forrásai is szükségképp kiapadnának, tehát az így elképzelt egyenlőség a valóságban nem lenne egyéb, mint az emberek egyenlő nyomora és különbség nélkül való szánalmas helyzete. Szintén ugyanebben az enciklikájában a 28. pontban írja 13. Leó pápa az állam szubszidiáris szerepéről és a közjóról. Az állam nem nyelheti el a polgárt, sem a családot. Mindkettőt méltányos cselekvési szabadság illeti meg addig a határig, amíg a közérdek vagy az egyének joga sérelmet nem szenved.
Az államnak mindazonáltal nem kevésbé kell védelmeznie a közösséget és annak tagjait. A közösséget, mert annak védelme a legfelső hatalomnak természetszerű feladata olyannyira, hogy a közjó védelme nem csupán a vezetés legfőbb törvénye, hanem a vezetői szerep egyetlen létesítő oka és elvi alapja is. És meg kell védenie az egyes tagokat is, mert az állami vezetés természeténél fogva nem azok érdekeit szolgálja, akikre rá van bízva, hanem ellenkezőleg azokét, akik ő rá vannak bízva, ahogy a filozófiai és a kereszténység egyaránt vallja. Az alap, a szolidaritás szeretetből, II. János Pál pápa írja Centesimus Annus enciklikájában, a 10. pontjában, így az az elv, amelyet ma szolidaritásnak nevezünk, a politikai és társadalmi rendről vallott keresztény felfogás egyik alappillérének tekintendő. 13. Leó ezt több alkalommal kinyilvánította barátság szóval jelölve, amelyet már a görög filozófiában megtalálunk. 11. Pius a nem kevésbé kifejező szociális szeretet megnevezést használta, míg 6. Pál kibővítette a fogalmat a szociális kérdés napjainkban megnyilvánuló sokféle dimenziójával és a szeretet civilizációjáról beszélt. Szintén ebben az enciklikában írja II. János Pál pápa az állam és a szociális alapelvek címen, idézem, az államnak közvetlenül vagy közvetve hozzá kell járulnia ezeknek a munkavállalók jogaival kapcsolatos célkitűzéseknek a megvalósításához. Közvetve és a szubszidiaritás elvét követve azáltal, hogy megteremti a kedvező feltételeket, a gazdasági tevékenység szabad gyakorlásához, ami elvezet a munkalehetőségek bő kínálatához és a gazdagság forrásaihoz. Közvetlenül és a szolidaritás elvét követve azáltal, hogy a gyengébbek védelmére bizonyos korlátokat szab, azok önállóságának, akik a munkafeltételeket biztosítják, valamint azáltal, hogy minden esetben biztosítja a létminimumot a munkanélküliek számára. Szintén ebben az enciklikájában, a 49. pontjában írja a szolidaritás hálójáról II. János Pál pápa, a családon kívül más közbülső társadalmi csoportok is fontos szerepet töltenek be, és sajátos szolidaritási rendszert hoznak létre, hiszen ezek a csoportok is a személyek valódi közösségeivé nőnek fel, és beleilleszkednek a társadalom szövetébe, megakadályozva, hogy az ember az elszemélytelenedett tömeg névtelenségébe süllyedjen, ami sajnos a modern társadalmakban gyakran előfordul. A különböző kapcsolatok kereszteződésében a személy áll, és ez erősíti a társadalom személyességét. Kedves Mári Rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő műsorban. Megnézzük, a társadalom alapja a család. Ez egy komoly téma lesz. Maradjanak velünk, maradjanak a Mári Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kedves Máre rádió hallgatók, a gyógyító jelenlét elmélkedéseiben egy különös küldetésünk van nekünk keresztényeknek is. Az ünnep evangéliuma hív bennünket, hogy fölismerjük a küldetésünket. Szent Márk evangéliumából aztán így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Ezeket a szavakat Jézus a tanítványoknak, az apostoloknak mennybe menete előtt mondja. Egy küldetés szól hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Hogyan lehetek jelen a világban? Hogyan lehet jelenlétem gyógyító, jótékony, jóvátevő, boldogító, életet hirdető jelenlét? Jézus föltámadása után és mennybe menetele előtt adja ezt a küldetést a tanítványoknak. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Az örömhírt, hogy Isten országa köztetek van, hogy Isten országa bennetek van, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig. Életünk bármilyen helyzetében tudhatjuk, hogy Isten velünk van, és ezt hirdetnünk kell. Hirdetnünk kell nem is annyira szavakkal, hanem sokkal inkább létünkkel. A puszta létünk kell legyen egy evangélium, egy örömhír, egy hirdetés. És a hirdetés azt nem csendben szokták elmondani, általában kihangosítják, vagy hangosan kiáltották előtte. Ugye régebben, amikor kis falusi közösségekben valami közérdekű hirdetés volt, és akkor ez még nem a rádió és a tévé időszaka, akkor előtte kidobolták a fontos tudnivalót egy faluba. Hogy dobszó, doppergés hívta fel a figyelmet, hogy ugye később különböző ilyen zenék, vagy ilyen megafonból valami zenék, doppergés hívta fel a figyelmet, hogy figyelem, figyelem, közhírré tétetik. És most ez lenne, hogy közhírré tétetik. Hogyan tudunk élni a mi hitünkkel, a mi Isten kapcsolatunkkal úgy a világban, függetlenül attól, hogy éppen most milyen státuszunk van, vagy milyen lelki állapotunk, vagy éppen betegek vagyunk, vagy egészségesek, vagy aktívak vagyunk a munkában, vagy éppen nyugdíjasak, vagy egy családi életben vagyunk, vagy özvegyek. Mindegy, hogy milyen életállapotban tudunk-e olyan tudatosan élni a világban, hogy képzeljük el, hogy mielőtt megjelennénk bárkinek az életében is, mint egy ilyen doppergéssel lehetne a hirdetni, hogy figyelem, most jön egy keresztény, jön egy Krisztus hívő, jön egy tanítvány, aki Jézus tanítványa, és az életével fogja hirdetni az evangéliumot. Kész vagyok-e arra, hogy amolyan doppergéssel bevezessenek a világba, mint egy fontos, a hétköznapi vagy az ünnepi életünkhöz elengedhetetlen információ, közlemény, hír, örömhír tud-e lenni az életem? Vagy lehet, hogy néha, ahogy megélem az Isten kapcsolatomat, vagy a hitemet, azt nem kellene kidobolni, nem kellene kitenni az ablakba. Pedig azt mondja Jézus, hogy hirdessétek az egész világnak, minden teremménynek. Ez is egy különös hivatása a keresztény embernek, a tanítványnak, hogy létével nem csak az embereknek hirdeti, hanem a teremtett világnak hirdeti az evangéliumot. Ami azt jelenteni, hogy ahol én az Istenbe vetett hitemmel megjelenek, jelen vagyok, elcsendesedem, ott vagyok, ott a virágok is jobban nyílnak, az illatuk is szebb a virágoknak, ott a szellőnek is más érintése van, a víznek is más íze van, környezetemben az állatvilág megnyugszik, mint ugye Szent Ferenc különös képessége volt, hogy megnyugszik, vagy érzékeli azt, hogy itt most egy Istenben hívő ember van a természet ölén. Ha Krisztus kapcsolatom az örömhír, akkor a nap is másképp kel föl, másképp nyugszik. Bár külső körülmény szerint, aki nem Isten hittel szemléli a világot, nem biztos, hogy észreveszi. De nekünk hívő, megkeresztelt keresztényeknek megvan az a képességünk, hogy a jelenlétünk által a világ másképp működik. Más az íze, más a színe, más a fénye az egész világnak, az egész teremtett világ, mely vajúdva várja Isten fiainak a megváltásának a beteljesedését. Hogy tudunk-e ilyen szemlélődő jelenléttel életünkben ott lenni, mások életében ott lenni, hogy az Isten hitünk az többet ad hozzá a teremtett világhoz. Azt is megtapasztaljuk, hogy az állatok is megnyugszanak, hogyha imádkozó ember közelébe kerülnek. Akkor, amikor Erdélyben gyerektábor tartottam, még a Covid idején, amolyan liturgikus eseményként megkaptuk az államtól akkor az engedélyt, és a hegyekben tartottunk gyerektábort, akkor a jelen volt a természet, vagy hát mi voltunk jelen a természetben, és ott volt egy olyan kis kutya ott az erdőben, és amikor a reggeli imára összegyűltünk, és elcsendesedtünk, Isten jelenlétébe helyeztük magunkat, akkor az addig nyugtalan kis kutya lefeküdt a földre, mint egy összetette a első lábait, és figyelte, hogy mi a gyerekekkel együtt mikor imádkozunk, és mindaddig, amíg tartott az imádság, addig a kutya nyugodtan feküdt. Lehet, hogy ez csak az én szemléletem, de a nyugodtságot azt a gyerekek is észrevették. Ugyanezt történt meg ugyanaznap a Szent Misében. Fáradt és nyugtalan volt a ló, amely kikísért bennünket a hegyre, és amikor elcsendesedtek a gyerekek, és elkezdődött a Szent Mise, akkor a ló teljesen megnyugodott. Tehát, hogy a természet, az állatvilág, az Istenben hívő ember, az Istennel kapcsolatban lévő ember, imádkozó ember lelki rezgéseit átveszi. Még a hitetlen emberek is azt mondják, hogy ugye most már elég nagy divat, hogy figyelünk a természetre is, és azt mondják, hogyha beszélsz a virágokhoz, akkor azok szebben nőnek, jobban nőnek. Nem gondolom, hogy a beszéd az, ami megteszi a mágikus hatását. Ez nem egy mágikus hatás. A hívő ember imádkozó jelenléte nem egy mágikus hatás a természetre, hanem egyszerűen létünkkel hirdetjük az örömhírt, az evangéliumot. És ezt mondja Jézus, mielőtt mennybe menne, ezt a küldetést adja meg a tanítványoknak. És ez a küldetés a mi küldetésünk is, nem csak a tanítványok küldetése 2000 évvel ezelőtt. Ha pedig nem igazán tudunk így jelen lenni a természetben, ha nem hisszük el, hogy a hirdetnünk kell az evangéliumot minden teremtménynek, akkor vizsgáljuk meg a mi evangéliumunkat. Lehet, hogy az az evangélium, amit én hirdetek, amit te hirdetsz, amit mi hirdetünk, mint közösség, nem is annyira evangélium. Picit elfáradt, kicsit kifakult, fényét, ízét veszítette a jó hír. Az emberek annyira el vannak szokva a jó hírtől, hogy nem is kíváncsiak rá. A híradás akkor érvényes és konszumálható híradás, hogyha negatív hírek vannak benne. Kipróbálhatjuk, hogyha indítunk egy folyóiratot, amelyben csak jó hírek vannak, és azt mondjuk nem ingyen adjuk el, akkor nem éli túl az első kiadását a folyóirat. Elszoktunk a jó hírektől. Ezért fontos, hogy létünkkel hirdessük a természet ölén, a természetben, a kapcsolatainkban az örömhírt. És nézzük meg, hogyha nem érkezik meg, hogy mondanák a fiatalok, nem jön át az üzenet, akkor hol fakult el útközben az örömhír? Az, hogy Isten szeret téged, Isten a fiát adta, értünk. És hogy Márton Áron püspök mondotta egyik elmélkedésében az oltári szentségről, hogy Jézus az isteni ige, akkor is emberré lett volna, hogyha nem lett volna bűnbeesés, csupán azért, hogy az Isten önmagához szoktassa az embert. Hát ez az örömhír. Olyan Istenünk van, aki lassan-lassan, évezredeken keresztül önmagához szelídíti az embert egy örökké valóságra. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, annak üdvössége lesz. Üdvözli őt az Isten a mennyországban, üdvözli őt az Isten a mindennapjaiban. Milyen jó, hogy itt vagy. Tudatosan jelen tudok-e lenni a saját magam életében úgy, hogy észrevegyem, hogy Istennek jól esik, ha itt vagyok vele. Uram, jó nekünk itt lenni. Az az érzés, amit Péter apostol a színeváltozáskor megélt. Ez a fajta Isten által üdvözölve lenni, üdvözítve lenni, az, ami az örök boldogság. Aki nem hisz, az elkárhozik. Mai világban nem divat, sőt, politikailag nem helyes, vagy társadalmilag nem helyes, úgymond negatív híreket mondani. A kározatról nehezen beszélünk. Kár, ami összeomlik, ami elfogy, ami meghal bennünk, az mind kárhozat. Hogyha Isten nélkül éljük az életünket, akkor a kárhozat már itt elkezdődött. És erre gondol Jézus. Akik viszont hisznek, azokat jelek fogják kísérni, mondja az evangélista. Devenben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vednek kezükbe, valami mérget isznak, nem árt nekik. Vajon nekem milyen Istenem van? Milyen Isten él bennem? Az az Isten, aki ilyen valamit hordok magamnál, rózsafűzét vagy szentképet, bármit, és akkor ilyen talizmán módjára megvéd engem? Majd rendelésre, amikor bajba vagyok, akkor szólok hozzá, máskor pedig elfelejtem? Milyen Isten él bennem? A tanítványok mások szolgálatában kapják meg Istentől a különös képességeket, hogy ami rossz, azt elűzi az emberből. Az Isten ellenes dolgot elűzi a világból. Új nyelveken beszélnek. Ma már a mesterséges intelligencia korában Elérkezünk arra a szintre, hogy nem is kell már nyelveken beszélni, idegen nyelveken. Megoldja az algoritmus. Nem lesz létszükséglet, hogy kommunikáljunk egy másik nemzet nyelvén. Megoldja az algoritmus. Vajon elég szavakat közölni? Vajon elég mechanikusan lefordítani a szót? Nem inkább a szív üzenetére lenne szükség? Sosem fogja pótolni a személyes találkozás varázsát, nehézségét. A műszó, a mesterséges szó. Azt ígéri Jézus, hogy új nyelveket beszélnek. Milyen új nyelvre van szükségünk? Esperanto, latin. Most például az osztrák oktatásban a tanügyminisztérium kivonta a latin nyelv oktatását, és helyette a mesterséges intelligencia oktatását vezette be. Kivonhatunk kultúrákat, de a szeretet kultúrájára mindig szükség lesz. És ez az az új nyelv, amit minden megkeresztelt embernek beszélni kell és lehet, mert küldetése van. Küldetés van arra, hogy ne mérgezzük egymást, hogy ne mérgezzen bennünket a világ, és hogy új nyelvet, az Isten szeretetének az új nyelvét beszélje a létünk. Akár verbálisan, akár nonverbálisan, szavakkal vagy szavak nélkül. A te beszéded, a te szavad milyen Istent közvetít, milyen Istenről tanúskodik a szíved mélyén? Nem csak az a kérdés, hogy mit tanultál, vagy mire figyelsz, és az értelmed mit mond, mennyire lehet fölfogni egy Isten kapcsolatot csupán értelemmel, hanem az, hogy a zsigereid mélyén, amikor bajba vagy, amikor nehézségek vannak, amikor szenvedéssel találkozol, amikor egy beteg embert, egy sérült embert bíz rád a Jóisten, akkor mi az első kérdés a szíved mélyén? Miért pont én? Mit vétettem? Isten, amikor nehézséget bíz rád, akkor nem azért bízza rád, mert vétettél. A kiválasztás, a bizalom az nem a bűn mértékétől függ, hanem a bűn pontosan az, amikor eljátszom az Isten bizalmát, illetve eljátszanám, de azt nem lehet. Isten a bizalmát sosem vonja meg az embertől. Mi megvonjuk egymástól, sőt az Istentől is. Ez is a bennem élő Isten képnek az alapja. Mennyire bízom rá az életemet a jó Istenre, mennyire vonom meg tőle a bizalmamat, és adom másnak esetleg. Mennyire alapozom életemet anyagi biztonságra, vagy kapcsolati tőkére, hogy szépen mondani szokás. Az életem, a lelkem gazdagsága, bűsége, szeretete, az új nyelv, a szeretet nyelv, az nem attól függ, hogy hány követőm van, hányan lájkolják az életemet, azokat, amiket posztoltam, vagy hányszor tudok megnyilvánulni úgy, hogy jónak látszak. Sokkal inkább az evangélium arra hív bennünket, hogy Isten nyelvén beszéljünk a világban, legyünk jelen a világban, egy olyan Istent közvetítsünk, aki azért lett emberré, hogy magához szoktasson minket, hogy megtanuljuk elfogadni önmagunkat hibáinkkal, képességeinkkel, adottságainkkal együtt. Az is nagyon sokszor jellemző, hogy más hibáit is észrevesszük, illetve a magunk hibáját, korlátait is. Most már a modern tudományok fejlődése korszakában van egy picit ilyen kísértés az embernek, hogy rá lehet keresni mindenre, utána lehet nézni, és mindenki mindenhez ért. Az orvostudományhoz, a lélektanhoz, a pszichológiához, az építészethez, és egyszer csak azt látjuk, hogy mindenki észreveszi a saját hibáját is, és elemzi. De ami hiányzik, a következő lépés. Nem elég észrevenni saját korlátainkat, nem elég észrevenni saját képességeinket, nem elég profitálni belőle, és megnézni, mi az, ami hasznot hoz, hanem sokkal inkább az örömhírnek arra a részére kellene koncentrálni, hogy amikor észrevettem gyengeségemet, hibámat, korlátaimat, akkor azt odaadjam az Istennek. Isten az oda nem adott élettel nem tud mit kezdeni. Se az erényekkel, se a bűnökkel. És Isten nem azt mondja, hogy add nekem az erényeidet, és akkor én büszke leszek rád, mert jó ember teremtettem, hanem bűnné vált értünk Krisztus, hogy közelebb kerüljön hozzánk, hogy magához szoktassa a szívünket. És nem árt neki a bennünk levő méreg, de ha nem adjuk oda az Istennek a sebeinket, ha nem adjuk oda az Istennek a bűneinket, akkor ez ártani fog. Milyen Isten, akit én közvetítek életemmel, szavaimmal, cselekedeteimmel? Egy jutalom alapú Isten, ha jó vagy, én is jó vagyok hozzád. Sőt, nem elég máshoz jónak lenni. Önmagunkhoz is jónak kell lenni, és ez az igazi evangélium, amikor megtanulom a hibáimmal, a gyengeségeimmel együtt, a képességeimmel együtt, Isten szemével szemlélni önmagam életét, kapcsolatait, kudarcait, sikereit. Milyen Istened van, aki a szíved mélyén él, aki megbízott téged az örömhír hirdetésére? Elhiszed az Istennek, hogy amit rád bízott, arra te képes leszel? És lehet, hogy nem neked kell ezt észrevenni, hanem aki körülötted van. A körülötted lévő élet, a körülötted lévő természet fogja észlelni a hívő ember gyógyító erejét a világban, a természetben. Csak idő kell hozzá, és türelem. Légy jó, és légy türelmes önmagadhoz, mert Isten türelmes hozzád. Isten jó hozzád. És megbízott. Nem azt mondja az apostoloknak, hogy ha majd jól viselkedtek, ha majd tökéletesek lesztek, hibátlanok lesztek, akkor vállalok rátok garanciát. Ugye a termékeknél vannak garanciák, és meg lehet vásárolni, meg lehet hosszabbítani a garanciát. A hívő ember garanciája Jézus Krisztus. Nem kell meghosszabbítani. Örök életet adott is, odáig tart. Nem mi magunk vagyunk az örömhír garanciái, hanem maga Jézus Krisztus az életünkben. Elhiszed-e ezt? Aztán a saját életem nehézségei hogyan mutatkoznak meg a szeretet kapcsolatomban, a betegekkel való kapcsolatban? Ugye, hogyha valakire rátesszük a kezünket, és mondjuk egy gyengébb emberre a kezünknek a teljes súlyát ráeresztjük, akkor az nem biztos, hogy jót tesz. Nagyon sokszor emberi kapcsolatainkban talán az is nehéz, hogy az életünk súlyát engedjük rá a másik emberre kapcsolatainkban, az érintéseink, a kommunikációnk, a jelenlétünk által. Nem úgy segít, felszabadít, hanem még inkább megterhel, Az evangélium azt ígéri a tanítványoknak, hogy ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Nagyon sok esetben azért sem tapasztaljuk meg a gyógyulást, és itt különösen a belső gyógyulásra gondolok, a lélek sebének a gyógyulására, hogyha mi úgy jelenünk meg egymás életében, hogy segítő emberként álcázva önmagunkat, magunk terhét rójuk a még gyengébbekre, akkor nem gyógyulás lesz belőle. Tudunk-e Isten gyöngéd érintései lenni? Nem erőszakos, nem túlakodó, csak jelenlevő kézrátétel lenni. A szentség ereje, a kimondott szónak az ereje, az érintésnek, a szent olajnak az ereje, mindaz, amit Isten azért talált ki nekünk, embereknek, hogy elvegye az érintés, a találkozás súlyát akkor, amikor csak saját életünk terhét tudnánk átadni a másik embernek. Megtapasztaljuk azt is, hogy előfordul, hogy segítő emberek, akik jó szándékkal elmennek a beteg ágya mellett, vagy beteg ágyahoz, és egy idő után megfordulnak a szerepek. Már rég az ágyban fekvő beteg a segítő, és az önkéntes látogató, legyen az rokon, barát, szomszéd, már rég a terhét, a szomorúságát rója rá a beteg emberre, és az ágyban fekvő beteg még el sem tud menekülni ebből a helyzetből. Erre is figyelnünk kell, hogy ne forduljanak meg a szerepek. Nem azért megyek beteget látogatni, hogy végre kibeszélhessem magamat, és el tudjam panaszkodni, sőt, elmondjam a világ fájdalmát, a bizonytalanságokat, a félelmeimet, a háborútól való félelmemet, az esetleges politikai beállítottságomat. Jézus nem azt mondja, hogy értékeket közvetítsetek, legyetek korrektek, következetesek. Jézus azt mondja, ráteszik a kezüket a betegekre, azok meggyógyulnak. Ha az életed súlyával terheled meg, ha a világ súlyával terheled meg az embert, aki beteg, akkor ő nem tud meggyógyulni. Amikor Isten, mint tanítvány, mint hívő embert, mint megkereszelt embert küld a találkozásban, hogy jelen legyél, akkor azért küld, hogy előtte tedd le lelked, életed súlyát, tisztíts meg Isten képeidet, az Istenről alkotott képeket, a félelmeidet, és ne vidd el a beteghez. Ne vidd el a hozzátartozódhoz, akin segíteni szeretnél, hanem életed terhét, súlyát tedd le Isten irgalmas kezébe, utána pedig menj, és érintsd meg a beteget, ha arra ő felkészült, ha arra igénye van. Menj, és hogy megérintsen téged a természet szépsége, tisztasága, élete. Tégy úgy, élj úgy, hogy körülötted a világ, körülötted a virág, a víz, a fák, az állatok, az emberek be tudják lélegezni a te életednek az örömhírét, jóságát. Azt az örömhírt, hogy Isten szeret téged, megváltott téged, megengedi, hogy gyenge légy, de örömmel köszönt téged életed minden napján és az örökké valóságban. Az örömhír Isten szívén születik, amikor kimondja rád, hogy olyan jó, hogy vagy, én álmodtalak meg téged. Hallgasd meg, ízlelgesd és add tovább. Te magad is eszközvetítsd mindenkinek, függetlenül életállapotod, egészségi állapotod, státuszaid túl jó, hogy vagy, és ez az Isten szava. És számomra is jó, hogy vagy. Általad vagyok gazdagabb, általad élek még inkább, általad vagyok emberibb, általad kerülök közelebb az Istenhez. Ez életünk evangéliuma. Ez az igazi örömhír, mely nem megterhel, hanem fölszabadít. Fölszabadít az Isten fiainak szabadságára. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
0: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Gondolatok az áprilisi életigéhez. Maradj velünk, mert esteledik. Jézus mindig kész arra, hogy velünk legyen, nekünk kell készségessé tenni a szívünket erre. Valahányszor eltávolodunk tőle, a sötétség egyre nagyobb lesz, ne engedjük, hogy a bűn elszakítson tőle. Amikor hosszabb, rövidebb ideig elhanyagoljuk a rendszeres imádságot, vagy az ige élését, érezhetjük elveszettségünket. Ne hagyjuk, hogy a reménytelenség hatalmába kerítsen, mert tudjuk, hogy Isten irgalma mindent befed. A mi Emmauszi utunkon felismerhetjük a mellénk szegődő urat. Néha egy-egy jó barátként csatlakozik hozzánk, tevékeny szeretetével feloldja aggodalmainkat. Az ige élésében létrejön a találkozás vele, és segít abban, hogy bennünk éljen, és mi benne. Pillanatról pillanatra mi is kérhetjük a nap folyamán, többször is, maradj velünk. Tartsuk Jézust magunk között, a kölcsönös szeretettel marasztaljuk őt, mert ha velünk marad, elmúlik a sötétség. Ismerjük fel és fogadjuk be, amikor az Eukarisztiában hozzánk jön, amikor az igében hozzánk szól, amikor a fele barátban mellénk szegődik. A húsvét örömét, a feltámadott jelenlétét ismerjük fel és őrizzük meg a szívünkben. Szent II. János Pál pápa gondolatai, korunk éjszakája. Keresztes Szent János tapasztalata a bizalomra hív meg bennünket, engedjük, hogy Isten megtisztíthasson bennünket. A reménnyel és szeretettel átszőtt hitben az éjszaka lassan megmutatja a hajnal fényét. Fénylővé válik, mint húsvét éjszakája. Maradj velünk, mert esteledik.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, a mai audiencia a szintén elmarad, ahogyan mondottuk, július hónapban a mindenkori szent atyák, a szent atya, a pápa szabadságol, úgymond. Úgyhogy a jelenlegi pápánk és 14. Leó pápa méltó szabadságát üli, és az audiencia helyett egy pár gondolatot szeretnék megosztani a jelenlegi pápánkról. Ugye könyvek is, több könyv jelent meg róla, így sokan úgy is nevezik, hogy a remény pápája. És feltehetjük már a kérdést, hogy merre halad tovább a katolikus egyház. 2025. május 8-án Dominik Mamberti protodékán részéről elhangzott a híres és várva várt mondat egy csütörtöki napon, hogy van pápánk. De milyen pápánk lesz? Milyen pápánk van? Merre halad tovább a katolikus egyház? Sikerül-e folytatni Ferenc pápa reformjait? 14. Leó, akinek beiktatási szentmiséjét Róma püspökeként május 18-án vasárnap tartották 2025-ben, már első beszédében világossá tette, számára Ferenc pápa öröksége a minta. Lehet, hogy a külsőségek tekintetében elődjénél jobban ragaszkodik majd a tradíciókhoz, más stílust képvisel, kevésbé jellemzi az improvizáció, mint Ferenc pápát. Rendje az Ágoston rend elviekben nem számít olyan haladó szellemiségűnek, mint a jezsuita, de pontifikátusa mégis több tekintetben követheti a nagy elődét. Többek között a szegények felkarolását, vagy éppen a környezetvédelem iránti elköteleződést illetően. A legfontosabb feladata azonban az lesz, hogy megbékítse az egyházat. Közelítse egymáshoz a rendkívül megosztottá vált progresszív és konzervatív tábort. Amikor első pápai beszédében hidakról beszélt, erre is gondolhatott. A prevost évtizedekig szolgált püspökként Peruban, és így ötvözi az északi és a déli jellegzetességeket, egyfajta középutat jelent Ferenc pápa után. És miután pápává választották, Ferenc pápától eltérően nem egyszerű fehér ruhában jelent meg a hívek előtt, hanem tradicionális öltözékben. Ez a konzervatívoknak lehetett jelzés, első beszéde pedig a progresszívek számára jelenthet reményt, mert áthatotta a II. Vatikáni zsinat szellemisége. Szinodális egyházról tett említést, amely halad előre, békét és szeretetet keres, és mindig igyekszik közel lenni a szenvedőkhöz. Ez a mondata akár az argentin pápától is származhatott volna, de Prevost életrajzában is szerepel egy kitétel, ami a progressz

bejegyzését is az akkori Twitteren, amelyben élesen bírálta az amerikai kormányzatot, amiért szüleiktől elkülönítve fogva tartanak illegálisan bevándorló gyerekeket. Tehát ezek a bírálatok mind reményt jelentenek, nem csak a progresszívek, hanem azok számára is, akik úgy vélik, hogy a világ egyre ridegebbé válik, az empátia már nem számít erénynek, mások nyomorúsága csak dühölt vált ki sokakból, és a befogadás is egyfajta szitok szóvá vált. Prevost azonban Ferenchez hasonlóan befogadó egyházat képzel el, amelyben mindenkinek helye van. Mindenkinek, aki az evangélium, a felebaráti szeretet szerint éli az életét, aki elfogadja mások véleményét, megpróbálja megérteni a másikat, mert ők a párbeszéd révén hídakat képeznek. 14. Leo úgy véli, sok ilyen hídra lenne szükség ahhoz, hogy a világ újra visszataláljon a normalitás útjára. Ebben szükség van az egyházra, de olyanra, amely valóban közel áll az emberekhez, és fontosnak tartja a missziós tevékenységét. 14. Leo alapvetően visszafogott, introvertált személyiség, udvariasan elutasította a média összes interjú kérelmét, az utolsó hónapokban inkább csak a vatikáni hírszolgálatnak nyilatkozott választása előtt. Néhány hónap vagy év múlva, alig ha nem kiderül majd, hogy miért őt választották meg kétharmados többséggel a bíborosok, de az valószínű, hogy a nagy esélyes Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár az első két szavazás után nem tudta növelni támogatóinak a számát. Parolin bíboros ellen lefőképpen az szólhatott, hogy az előkonklávén a bíborosok egyetértettek abban, hogy olyan pápát kell megválasztani, aki jó lelki pásztor is. Az olasz főpap Parolin azonban ezen a téren nem jeleskedett a vatikáni diplomáciai misszió tagjaként. És Robert Prevost, a jelenlegi pápánk, megválasztása az Egyesült Államokban is ugye nagy meglepetést keltett. Szinte senki sem számított arra, hogy bejelentik a történelem első amerikai pápáját. A washingtoni bazilikában megszólaltak a harangok, miután 14. Leo nevét kimondták. Egyesek azt remélik, hogy az amerikai pápa egyesíteni tudja a rendkívül megosztott társadalmat az Egyesült Államokban. Az ország katolikusainak többsége ugyan tudjuk, hogy 2024-ben az elnök választáson Trumpra szavazott, ám a mém, amit a Fehérház is terjesztett, amelyen Trumpot ugye pápaként is ábrázolták, még a republikánusokat lelkesen támogató honfitársa körében is megütközést keltett. Bár ugye az amerikai elnök gratulált az új pápának, az amerikaiak egymásnak estek a közösségi médiában annak kapcsán, hogy mely áramlathoz sorolható majd az új pápa. Többen emlékeztettek arra, hogy Robert Prevost bíborosként többször is bírálatokat fogalmazott meg az amerikai államelnök migrációs politikájával kapcsolatban. És egy jobboldali aktivista, nevét most nem mondom, az összeesküvés elméletek híve például megjegyezte, hogy Leo pápa, ugye ő Trump ellenes, a nyitott határok híve, és totális marxista, akárcsak Ferenc pápa. És úgy fogalmaztak, hogy egy másik marxista báb a Vatikánban, ezt írta ez az aktivista. A társadalom egyesítésének tehát egyelőre nincs nyoma. De 14. Leo mégis a hídak embere lehet. A híd építéséhez, a társadalom gondolkodásának megváltoztatásához azonban idő kell. Nagyon sok idő. És ebben a műsorban és a következő műsoraimban is, kedves hallgatók, az új pápa életéről, mentalitásáról fogunk beszélni. Sok vele kapcsolatos kérdésre, ugye az csak a következőkben kaphatunk választ, és így arra is, hogy miben követi névadóját, 13. Leót és nagy elődjét, Ferenc pápát. Egy röviddal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ferenc pápáról, az örökségéről, a remény pápájáról folytatom tovább a mai műsorunkat. Az audiencia helyett, ahogy tudjuk, a Szent Atya szabadságon van. Ferenc pápának az öröksége, ugye úgy is fogalmazzák sokan, hogy nagyon nehéz. Szinte szimbolikának is, szimbolikusnak is nevezhető, hogy Ferenc pápa húsvét hétfőn halt meg. Húsvét vasárnap, bár fátyolos hangon kívánt boldog húsvétot a Szentpéter téren összegyűlt híveknek, mégsem sejthette senki, hogy ez lesz a búcsú a részéről. A pápa személyesen osztotta az Urbi et Orbi áldást egy hónappal azután, hogy kiengedték a kórházból, tehát Ferenc pápáról van szó. Fáradtnak és gyengének tűnt. Üzenetét, melyben tűzszünetet követelt Gázában, tudjuk, és aggodalmát fejezte ki a növekvő antiszemitizmus miatt, ezt az üzenetét ugye egy prelátus olvasta fel. És az Urbi et Orbi üzenet előtt néhány perc erejéig személyesen találkozott az amerikai alelnökkel, akivel nagypénteken Pietro Parolin bíboros államtitkár beszélt hosszabban. És a találkozó az nagy feltűnést keltett. A 2019-ben katolizált amerikai alelnök, őt komoly fenntartásokkal ugye figyelték a Vatikánban. Figyelik, mindössze 2 hónap telt el azóta, hogy Ferenc pápa február 10-én az amerikai püspököknek írt levelében bírálta ugye az adminisztrációját az amerikai elnöknek a menekültekkel szembeni fellépése miatt. És Ferenc pápa akkor így figyelmeztetett, hogy idézem, ami az erőre épül, nem pedig az igazságra és minden ember egyenlő méltóságára, az rosszul kezdődik és rosszul végződik. Ferenc pápa 1936. december 17-én született, tudjuk, ő volt az első jezsuita, az első amerikai kontinensről érkezett pápa, és az első a 8. század óta, aki Európán kívül született. Tehát 1969-ben szentelték pappá, 73-tól 79-ig argentina jezsuita tartományfőnöke volt, 98-ban Buenos Aires érseke lett, 2001-ben bíborossá nevezte ki Szent II. János Pál pápa, és ő vezette az argentin egyházat 2001-ben az argentin zavargások idején. 16. Benedek pápa 2013. február 28-ai lemondását követően a konklávé március 13-án őt választotta utódjává. Ferenc alázatosságáról, Isten irgalmasságának hangsúlyozásáról, a szegények iránti és a vallások közötti párbeszéd iránti elkötelezettségéről, béketörekvéseiről, valamint a környezetvédelem melletti kiállásáról volt ismert. Már pápává választása utáni első gesztusával jelezte, hogy másként viszonyul a pápaság intézményéhez, mint akár II. János Pál, akár 16. Benedek. Jó estét, így köszönt, majd néhány nappal későbbi vasárnapi szentmiséjén jó étvágyat kívánt a híveknek. Ezekkel az emberi gesztusaival hamar belopta magát, nem csak a katolikusok, hanem a nem vallásos emberek szívébe is. Nem volt hajlandó az apostoli palotába költözni. Inkább a Szent Márta ház egyik szobájába húzta meg magát. Mindvégig az egyszerűség jellemezte, nem a pompa volt fontos számára, hanem az, hogy paptársai körében lehessen és közel maradjon a hívekhez. Tehát minden gesztusával jelezni kívánta, hogy elődeinél kevésbé formális módon viszonyul a pápasághoz. Haláláig igazi lelkipásztor maradt. Sosem tartotta magát nagy teológusnak,
s e tekintetben nem is akarta elődjéhez 16. Benedekhez mérni magát, mégis népszerűek voltak a vasárnapi szentírás magyarázatai. Tudjuk, kétszer járt Budapesten, 2021-ben részt vett a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus zárómisén, a Hősök terén, és ahogy mondta, a kereszténység útja nem a siker ostromlása, és 2023 áprilisában több napot töltött el a magyar fővárosban. Pápaságának első éveiben programjának központi eleme a társadalom kirekesztettjei melletti kiállás volt. Menekültségválság idején határozottan állt ki a menekültek befogadása mellett. Az egyházon belül sokan elengedték a fülük mellett az intéseit, pedig a plébániákat is felszólította a migránsoknak a befogadására. Ám térségünkben nem sokat tettek eleget a felhívásának. Ferenc többször is bírálta a nacionalista és a populista erőket a menekültek befogadásának az elutasításáért. Legfőbb programjainak elemeit ismertetném most röviden, ugye a külpolitikájánál kezdjük. Többször is bírálta a jobboldali populizmus erősödését. Úgy fogalmazott, figyelmeztetett 2022-ben, hogy ne hagyjuk magunkat elbűvölni a populizmusnak a szirényeitől, akik az emberek valódi szükségleteit felszínes és gyors megoldással szolgálják ki. Nagyon sok tehát művei jelentek meg, ugye enciklikái, reformjai, a nyitottabb egyházat képzelte el, ezért is ösztökélte a helyi katolikus közösségeket, hogy szóljanak bele bátrabban az egyház életébe. Ugye az ökumenizmusa ebben 16. Benedek hagyományait követve javította a kapcsolatot az egyházakkal, az egyes egyházakkal. Ugye a szentélvatások is, számos szentélvatás fűződik a nevéhez. Ő emelte például a szentek sorában nagy elődjét, II. János Pál pápát, átalakította a pápa választó testületet, a bíborosi kollégiumot, amelyben már az általa kinevezettek dominálnak, 10 alkalommal tartott a bíborosokkal úgynevezett konzisztóriumot, és 163 bíborost kreált több mint 70 országból. A halálbüntetéssel kapcsolatosan és kijelentette, hogy nem lehet alkalmazni. Nők szerepét emelte ki az egyházban, azon kívül a pénzügyekkel is foglalkozott, többször kijelentette, hogy eltökélt szándéka véget vetni a korrupciónak, és természetesen a teológiája, az evangélii gaudium, az evangélium öröme apostoli buzdításában azt írta, hogy törekszik a missziós lendületre, a hit aktívabb megosztására, a világiasság elkerülésére, a szegények segítésére, társadalmi igazságosságra. A teológiát is ezek a témák határozták meg, bár ezzel a konzervatívok egyre hevesebben ellenálltak. Na de hát egy megismételve a hagyományos katolikus tanítást hangsúlyozta, hogy a házasság egy férfi és egy nő között köttetik meg. Egy rövid dal után akkor megnézzük, hogy hogyan kezdődött a sede vacante időszaka. Tehát ezek után ugye nagy kérdés volt, hogy ki lesz az, aki magával ragadja a bíborosokat, és akkor rátérünk a jelenlegi pápánkra. Maradjanak velünk, rövid dal után folytatjuk.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább Leó pápáról való elmérkedésünket, úgymond ott hagytuk abba, hogy megérkezett a sede vacante időszaka. Nagy kérdés az volt, hogy hát Ferenc pápa reformjai után ki lesz az, aki magával ragadja a bíborosokat. Ugye Ferenc pápa 2025. április 21-i halálát követően kezdődött meg a Vatikánban az úgynevezett sede vacante, azaz üres szék időszaka. Ez idő alatt a Vatikánt átmenetileg papíron legalábbis a kamarása irányította. Kevin Farrell bíborosnak kellett foglalkoznia az adminisztratív és szervezeti ügyekkel, így részben az ő feladata volt az is, hogy a szentszéket felkészítse a pápa választó konklávéra. Az ír származású amerikai állampolgárságú főpap nem tartozik a Vatikán élvonalába, de több fontos feladatkört látott el. A világiak, a család és az élet dikasztériumának a prefektusa, a bizalmas ügyek bizottságának, a beruházási bizottságnak és a Vatikán városi állam legfelsőbb bíróságának elnöke, továbbá a vatikáni nyugdíjalap egyedüli kezelője. Ferenc dolgozó szobáját lezárták a halála után, a pápa holttestét a Sixtus kápolnába szállították, bebalzsamozták, felöltöztették, majd Ferenc pápa saját kérésének megfelelően egyszerű fakoporsókba helyezték. A felravatalozásra a halálát követő második nap került sor a Szent Péter bazilikába, és itt búcsúzhattak el tőle a hívek. Április 26-án szombaton temették el, búcsúztatásán a világ mintegy 130 küldöttsége, állam és kormányfő garmadája vett részt. Ugyanakkor a gyászmisét Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium 91 éves dékánja celebrálta. Beszédében Ferencet találóan a nép körében élő pápának nevezte. Kiemelte Ferencnek azt a gondolatát, amely szerint hídakat építsünk, és ne falakat. A kijelentésnek különös jelentőséget adott, hogy Ferenc pápa korábban bírálta ugye az amerikai elnököt, mivel az első elnöksége idején a mexikai határra falat építetett, a temetésén Donald Trump is részt vett. Tehát az az ember, aki csak falak építésére gondol, bárhol is legyenek azok, és nem hídak építésére, az nem keresztény, hangsúlyozta Ferenc pápa. És az amerikai elnök kapcsán még hozzátette, hogy ez nem az evangélium. Ezzel ugyan feldühítette az amerikai elnököt, aki úgy fogalmazott, hogy szégyenletes, ha egy vallási vezető megkérdőjelezi valakinek a hitét, de Ferenc pápa kitartotta a véleménye mellett, és az Egyesült Államok katolikus püspökeihez intézett levelében tömeges deportálásait súlyos válságnak nevezte, amely sok férfi és nő méltóságát sérti. Sok elődjétől eltérően Ferenc pápa végső nyughelyéül nem a Szent Péter bazilikát választotta, hanem a Santa Maria Maggiore bazilikát. Számos alkalommal imádkozott, például külföldi útjai előtt, ebben az 5. században épült Róma főpályaudvarához közeli templomban. A temetését 9 napos gyász időszak, úgynevezett novendiale követte. Ez idő alatt szentmiséket tartottak az elhunyt egyházfő lelki üdvéért, mindeközben zarándokok százezrei érkeztek Rómába, a világ minden tájáról. Ferenc halála után a bíborosok rögtön elindultak a Vatikánba, a túlnyomó többség már megérkezett Ferenc temetésére, néhány bíboros azonban csak a következő, április 28-ával kezdődő hét elejére úgymond futott be. Először tisztázták a legfontosabb kérdést, ugye megállapodtak arról, hogy május 7-én kezdődik a konklávé,
Valójában nem is a pápa választáson, a Sixtus kápolna kulcsa zárt falai között derült ki, hogy kik a legesélyesebb jelöltek, hanem ezeken az előzetes tanácskozásokon. Ugye az előkonklávékon a legfőbb cél az volt, hogy mindegyik bíboros szót kapjon, sokan közülük addig nem is találkoztak, nem ismerték egymást, hiszen Ferenc pápa alapvető célja volt, hogy a világ pereméről nevezzen ki bíborosokat, akiknek az egyházról alkotott véleményét még a Vatikánban sem nagyon ismerték. És azt találgatták most egymásról, hogy vajon kik lehetnek a többiek, az újak, a Ferenc emberei, hova sorolhatóak. Ugyanakkor nem csak a Szent Pál teremben ejtettek szót egyházat érintő kérdésekről, ugye a Szent Márta ház is fontos terep volt, mert itt szállásolták el a fő papokat, ebédnél és főleg vacsoránál a visszafogottabb bíborosoknak is jobban megerett a nyelvük. Az étrend egy kicsit szegényes volt, úgy utólag, ahogy mondták, megnyilatkoztak a bíborosok. Több főpap is egyértelműen jelezte, hogy arra számítanak, hogy akár már a második, vagy legkésőbb a harmadik pénteki napon felszállhat a fehér füst. Jean-Paul Vesco, francia bíboros, algíri érsek szintén úgy vélte, hogy hamar kompromisszumra juthatnak a bíborosi kollégium tagjai az új egyházfő személyéről. Az olasz püspöki konferencia korábbi elnöke Angelo Bagnasco bíboros szerint bölcs döntés volt, hogy nem a lehető legkorábbi időpontra tették a konklávé kezdetét. Ugye ez május 6-a kedd lett volna, de a 16. Benedek korábbi döntése értelmében a konklávé már hétfőn elkezdődhetett volna, de sok bíboros szolgál az egyházban, és sokan nem ismerik egymást, és ahhoz, hogy együtt alkossunk képet a jövő egyházáról, szeretetre és időre van szükségünk, magyarázta a milánói napilapnak adott interjújában az Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia korábbi elnöke. Ugye a tanácskozásokon szó esett a pénzügyi helyzetről is, kiderült, hogy nagyon aggasztja őket is a pénzhiány, a bíborosokat. Nagyon sok témát megpendítettek, de látszott az előkonklávén már is, hogy ki az egyik nagy favorit, ugye Pietro Parolin államtitkár, akiről sokan úgy vélték, hogy a progresszívek és a konzervatívok számára is elfogadható jelölt lehet. Már Ferenc pápa temetése alatt is érzékelni lehetett, hogy Parolin tekintély, a tekintélyek között az ő neve hangzik el a legtöbbször, és ha a következő egyház fő lehetséges személyéről esik szó, Parolin esélyeit elvileg növelte, hogy a római kúriában hivatalban levő bíborosok, vagyis a kúriális bíborosok láthatóan belefáradtak a progresszívek és a haladó szellemiségűek közötti egyre elmérgesedő harcba. Már ők is nyugalmasabb időszakot szeretnének az egyház életében. Több bíboros fejtette ki, hogy egységre és békére vágynak. Jól lehet, ezt nehezen tudja garantálni a következő pápa, legyen bármennyire is integráló személyiség. És létezik egy mondás, aki pápaként érkezik a konklávéra, bíborosként távozik onnan. De ez azonban nem teljesen felel meg a valóságnak, mert 1939 óta például az esetek többségében inkább a nagy esélyeseket választották meg egyházfőnek, és így történt ez 12. Pius, 23. János, 6. Pál vagy 16. Benedek esetében is. Azt pedig már csak Ferenc megválasztása után tudtuk meg, hogy ő is a favoritok közé tartozott, függetlenül attól, hogy a 2013-as konklávi előtt a sajtóban kevesebbszer említették a nevét. A Szentszék abból indult ki, hogy a lejárató hadjárat legfőbb célja ugye bizalmatlanságot gerjeszteni Parolinnal szemben. Tehát meg akarják kérdőjelezni, hogy alkalmas-e a katolikusok 1,4 milliárd fős nyájának a vezetésére, és a lejárató hírek ugye az amerikai ultrakonzervatív katolikus oldalon jelentek meg. És a kampányok megtették a hatásukat, már Parolin hátrányai közé sorolták, hogy Ferenc pápa irányvonalát követni óhajtók bizalma némiképp megrendült benne. Parolint ugye a
konzervatívok túl progresszívnek tartották. Ami Erdő Pétert illeti, ugye hát nagyon sokan találgattak az ő személyét illetően is. Az előkonklávén folytatott megbeszélések során nem feltétlenül javultak az esélyei az információk alapján, és az egyik könyvben, a Rónai Tamás könyvében, a 14. Leó pápáról, a Remény pápája című könyvében jegyzi ő ezt meg, de az első körben 10-1 néhány voksra számíthattak a támogatói, és az olasz lapok szerint a konzervatívok nem tudtak megállapodni egy közös, mindannyiuk által erősnek tartott jelöltben, néhányan kétségüket is fejezték ki, főegyházmegye érsekének karizmáját illetően. Ugyanakkor egyre többször említették Robert Francis Prevost nevét, bár némelyek az ő esetében is gyengébb karizmáját emelték ki, és a túlzott visszafogottságát kifogásolták. De nem csak róla esett egyre több szó, az olasz ferences szerzetes Pier Battista Pizzaballa, aki 2020 óta a jeruzsálemi latin pátriárka, szintén az esélyesek közé sorolódott, igaz az is megesett, hogy az ő esélyeit kisé túlbecsülte az olasz sajtó. Tehát az kedvenc jelöltek a Fülöp-szigeteki Antonio Taglie, az olasz Matteo Zuppi és a máltai Mario Grech volt. Taglie mögött a 80 milliós Fülöp-szigeteki közösség állt, és az őt támogatók aligha nem azt várták tőle, hogy sikerülhet maga mögé állítania a harmadik világból érkezett főpapokat. Tehát mentek így a találkozások, majd aztán kulcsra zárult az ajtó. És ugye a legkésőbb 20 nappal a megüresedés után kell megkezdeni a konklávét. De erről, kedves hallgatók, majd a következő műsorunkban jövő szerdán fogok majd részletesebben beszélni, hogy hogyan is működött a pápa választásnak a szabályai, hogyan kerültünk a megválasztásra 14. Leó pápa személyével kapcsolatosan. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűzőragyogást.
1: Oltsd el minden viszálytűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom. Hittel vallom, Uram, az én osztályrészem, hogy igédet megtartsam.
1: Hozzád esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam. Légy irgalmas hozzám, amint megígérted.
0: Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom.
1: Hamar elindulok, nem késlekedem, hogy parancsaidat megtartsam.
0: Hiába vonnak körül kötéllel a gonoszok, törvényedet nem felejtem.
1: Hogy neked hálát adjak, éjfélkor is fölkelek, és igaz ítéleteidért magasztallak.
0: Hűtársra lel bennem minden Isten félő, és aki parancsaidat megtartja.
1: Határtalan jóságoddal telve van a föld, Uram. Rendelkezéseidre taníts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom.
1: Félelem is rettegés szállt rám. Figyelj rám, és hallgass meg engem, Uram. Hajlíts füledet imádságomra, Istenem, ne rejtőzz el kérésem elől. Figyelj rám, és hallgass meg engem.
0: Zilált vagyok elmélkedésemben, és zavart vagyok. Az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrése miatt.
1: Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem.
0: Bensőmben a szívem remeg, halálsejtelmek gyötörnek.
1: Félelem és rettegés szállt rám, borzongás fogott el engem.
0: És így szóltam, bár szárnyaim lennének, mint a galambnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék.
1: Igen, messze elbújdosnék innen, és a pusztaságba laknék.
0: Várom azt, aki szabadulást hoz nekem, a szélvész és vihar fergetegétől.
1: Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban.
0: Éjjel-nappal körbejárnak a város falain, belül gonoszság, kín és csalárdság. A tereken nem szűnik a durvaság és cselszövés.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Félelem és rettegés szállt rám. Figyelj rám, és hallgass meg engem, Uram.
0: Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Mert hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselném.
1: Vagy ha az akarna fölém kerekedni, aki gyűlöl engem, az elől talán elrejtőznék.
0: De te olyan ember, aki egyenlő velem, jó barátom és bizalmam.

őket. Ő, aki él öröktől fogva. Nem lehet rajtuk változtatni. Nincs bennük Isten félelem. Ez társaira emelkezett, és megszegi adott szavát. Szája lágyabb, mint a vaj, de szíve merő háborúság. Beszéde simább, mint az olaj, de éles, mint a kivont kard. Vesd az Úrra gondodat, és ő majd gondoskodik rólad, és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon. De ezeket, Istenem, te elveted, a pusztulás gödrébe szórod. A vérengzők és csalók napjaiknak a felét sem érik el, de én, Uram, te benned bízom. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád? Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség. Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a Déli Magazinnal várjuk önöket, akik önökkel imádkoztak. Igyártó Mária és Görgényi Tünde. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, 2026. július 8-a van. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket, a mai adás szerkesztői,
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, hamarosan műsorismertetőt, programajánlókat fogunk beolvasni, átnézzük a nap hőmérsékleti értékeit, egy rövid időjárás jelentést is hallhatnak, majd a nap örömhírét ismétlésben fogjuk meghallgatni Antal Zoltán Türi plébános tolmácsolásában.
0: És amint a mai nap már beharangoztuk, mivel második szerda van, a hónap második szerdája, ezért a könyv világába kalauzoljuk a kedves hallgatókat. Meghívott vendégünk lesz Nyikó Anetta, a Kalitkában zárt végtelen önéletrajzi mű szerzője, vele fogunk beszélgetni.
1: Adásidőnk végén egy műsorismertetővel fogunk búcsúzni Önöktől. Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra és 18 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Népdal kaláka Nagybaconban. Szombaton délelőtt 11 órától kezdődik a Pásztor Tűz dalkör által szervezett első népdal kaláka a Nagybaconi Kultúrotthonban. Fellépők a köpeci református dalárda, a baróti Báró Veselényi Miklós kórus, a Nagybaconi Pásztor Tűz népdalkör. A belépés ingyenes. Katolikus ifjúsági kórusok országos találkozója. Július 16-a és 19-e között Temesváron a Bánátul Filharmónia koncerttermében kerül sor a Katolikus ifjúsági kórusok országos találkozójára, amelyet első alkalommal rendeznek meg. Meghívottak Monsignor Marco Frizina, a Római Egyházmegye kórusának vezetője és a Trasteverei Santa Cecilia Bazilika rektora. Cristina Alfano nővér, a Loretto-i kegyhely kórusmestere, valamint Don Maurizio Liegi atya, karmesteri zenekari és zeneszerzési diplomával rendelkező pap, a Bári Szent Miklós Székesegyház karnagya és a Frammenti di Luce alapítvány alapítója. Mária út önkéntes nap.
1: Várják az érdeklődőket Együtt az úton elnevezéssel a Mária út első önkéntes napjára, ahol együtt tehetnek egy közös ügyért jó társaságban, különleges környezetben. A Sóváradi Keresztelő Szent János remetességben július 17 és 18-án tartandó rendezvényre július 12-ig lehet jelentkezni. A két nap remek alkalom bekapcsolódni a Mária út közösségébe, aktívan hozzájárulni a zarándokút fejlesztéséhez, feltöltődni természetközeli környezetben, új embereket ismerni meg, közös élményeket gyűjteni. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni az esemény Facebook oldalán megadott űrlap kitöltésével lehet. Jubileumi írótalálkozó és emlékrendezvény a Kemény Kastélyban.
0: Július 17-e és 19-e között a Marosvécsi Kemény Kastély ad otthont a Helikon 100 jubileumi írótalálkozónak és emlékrendezvénynek, amely az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulását idézi fel, miközben a kortárs irodalom és művészet számára is találkozási lehetőséget teremt. A háromnapos rendezvény főszervezői a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Kemény Auguszta Kulturális Egyesület. A részletes program megtalálható a helikon100.ro oldalon. Motoros felvonulás Csíkszeredában.
1: Idén is megszervezik a Szoknyás Gurulás nevű motoros felvonulás Csíkszeredában, melynek üzenete a motorkerékpározás egyre több nő számára jelent szenvedélyt és közlekedési alternatívát. Arra szeretnék felhívni minden közlekedő figyelmét, hogy az utakon kölcsönös tisztelettel, türelemmel és odafigyeléssel forduljunk egymás felé, írják a szerzők. A rendezvény kiemelt célja a gyermekek közlekedésbiztonsági szemlélet formálása, ezért a program részeként interaktív közlekedésbiztonsági foglalkozásokkal várják a családokat. A rendezvény július 18-án lesz a Szabadság téren, majd motoros felvonulás a város előre kijelölt útvonalán. A program szerint délután 3 és 6 óra között interaktív közlekedésbiztonsági foglalkozásokat tartanak gyerekeknek és családoknak. A gyülekező 4 órakor lesz a Szabadság téren, majd 5 órakor kezdődik a szoknyás motoros felvonulás. Kötetlen beszélgetés és közösségi est is vár a résztvevőkre a Rebel Wolves MC Sekerland klubházában este 7 órától. Egyházmegyei családos tábor Erdődhegyen.
0: Szeretettel várják a kisgyermekes és nagyobb gyerekeket nevelő családokat a Szatmári Római Katolikus Püspökség egyházmegyei családos táborába augusztus 10 és 13-a között. Ez a néhány nap lehetőséget ad arra, hogy kiszakadjanak a mindennapok rohanásából, újra egymásra hangolódjanak, és közösségben éljék meg hitüket. A szülőket kapcsolatépítő és kézműves műhelyek, a családokat közös programok, a gyermekeket pedig kézműves és élményfoglalkozások várják. A programok közt szerepel szentmise, közös ima, kapcsolatépítő műhely, bőrdíszműves foglalkozás, kosárfonás és agyagozás. Ijászati bemutató is, foglalkozás is lesz. Jelentkezni a következőképpen lehet: vi@ercsatumare, vagy a 0740-115-446-os telefonszámon július 20-áig lehet jelentkezni. Megismétlem az elérhetőségeket, tehát 0740-115-464, az e-mail cím pedig vi@ercsatumare.ro. Zarándoklat Prágába.
1: A kolozsmonostori plébánia buszos zarándoklatot szervez Prágába szeptember 17 és 23-a között. A zarándokok többek között felkeresik a Visibrod ciszterci apátságot, a Svátá Horábot, Csehország legszebb és legfontosabb Mária kegyhelyét, a Hradsin várnegyedet és sok más egyéb Csehországhoz kötődő látványosságot. Részvételi díj 1090 euró. Az ár tartalmazza a szállítást, 6 éjszakai szállást félpanziós ellátással és idegenvezetést. További részleteket a www.westtraveltours.ru oldalon lehet találni. Érdeklődni és jelentkezni Székely Dénes plébánosnál lehet a 0744-879-742-es telefonszámon. Tehát jelentkezni Székely Dénes plébánosnál a telefonszám 0744-879-742.
0: Végezetül pedig az időjárásról is hallhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden közzétett előrejelzése alapján július 7-e és 13-a között az északkeleti régiókban, valamint az ország egyes középső és déli részein az ilyenkor megszokottnál kissé hűvösebb lesz az idő, míg a többi területeken az éghajlati átlag körül alakulnak a hőmérsékleti értékek. Csapadék tekintetében az ország nagy részén hiány mutatkozik, a szárazság pedig a nyugati ország részben lesz a leginkább jellemző. Ma napközben 12 óra és 23 óra között egy újabb sárga jelzésű riasztás lép érvénybe, amely már az ország döntő többségét érinti. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a szélsebesség általában 50-70 km per óra sebességgel fog fújni, de helyenként 80 km per órás sebességet is meghaladhatja. Ugyanakkor heves felhőszakadásokra, intenzív villámlásokra, valamint kis és középméretű jégesőre kell számítani, ami azt jelenti, hogy 1 és 3 cm átmérőjű jég hullhat. Rövid idő alatt a csapadék mennyiség eléri a 15-20 litert négyzetméterenként, valamint 30-40 litert is meghaladhat helyenként.
1: Ma délben 12 órakor nézzük meg, milyen hőmérsékleti értékeket jelentettek Erdélyből, Párcinkban és a Bánságból. A Szatmár Németiben mérték a legmelegebbet, ez 23 fok volt, ezt követi 22 fokkal Gyulafehérvár, és 22 fok csak Gyulafehérváron van, 21 fokkal Aradot jelentették, Dévát, Kézdivásárhelyt, Nagyszebent, Nagyvárad, Resicabányáról is 21 fokot jelentettek, Temesvárról és Zilahról. 20 fokot mértek Baróton, Fogarason és Marosvásárhelyen.
0: Tizenkilenc fokot mértek Dísen, már a Maros-szigeten, Nagysármáson, 18 fokot jelentettek Besztercéről, Brassóból, Dicsőszentmártonból, Kolozsvárról, Nagybányáról, itt Sepsiszentgyörgyön is 18 fokot mértek, illetve Tordán is ugyanennyit. 17 fok volt Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban, Marushévízen és Székelyudvarhelyen is.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelget a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! Számomra a felolvasott evangéliumi szakasz legmeghatározóbb mozzanata, hogy Jézus tanítványainak hatalmat adott a tevékenységre. Pontosan idézve Máté evangélistát felismerhetjük, hogy miről is van szó a hatalom átadásakor, és láthatjuk, hogy milyen hatalomról beszél Jézus. Kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A pozitív dolgok megtételére ad Jézus hatalmat. Azért, hogy a jó által, a szabadítás és a gyógyítás által az emberek segítségére legyenek. És azok, akikkel találkoznak, megtapasztalhassák Isten irgalmas szeretetét, érezhessék Isten országának közelségét. Ma felismerhetjük Jézus szándékát, láthatjuk, hogy azt szeretné, ha a jó minél több emberhez elérne, ha egyre jobban elterjedne a világban. Ez a küldetés ma is időszerű. Bár nem kapja meg mindenki ugyanazokat a rendkívüli karizmákat, vagy ahogy Szent Pál apostol mondja, adományokat. A lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Ezt a gondolatot szemlélve tudatosíthatjuk, hogy mindannyian képesek vagyunk egy jó szóval, figyelmes meghallgatással, önzetlen segítséggel vagy megbocsátással Isten szeretetének eszközeivé válni. Sokszor a hétköznapok apró cselekedetei hordozzák a legnagyobb erejű tanúságtételt. Aki reményt ad a csüggedőnek, vigaszt nyújt a szenvedőnek, vagy békét teremt egy konfliktusban, az Jézus küldetését folytatja a maga életállapotában. Ide talál Sík Sándor Tedd a jót című verse. Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik, vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy látják-e, vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere, vagy nem, tedd a jót. Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz. De mindig szüntelen ez legyen a programod. Ezt az életprogramot azért is fontos megélni, mert az Isten ránk épít, általunk akar tevékenykedni a világban. Ő ismeri a hibáimat, de nem dob el magától. Nem úgy gondolkodik, mint a modern ember, hanem teljes mértékben megbocsát nekem. Ha nyitott vagyok a befogadására is, újra kitölti kegyelmével a lélekben levő űrt, újra megadja a lelki békét. Hasonlít az édesanyához, aki rosszalkodó, hibás gyermekének megbocsát és tanítja. Vezeti a helyes irányba, értéket, helyes szemléletet tár eléje, hogy a jóban növekedhessen. Ez ébresszen bizalmat bennünk a mai napon. Isten nem csupán feladatot bíz ránk, hanem kegyelmet is ad hozzá. Ezért nem kell saját erőnkre hagyatkoznunk, hanem nap mint nap kérhetjük segítségét, hogy hűségesen teljesítsük azt a küldetést, amelyet ránk bízott. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a nap evangéliumát hallgattuk ismétlésben Antal Zoltán Türi plébános tolmácsolásában. Köszönjük az atyának a hozzáfűzött szép gondolatokat, amint mondta, Jézus tanítványainak hatalmat adott a tevékenységre, a pozitív dolgok megtételére, és ma is ezt szeretné Jézus tőlünk is, hogy az ő szeretetének eszközei legyünk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra és 39 perc. Önök az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójának adását hallgatják. Köszöntjük azokat a hallgatóinkat, akik később kapcsolódtak adásunkba. Hallgatunk egy kis zenét, majd kezdetét veszi a nap előkészített témája. Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Magazin, a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 41 perc. Elérkeztünk a mai Déli Magazinunk témájához. Említettük már, hogy könyvajánlóval jelentkezünk, meghívott vendégünk is van, így a technika segítségével. A mai könyv címe A kalitkába zárt végtelen. Nikó Anetta a szerzője, egy önéletrajzi művet tartunk itt a kezünkben, kedves Marikával, és köszöntjük Anettát. Szervusz, kedves Anetta, Isten hozott, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervusztok, én köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Kedves Anetta, köszöntünk szeretettel. Én úgy érzem, hogy egy önéletrajz megírása, hiszen mi egy önéletrajzi művet tartunk a kezünkbe, ennek a bevállalása az egy nagy kihívás, tehát így magamévá próbáltam tenni, nem lenne egyszerű, ha valaki erre kérne engem, és szerintem senkinek nem egyszerű önmagáról, az ő életéről írnia. Voltak-e belső harcaid, így elsőre ezt kérdezném meg a döntéshozatalba, hogy megírod ezt a könyvet?
2: Hát természetesen nem is az volt a kérdés, hogy megírom-e vagy sem, mert ez egy gyerekkori álom volt. Még gyerekkoromban a kórházi ágyon mindig mondtam édesanyámnak, hogy én ezt majd egyszer megfogalmazom és leírom. A nehézség az az volt, hogy nagyon sokáig nem voltam készen arra, hogy mindezt megfogalmazzam és átírjam, vagy leírjam, átadjam. Úgyhogy nagyon sokszor nekifogtam, ez egy ilyen 10 évekről beszélünk, hogy olyan sokáig készült, nagyon sokszor nekifogtam, akkor úgy éreztem, hogy nem tudom tovább írni, nem, nincs erőm rá, visszahúz, főleg a mélyebb történetek lehúztak, és akkor szünetet tartottam, akkor nem foglalkoztam vele. Aztán 2020, hát a pandémia után jött az a késztetés, hogy na jó, akkor most fogjunk neki újra. Szinte mindent átírtam, ami az előtt kész volt, szinte mindent kitöröltem, ami az előtt kész volt, és egy nagyon erős magamba tekintés volt az egész folyamat.
3: Tényleg nagyon erős, mert idézek egy sort a könyvedből, szüleim és a világ megbotránkoztatására születtem, játékbaba méretemmel. Most ezt azért ragadtam ki, mert a kedves hallgatók nem tudják, nem tudnak valószínű rólad nagyon sok mindent, és ezt így, hogy szüleim és a világ megbotránkoztatására születtem, én úgy elcsodálkoztam, hogy mekkora belső lelki erő él benned, hogy ezt így kijelented, ezt így bevállalod, hiszen mindannyian inkább próbálkozunk a hiányainkat palástolni, a gyengeségeinket takaró alá rejteni, vagy ha nyilvánvaló, akkor inkább elkerüljük, hogy beszéljünk róla. Én annyira csodállak, és azt kérdezném tőled, hogy honnan meríted ezt a nagy belső lelki erőt? Vallásos életet élsz? Istennel jársz az úton? Hogy honnan van ez a nagy segítség neked?
2: Először is szerintem a hallgatóknak tartozunk egy annyi magyarázattal, hogy én mozgássérültként élem a mindennapjaimat, kisnövésű vagyok, és a hosszabb távokat kerekesszékkel teszem meg. Azért, hogy a hallgatók is tisztán láthassák, hogy
3: ezt
2: miről
3: szeretném,
2: is beszélünk.
3: Igen.
2: Így születtem, szóval én ebben nőttem bele, ilyen neveltetést kaptam, hogy ezzel együtt kell élnem, és hiába haragszom a sorsra, meg haragszom bárkire, akár Istenre, akár nincs értelme, hogy haraggal töltsem el a számomra adott, ajándékozott időt, holott arra is ki tudom használni, hogy épüljek, és hogy részt vegyek a társadalom úgymond nevelésében.
3: Milyen szépen mondod, hogy a számodra ajándékozott idő, a könyv címét, ha nézzük, a kalitkába zárt végtelen. A kalitka az végül is mi vagyunk, mindenki, minden ember egyenként, és a végtelen az életünk, és nagyon szépen hasznosítod, nagyon-nagyon szépen kinyitod ezt a kalitkát te, és kinyílsz az emberek is a világ felé, sőt, még nevelő céllal is.
2: Hát igen, van egy ilyen jellege, ilyen nevelő jellege a könyvnek, hiszen nagyon sokat gondolkoztam, hogy megtartsam-e magamnak ezt az írást, mert elsősorban magamnak írtam, hogy letegyem azokat a terheket, amelyeket cipeltem, és évekig azt hittem, hogy rendben vagyok velük, aztán kiderült, hogy mégsem.
3: De a könyv megírásával egy picit úgy letetted szerintem, nem?
2: Így van. Magamban néztem, kicsit nagyon erős belső munka volt a megírása, és utána döntöttem úgy, hogy már pedig ezt kiadom a kezemből, hogy igazából az volt a cél, hogy az egészséges olvasók kicsit beletekinthessenek abba, hogy egy-egy mosoly, egy-egy mondat, egy-egy viselkedési forma mögött mi lapul.
3: Akár ez lehet a fő üzenete a könyvednek?
2: Akár, de szerintem mindenki vonja le saját magának, hogy mit szeretne megtartani és magával vinni a
3: Mert haragszol a tükörre. Haragszol a tükörre a könyv szerint. Viszont az a tükör, amit mutat, az egy dolog, viszont amit nem mutat, az az óriási. Nem mutathassa meg a tükör azt a hatalmas lelki világodat, azt a gazdagságot, ami benned rejlik. Amit csak csodálni lehet. Így, ahogy a könyvet a kezünkbe tartottuk, és Tündével beszéltünk rólad, én őszintén megmondom, hogy szerintem 3 ember lelki ereje, vagy még 13 is benned van.
1: Igen, ehhez én is egy kicsit hozzászólok. Én a tegnap találkoztam Anettával személyesen is, kiderült, hogy majdnem szomszédok is vagyunk, mikor elhoztam a könyvet. Ugye, azt most elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy te említetted, hogy kis növésű vagy, ami azt jelenti, hogy 120, vagy közel 120, ezt most pontosan nem
2: igen,
1: tudom.
2: Ez pontosan
1: 120, igen. 120 centi magas vagy, de hogy az a kedvesség, az akkora, hogy az túlnőtt rajtad. Úgyhogy én amikor találkoztam, és kinyitottad nekem az ajtót, és az a mosoly és a szemed csillogása nekem többet jelentett, mint bármi, és úgy elgondoltam, hogy olyan sok ember, olyan sok fiatal, aki épp egészséges testileg, el van keseredve, bele van szomorodva, tehát feladja, meg annyi minden bánat van a szívében, holott ő is ugyanúgy értékessé tehetné az életét, ahogy te is példakép vagy sokaknak, és azt még mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mennyi mindennel foglalkozol.
2: És most soroljam fel.
1: Hát megkérlek, hogy csak azért, hogy mennyi mindent harcoltál, hogy egyetemet végeztél meg, hogy munkába, tehát
3: és rendben. Hogy gyönyörűen énekelsz.
1: Igen, na.
2: Igen, visszatérve erre, a bele vagyunk szomorodva a hétköznapokba, ezt én is így látom, és én is sokszor veszem észre magamon, hogy a szürke hétköznapok maguk alá temetnek, de igazából ez rajtunk áll, hogy az apró szépségeket vegyük észre, hogy tudjuk értékelni azt, ami van, hogy van mit enni, van tető a fejünk fölött, ilyen alapvető dolgokra, amiért sokszor elfelejtünk hálásak lenni, hogyha úgy tudunk gondolni, mint ajándék, vagy mint egy áldás, akkor az már is segít abban, hogy a kicsit a szürkeségből kibillentsük magunkat. Visszatérve, hogy mivel is foglalkozok, ennek is köze van ahhoz, hogy nem engedem magam belesüppedni a szürke hétköznapokba, mert vagy a zene vesz ki belőle, éneklek, basszusgitározok egy zenekarban, éneklek egy kórusban és a Promuzika Kamara kórusban. Ezek mind olyan tevékenységek, amik akihez tudok nyúlni, amikor éppen nem kapom a kiutat magamból. És néha festek, néha gyöngyöt fűzök, néha igazából rengeteg ilyen hobbi van, néha írok, olvasok, mikor amihez tudok nyúlni, vagy épp kedvem van. Igen, informatika egyetemet végeztem, a Sapientia Marosvásárhelyi Karán, és programozóként dolgozok.
3: Annyi mindent felsoroltál, hogy ez már legalább 10 embernek is elég volna, hogy az életét kitöltse.
2: És több ilyen fogyatékkal élőket segítő vagy támogató egyesület önképvisa is vagyok. Mindemellett.
1: Hát mi most szó nélkül maradtunk.
3: Igen.
1: Mi csak annyit mondunk még. Azt még engedd meg, hogy kérdezzük meg, hogy hol lehet ezt a könyvet megtalálni, megvásárolni. Tehát a könyv címe a Kalitkába zárt végtelen. Amúgy a kedves kolléganőm Ferenc Emese már meg is osztotta a Mária Rádió Facebook oldalán, hogy a kedves hallgatók is láthassák a könyvet. De hol lehet ezt megvásárolni?
2: Ez megtalálható a Libri könyvüzletben Sepsiszentgyörgyön, a Tortoma könyves üzletben Baroton, online megrendelhető az erdélyikönyvek.hu weboldalon, és ha jól emlékszem, akkor a Libris oldalán is megrendelhető.
1: Hát ajánljuk a kedves hallgatóknak. Én csak néhány fejezetet tudtam átnézni, az egész könyvet nem tudtam elolvasni, tegnap délután kaptam meg, de akik ajánlották, nagy szeretettel ajánlották, és ezért is ragadtam meg az alkalmat, és köszönöm ezúttal neked, kedves Anetta, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mit üzennél a hallgatóknak így ezzel a lelki felbuzdulással?
2: Próbálják megtalálni minden napban a szépet, az apró örömöket, mert hiába hajszoljuk a nagy boldogságot, nincs olyan, hogy nagy boldogság az út, ami oda vezet, az kell megadja nekünk azt az elégtételt, ami után azt tudjuk mondani, hogy én igenis egy boldog életet élek.
3: Anetta, köszönjük szépen, én meg azt üzenném neked, olvastam a könyvedben, hogy voltak olyan pillanatok az életedben, amikor érezted, hogy az emberek elhúzódtak tőled, nem a barátságodat keresték. Hát én azt szeretném elmondani, hogy ez a pár gondolat, amit a könyvedből elolvastam, és ez a beszélgetés által is azt érzem, hogy aki a te barátod lehet, az egy gazdag ember, aki gazdagodott általad, és őszinte szívből gratulálunk neked.
2: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget.
3: Itt tartás neked a továbbiakban.
1: Áldott szép napot kívánunk.
2: Szép napot.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatók, az elmúlt percekben Nyikó Anettával beszéltünk. A Kalitkába zárt végtelen önéletrajzi mű szerzőjével.

0: Kedves hallgatóink, a továbbiakban a műsorunk így alakul, hogy szeretett láng rózsafűzére hívjuk önöket, majd imádkozunk a békéért. A zenés köszöntővel várja önöket Majoros Attila kollégám, 14 órától pedig Kárló Ákutis által összegyűjtött máriali jelenések műsorunkat hallják Oltyán Szabó Hunor szerkesztésében. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, majd 14 óra és 37 perctől a medjugorjei üzenetet hallhatják Vidikán Lokodi Tünde tolmácsolásában. Ima szándékokat fogadunk 14 óra és 40 perctől, majd 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra és 20 perctől Tárgyaljuk meg címmel stúdióbeszélgetést hallhatnak, melyet az igéző követ. Az igéző után Karácsony Tibor atya a nap katekézisével jelentkezik, melyet a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása követ. Ima szándékokat fogadunk 17 órától, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk a hallgatókkal és a Jézus vére litániát. 18 órától írt körtvélyesről közvetítjük a Szentmisét, melyet a hét plébániájának a bemutatása fog követni. Az esti órangyala imára 7 órakor kerül sor, hívjuk, várjuk önöket, hogy kapcsolódjanak be az imába, majd az ima tarsójjal várja önöket a nagyváradi stúdióból Tibor atya. Egy újabb műsor ismertető 19 óra és 30 perckor lesz. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy ma este 8 órától közvetítünk Szentmisét, illetve szentségimádást innen a Sepsi-Szentgyörgyi stúdióból. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok magam és kedves Igyártó Mária nevében is. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi-Szentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvenciában.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiség.

0: Hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívet szeretet lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világosítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királyai és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Elhívtalak azért, hogy nékem élj. Engem kövess, a szégyen ér is téged. Én küldelek, vigyázok rád, ne félj. Elhívtalak fáradtakat vezetni, hogy általad is én legyek a fény.

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, innen a nagyváradi stúdióból köszöntjük Önöket.
2: Walter Dalma.
1: És Majoros Attila. El is mondjuk a kívánságműsor telefonszámait.
2: 0259 420 555 0359 420 555-ös számokon hívhatnak minket a kedves hallgatók. Viszont, hogyha rövid üzenetet szeretnének küldeni, azt megtehetik a 0758 420 555-ös SMS vonalra.
1: És hát nézzük, hogy kiket köszönthetünk névnapjukon ma, július 8-án szerdán a Jenőket köszöntjük, valamint az Edgárokat, hogyha olyan, van ilyen névnapot ünneplő hallgatónk. Tegnap köszönthettük a Donátokat, az Apolóniákat, holnap pedig nagy szeretettel köszöntjük majd a Verákat, Veronikákat, Hajnalkákat, a Jóisten éltesse őket a születésnaposokkal egyetemben nagyon, de nagyon sokáig.

0: Hát Dalmén, tudom, egy kedves papbácsit szeretnél köszönteni a mai napon.
1: Van nekünk egy papbácsink, akit Rákóczi Jenőnek hívnak, és Bihar keresztesen is néha ő tartsa a misét, viszont Berettyóújfaluba a plébánosunk. A Jóisten éltesse, áldja meg az ő szeretetével.
0: Boldog születésnapot, és boldog névnapot!
1: Még van egy ismerősünk, Kis Jenő, aki a Mária Rádió önkéntese is. A Jóisten éltessen, Jenő, erőben, egészségben, és köszönjük, hogy vagy nekünk.

És mivel nincsen most telefonálunk még a műsorban, ezért egy picit zenélünk, a dal szóljon minden névnapot, születésnapot ünneplőnek, fogadják nagy szeretettel.

0: És ismét elmondjuk az elérhetőségeinket.
1: 0259 420 555 0359 420 555-ös telefonszámokon hívhatnak. Az SMS vonalunk rövid üzenetekre 0758 420 555.
0: És már is itt van első telefonálunk.
1: Halló!
2: Halló, halló! Dicsertessék a Jézus
1: Krisztus! Mindörökké, amen!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a nagyváradi stúdióból. Melrós Attilát, nem tudom, hogy a hölgyemény kicsoda.
1: Dalma vagyok.
0: Walter Dalma.
2: Dalma, átsa meg. Na, én Gyergyó Aszakból, Molnár Rózsi néni vagyok. Én az unoka öcsémre szeretnék emlékezni, aki sajnos szüleivel együtt nincs a közöttünk, de Jenő nevet szerte. Ők a Marosvásárhelyi temetőben nyugszanak, édesapa, édesanyja és a fiúk. A Jóisten ad örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék. Ugyanakkor Alfaluban most következő szombaton lesz az 50 éves kortárs találkozó. Hát gondoltam, ha már bejutok, én köszöntöm őket, mert szombaton úgyis már foglaltak. A Jóisten éltesse mindannyiukot, így hiába mondok neveket, mert az egészet úgy sem tudom felsorolni, így Balog Gabriellára, tudom, amit ki biztosan, Barice Mariára, és akik még ott lesznek, mindannyiuk ott a drága Jóisten éltesse családjukkal együtt, szeretetbe, büszkeségbe, és önöket ugyanúgy minden jót kívánok maguknak is.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, a Jóisten áldja önöket!

nem nagyon jelentkeznek a telefonon, vagy nem tudjuk mi elérni őket, ezért elnézést kérünk, hogyha valami tévedés ebben van. Én közben szeretném köszönteni Sepsi Szentgyörgyön kőműves Veronkát, a jó Isten éltessen, áldjon meg, erőt, egészséget adjon neked, hogy tudj örvendezni a mindennapoknak.

0: újabb telefonálót köszönthetünk.
1: Halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké dicsértessék!
2: Nagy szeretettel köszöntünk! Mindkettőjük családostól együtt. De minden jó szempol az előtt, a jó szempol az után vasárnap is Dalmának a neve napja, és Izabellának is. A jó Isten áldalat életükre, családjukkal együtt, egészséget, békességet, szeretetet.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, ez igazán meglepetés, hisz előre még nem is
2: hát,
1: nagyon...
2: Hát mondom, hogy olyan már talált, hogy Benki, minden nyolc nap az előtt, a nyolc nap az után.
1: Mindegy, hogy köszönjük. Mikor. A jó Isten éltesse önt is.
2: Köszöntöm a kis családomat, idősököt, betegeket, ízsúságot, habbátikot, mindenkit, aki ilyenek. Milyen napja van, vagy születésnapja van, de minden papbácsi, idősököt, betegeket, mindenkit ma szeretettel köszöntök. Még a Málerád összes dolgozói, tüntéteseit, adokozói, hallgatói. Mármint így, hogy nincsen szükszeredába, de akkor volt, mikor megkezdődött, de most már van véve. Mondom, megpróbálom, hát, ha sikerül.
0: És sikerül.
2: Na, további szép napot az én a jó Isten mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, és igazán ez nagyon jó köszöntés. Akár van névnap, akár nincs, a jó Isten éltessen mindenkit.
0: Dalma, tényleg jövő héten tartod, vagy a hétvégén?
1: Hát a vasárnap az van, Dalma
0: napja. Isten éltessen sokáig. Én mindig bajba vagyok, mert nagyon sok névnap van most már a naptárban.
1: Ó, igen.
0: Tán az ilyen slágerebb nevekben, hogy Erzsébet, József, az ember nem is tudja, hogy melyiket tart.
1: De az az érdekes, hogy például a Dalma névnap, egészen amíg 17 éves lettem, nem is volt a katolikus naptárba, úgyhogy azután került bele, de most már kétszer is van. Május 7-én, meg július 12-én.
0: És mitől függ az, hogy valaki mikor tartja?
1: Hát én nem is tudom.
0: De mindenképpen boldog névnapot kívánunk neked.
1: Köszönjük szépen.
0: Székely barátom mondta, hogy Józsefnek hívják amúgy, és ő azt mondta, hogy hát mikor tartom a pálinka, mindig jól jön. Na mondjuk el még egyszer a telefonszámainkat, 0259 420 555, illetve
1: 0359 420 555.
0: SMS számunk pedig
1: 0758 420 555.

0: 0259 420 555, illetve
1: 0359 420 555.
0: Ezek az élőadás telefonszámai, és köszöntünk is egy kedves hallgatót.
1: Halló!
2: Halló, halló!
1: Hallgatjuk, szeretettel!
2: Az Úr Jézus Krisztus szent neve!
1: Örökké, amen!
2: Szeretettel köszöntöm Dalma, közelgő névnapja alkalmából, a Jóisten áldását kérem életére, családjára, jó egészséget, minden elképzelhető jót kívánok, szerető családja körébe, szeretettel köszöntöm Attilát is családjával együtt, és minden Mária rádióhallgatót, azokat is, akinek nevezetes nap a mai nap, de nem köszönti senki, nem gondol rá senki, Isten áldását kérem mindenki életére, családjára áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel, és nagyon-nagyon boldog névnapot Dalmának. Isten fizesse a lehetőséget.
1: Nagyon szépen
2: köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget kívánok, és...
2: Adjon a jó Isten maguknak is. Szeretettel kívánja Berta mama.
1: Köszönjük
2: szépen. Jó Isten áldja önöket.
1: Köszönjük, a jó Isten áldja meg önt is.

0: kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kívánság műsorban. Mi megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúznak önöktől a Nagyváradi stúdióból.
1: Walter Dolma.
0: És Majoros Attila, viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat a Csíksomjön stúdió mikrofonjánál, Holtián Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Műsorom célja, hogy megismertessem, illetve bemutassam Önöknek, hogy ki volt Carlo Acutis és az ő általa összegyűjtött Mária jelenéseket a világ minden tájáról. A múlt alkalommal áthajóztunk Brazília vidékére és a Pesqueirai jelenést vizsgáltuk meg. Mai alkalommal még nem megyünk sehova, hiszen még két ilyen jelenés várat magára. Ezek a Vale do Paraíba, illetve a Campinási jelenések lesznek. Tartsanak hát velem! Az első ilyen jelenés tehát a braziliai Vale do Paraíbai 1717. A braziliai aparecidai miasszonyon kegyhelyének története a 18. század elejére nyúlik vissza. Néhány halász a szokásos módon vetette ki hálóit a Paraíba de Sol folyóban, São Paulo közelében. Azon a napon azonban valami rendkívüli történt, egy kis Szűz Mária szobrot emeltek ki a vízből, amelyhez később számos csodás eseményt kapcsoltak. 1717-ben Pedro de Almeida, Portugale Vasconcelos, Assumar grófja, São Paulo, Minas Gerais és Santos királyi kapitányságainak kormányzója a Quartinqueta környéki aranybányák felé utazott, és október 17 és 30-a között a vidéken tartózkodott. A grófot nagy tisztelettel fogadták, fényűző lakomákat rendeztek a tiszteletére. Mivel a Paraíba folyó híres halait is fel akarták neki szolgálni, a városi tanács a legügyesebb halászokat bízta meg azzal, hogy elegendő halat fogjanak az előkelő vendég számára. Domingos Alves García, fia João Alves, valamint Felipe Pedro, João nagybátyja és sógora már halászokkal együtt munkához láttak. Minden igyekezetük ellenére azonban egyetlen halat sem sikerült fogniuk. Hálójukba viszont beleakadt egy apró fej nélküli Szűz Mária szobor. Később, amikor újra kivették a hálót, megtalálták a szobor fejét is. Mélyen hívő katolikusokként nagy tisztelettel a csónakjukba helyezték a szobrot, majd ismét kivetették a hálóikat. Ekkor olyan eseménynek lettek tanúi, amely a galileai tengeren történt, apostoli csodára emlékeztette őket. Hálóik hirtelen annyira megteltek hallal, hogy alig tudták azokat a csónakba emelni. A halászok ezt a bőséges fogást a szeplőtelen fogantatás szőzanyjának, közbenjárásának tulajdonították. Mivel Felipe Pedroso volt a legidősebb közülük, ő vitte haza a szobrot. Családjával együtt naponta imádkoztak előtte, és hamarosan rendkívüli eseményekről kezdtek beszámolni, amelyek a hagyomány szerint mind a mai napig folytatódnak. Az első, a kis szoborhoz kapcsolt csoda egy csendes, tiszta éjszakán történt. Miközben a család és a szomszédok a rózsafüzért imádkozták, a szobor előtt két gyertya váratlanul kialudt. Noha senki sem érintette meg őket, röviddel később maguktól újra fellobbantak. A jelenlévők úgy érezték, hogy a csodás fény nem csak a helyiséget világította be, hanem a szívükben is újraélesztette a szüzanya iránti szeretetet és tiszteletet. Egy másik híressé vált csoda hasonlított arra az eseményre, amikor Szent Péter bilincsei lehullottak a börtönben egy angyal közbenjárására. A 18. század végén egy Zakariás nevű szökött rabszolgát visszakísértek gazdájhoz. Útközben elhaladtak a kápolna mellett, ahol a szent szobrot őrizték. Zakariás engedélyt kért, hogy rövid imát mondhasson a szüzanya előtt. Miközben imádkozott, a hagyomány szerint a nyakán és a csuklóin lévő láncok csodálatos módon lehullottak és a földre estek. Az esemény annyira meghatotta az őt kísérő kapitányt, hogy a rabszolga árát az oltárra helyezte, majd szabad emberként engedte útjára. Zakariás lehulló láncai a hívők számára a Szűz Mária közbenjárásának jelképévé vált, amely megszabadítja a bűnbánó embert a bűn kötelékétől. 1883-ban felépült az első bazilika, amelyet ma az aparecidai régi bazilika néven ismernek. 1967. augusztus 15-én ünnepélyesen felavatták az új templomot, ami a aparecidai miasszonyunk nacionális szentélyeként, azaz bazilikájaként számon tartott. Ebből az alkalomból 6. Pál pápa egyik küldöttje útján egy aranyrózsát ajándékozott a szüzanyának,
amely a pápai megbecsülés különleges jelképe. 1980. júliusában II. János Pál pápa ünnepélyesen az aparecidai miasszonyunk anyai oltalmába ajánlotta a brazil népet, és az új templomot a kisbazilika rangjára emelte. Kedves hallgatóim, most egy nagyon-nagyon szép éneket fogunk meghallgatni. Hallgassák nagy szeretettel!

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most hadd idézzek egy részletet Szent Carlo Acutis 15 év online istennel című könyvből.

találd meg Istent, így megtalálod az életed értelmét, mondja Carlo. Az élet csak akkor lesz szép, ha megtalálod Istent, és ezáltal a lét teljes értelmét. A társadalmunk Istent gyakran kihagyja a hétköznapokból, és megszokott, hogy sok fiatalnak hittan tanulmányai után nincs alkalma megtapasztalni a jelenlétét. A végtelen kell, hogy legyen a célunk, nem a véges. Ha Istené lesz a szívünk, akkor a végtelen is a miénk lesz, mondta Carlo. Nem élhetünk csupán a mának. Olyan tapasztalatokra pazaroljuk el a legjobb tulajdonságainkat, amelyek üresen hagyják a szívünket.

Gianfranco Póma, a milánói titkos Szűz Mária templom plébánosa, azt mondta Carlóról, hogy olyan nyílt és barátságos tekintete volt, hogy az már önmagában is egy nagy mosoly a világra. Hallom a hangját, ahogy beszél és kérdez, tiszta hang, amelynek semmi rejtegetni valója nincsen. Hogyan találjuk meg a válaszokat a vallással kapcsolatos kétségeinkre és az élet nagy kérdéseire? Ha kételkedni kezdünk, vagy kíváncsiak vagyunk valamire Isten világával kapcsolatban, keresünk valakit, aki segít, hogy megkapjuk azokat a válaszokat, amelyekre szükségünk van, és amelyek majd boldoggá tesznek. Kedves hallgatóink, most ismét egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, hallgassák ezt is nagy figyelemmel.

Köszönöm a szép éneket, most pedig hallgassák meg kérem a második ilyen jelenést is, melynek helyszíne szintén Brazília, Campinas 1929. Amáliai Aguré nővér egy mélyen vallásos apáca volt, aki Brazíliában élt. A Campinasi egyházmegye püspökével Francisco von Campos Barettóval közösen alapított egy intézetet a brazíliai Campinas városában. A kolostóra megostorozott Jézus misszionáriusoknak intézete nevet kapta, miután Amália nővér megkapta a Krisztus stigmáit. Engesztelő lélekként ajánlotta fel magát a bűnösökért. 1929. november 8-án egyik rokona segítséget kért tőle. Felesége halálos beteg volt, és a család súlyos szenvedéseket élt át. Az orvosok szerint az asszony betegsége gyógyíthatatlan volt. A férfi nem tudta, mit tegyen, és mit vár tőle az úr, ezért utolsó reményeként Amália nővérhez fordult. Amália nővér kötelességének érezte, hogy minden tőle telhető módon segítsen, ezért az isteni megváltóhoz fordult. Belépett Isten házába, térre ereszkedett az oltár előtt, karjait Jézus felé tárta és így imádkozott. Ha ezen férfi felesége számára már nincs remény, kész vagyok felajánlani az életemet ezért az édesanyáért és családjáért. Mit kívánsz, mit tegyek? Jézus ekkor így válaszolt, ha el akarod nyerni ezeket a kegyelmeket, kérd őket anyám könnyeinek közbenjárása által. Amália nővér megkérdezte, hogyan kell imádkoznom? Válaszul Jézus a következő fohászt tanította. Ó Jézus, hallgass meg imáinkat a te legáldottabb anyád könnyei által. Tekints arra, aki a földön legjobban szeretett téged, és aki most a mennyben a legnagyobb szeretettel szeret. Ezután Jézus hozzátette, lányom, mindazoknak, akik anyám könnyeire hivatkozva kérnek tőlem kegyelmet, szeretettel megadom azokat. Később anyám egy kincset hagy majd szeretett intézetünkre, hogy az vonzza irgalmat. Ezek az események 1929. november 8-án történtek. Pontosan 4 hónappal később Jézus beteljesítette az Amália nővérnek tett ígéretét, ahogy előre jelezte, a boldogságos Szűz Mária mennyei kincset adott a szeretett intézetnek. Következő részlet Amália nővér visszaemlékezéseiből származik. 1930. március 8-án a kápolnában voltam, térdelve az oltár közelében. Hirtelen arra kaptam indítatást, hogy felemeljem a tekintetemet, akkor egy leírhatatlan szépségű asszonyt láttam közeledni felém. Lila ruhát, kék palástot és fehér fájtlat viselt, amely a vállaira omlott. Mosolyogva lebegett a levegőben előttem, kezében egy rózsafűzért tartott, melyet ő maga koronának nevezett. Gyöngyei újragyogtak, mint a nap, és fehérek voltak, mint a hó. Miközben átadta nekem a rózsafűzért, ezt mondta. Ez az én könnyeim rózsafűzére, amelyet fiam örökségeként bízott szeretett intézetére. A fohászokat már kinyilatkoztatta neked, azt kívánja, hogy ezzel az imádsággal különleges módon tiszteljenek engem, és minden kegyelmet megad azoknak, akik könnyeim nevében kérik őt. Ez a rózsafűzér sok bűnös megtérését fogja szolgálni, különösen azokét, akik a gonosz lélek hatalma alatt állnak. A megostorozott Jézus intézetének jut majd az a nagy megtiszteltetés, hogy számos követőt visszavezessen a Szent Egyházba, és megtérítsen ebből a gonosz kultuszból. A sátán a rózsafűzér által vereséget szenved, és a pokol hatalma megtörik. Készülj fel erre a nagy küzdelemre. Miután a boldogságos Szűz Mária befejezte szavait, eltűnt. Ma a Campinosban történt jelenésekről azért tudunk részletesen, mert Németországban olyan dokumentumokra bukkantak, amelyeket később a Könnyek Szűzanyja című füzetben gyűjtöttek össze. Francisco von Campos Barretto püspök tanúsága szerint a Könnyek Szűzanyja érem használata révén számtalan megtérés történt Brazíliában és sok más országban is. Megszámlálhatatlan kegyelem érkezett azokhoz, akik a rózsafűzért a Szűzanya könnyeinek tiszteletére imádkozták. E kegyelmek forrása a szent megváltó ígérete. Semmilyen kegyelmet nem tagadok meg attól, aki a legáldottabb anyám könnyeinek nevében kéri azt tőlem. Kedves hallgatóink, sajnos a mai műsoridőnkbe ennyi fért bele. Az elmúlt percekben ismertettem önökkel a brazíliai
Vale do Paraiba, illetve a Campiñas y Mayo jelenéseket. Következő alkalommal pedig folytatjuk majd utunkat, és az afrikai Nigériába utazunk majd el. Várom akkor is a kedves hallgatókat nagy szeretettel. Most azonban köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hogy velem tartottak a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Oltián Szabó Hunor önkéntest, és a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy szeretettel és tisztelettel a Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagy Báradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Folytatjuk tovább Nehemiás könyvével. Ott hagytuk abba, hogy kijárás a völgy kapun át. Erről a kapuról szóljak egy pár szót. Ahogyan kijárnak a völgybe, talán az első, amit látnunk kell, hogy Isten, aki magasságban lakik, akit az ég és az egek egeiben nem fogadhatnak, eljut erre a földre, ami magában egy egész mélységes völgy. Mert amikor eljött ezen a földön, már akkor is a világ fejedelme, a sátán volt az Úr. Mély völgybe jött, sötétség völgyébe, halál völgyébe. Hogyan jött Isten? A völgy kapun át. Azt mondottuk, hogy a kapu Krisztus. Mikor Krisztus eljött, benne Isten jött el erre a földre. Emmanuel, velünk az Isten. Eljött, és amikor itt volt Isten Krisztusban, még itt is a legmélyebb völgyet járta meg. János evangéliumának a 18. fejezetében olvashatunk arról, hogy az Úr Jézusban Isten szó szerint is kiment ezen a völgykapun, amíg Jeruzsálemen épült. És ez a völgykapu úgy épült, hogy Jeruzsálemen keresztül a Kidron völgye határolta. Ez a Kidron völgye belecsatlakozott egy másik völgybe, Gehinnon völgyébe. A Kidron völgy végében folyt a Kidron patak, és erre nyílott rá a völgy kapu. Ezen a kapun kiment az Úr, és átment a Kidron völgyén, átment a Kidron patakán. Mikor volt ez? Mikor ezeket mondta Jézus, kiment az ő tanítványaival együtt túl a Kidron patakán, ahol egy kert volt, amelybe bementek ő és az ő tanítványai. Mikor kiment Jézus Jeruzsálemből, hogy a kapukon kívül szenvedjen, és ezen a mélységes völgyön, a kert, ahová ment, a Gecemáné kertje volt, ahol megvívta a halálos tusát, ahol azt mondta, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Ez az a mélység, amikor mindent letett, mindent odaadott, és amikor az életét tette oda az oltárra, hogy az ő vére által szerezzen Isten bűnbocsánatot, megbékélést, engesztelést a mi számunkra. Szóval, Isten jött le a mennyből, Krisztuson keresztül ide a völgybe, és Krisztusban ki Jeruzsálemből a Kidron patakán. És olyan mélységes völgyben egyikünk sem járt, amikor ott járt a halál árnyékának a völgyében, és elmondta, én Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Tehát ez volt a legmélyebb völgy. Dávid azt mondta, ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek, mert te velem vagy. De Jézus Krisztust a halál árnyékának a völgyében elhagyta az Atya, hogy minket soha ne hagyjon el, hogy tőlünk soha el ne maradjon. Közülünk senki nem mondhatja ezt, én Istenem, Istenem, miért hagytál el? Mert búsulásunk felpusztultában egy rövid szempillantásig elrejtem orcámat te tőled. Nos, ez volt az a búsulás rövid szempillantása, és utána örök irgalommal könyörült rajtunk. Tehát ilyen ez a völgy kapu, ahol jött a mi Urunk Jézus Krisztus. És kiképítették? Azután érdemes azt megnézni, hogy kiépítette ezt a völgy kaput. A völgy kapuját javítgatták, Hánun és Zanuár lakója, ahogy olvastuk a 13. versben. Hánun neve azt jelenti magyarul, hogy kegyelmes, megajándékozott. Isten Krisztust kegyelemből és ajándékképpen adta nekünk. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Krisztusban a völgy kapun át Isten kegyelemből és ajándékképpen jött. Nem tudunk érte fizetni, nem tudunk mit adni, de elfogadhatjuk, mint ajándékot hálaadással. Zánoál lakói, Zánoál azt jelenti magyarul, hogy bűz, mocsár, utálat. Hát ilyen a völgy, ahová jött. Utálat volt a bűn, a bűnnek a mocsara, bűze, és ettől írtozott az Úr. Azért írtozott a pohártól. Felvenni ennyi bűnt, ennyi szennyet, ennyi bűzt, ennyi utálatot magára, de vállalta, mert kegyelmes, és adta magát ajándékul és áldozatul Istennek, kedves jó illatul, hogy a bűz és a mocsár helyett kedves jó illat szálljon fel Istenhez. Most Jézus Krisztus elment erről a földről,
de itt van a Szentlélek, és a hit által Krisztus lakozik a szívünkbe. Tehát most a hívő emberek, akik még ebben a völgyben járunk, a földön járunk, sokszor próbák és szenvedések között vagyunk, mi képviseljük Istent, mi képviseljük Krisztust. Az énekek énekében ilyen olvasunk a völgyről, hogy én Sáronnak rózsája vagyok, és a völgyek liliuma. Mint a liliuma tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok között. Szóval itt vagyunk a völgyben liliumként. Ugye a lilium az a tisztaságnak, a szűziességnek a képe. És itt a völgyben, ahol a sátán még egy ideig tombol, még egy ideig árasztja a bűzt, a szennyet, itt van a mennyasszony, mint a lilium, aki képviseli a tisztaságot. Ahogy Pál mondja, mint szeplőtelen szüzet, állítsalak Krisztus elé. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-i üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai Ma Szándék műsorban, akik köszöntik Önöket és várják az Önök hívásait.
1: Walter Dalma
0: és Rejkli Erika. A következő telefonszámokon hívhatnak bennünket.
1: 0259 420 555
0: illetve 0359 420 555-ös telefonszámon.
1: Hogyha rövid üzenetekbe szeretnék az imakérést elküldeni, azt megtehetik a 0758 420 555-ös SMS vonalon.
0: Illetve a Mária Rádió oldalán keresztül is küldhetnek imaszándékot a www.mariaradio.rolinkre kattintva.

0: mai rózsafűzért és minden imádságot felajánlom a gyógyulásomért, a gyermekem testi-lelki jólétéért, anyagi helyzete rendezéséért, jó gondolkozásért, és hogy találja meg az igazi társát, egy édesanyja írja.
1: Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkban és a gyermekeimet, óv meg minden rossztól, és adj nekik tisztán látást és jó munkát és gondolkodást.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom az unokáim sikeres vizsgák eredményéért, a családom hitük gyarapodásáért és bűneink bocsánatáért. Köszönöm szépen, írja egy kedves hallgatónk.
1: Ezt az imát és szentmiséket felajánlom testvéreim, gyermekei megtérésükért. Hallgasd meg, Uram!

0: Megismételjük a telefonszámokat és várjuk a hívásaikat a 0259 420 555-ös számra,
1: illetve a 0359 420 555-ös telefonszámra.

0: Halló, Mária Rádió. Halló, élőben van a kedves hallgató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom, hálával a kapott kegyelmetét. A Mária Rádió fennmaradásait, minden hozzájait, a gyógyulásomért, a családom szépségért, minden betegét. Köszönöm szépen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Az Úr hallgassa meg a kérését.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, felajánlom ezt a rózsafűzért, a fiam sikeres vizsgájáért, a férjem megtéréséért és az egészségéért. Jézuson bízom benne.

0: Menyám lába gyógyulásáért, egészségéért, szerencsét és áldásért a munkájára, oltalomért kérem a Szent Rózsafűzért, köszönöm.
1: Halló!
2: Halló, Mária Rádió, tessék, élőben.
1: Miket tessék az Úr Jézus Krisztus?
2: Mindörökké, amen.
1: Én is ezt a rózsafűzért felajánlom a közös halottjaimért, felajánlom a Mária Rádió megmaradásáért, de még felajánlom az én betegségért is. Minden betegért is ajánlom. Egy fiatal Leánka, amelyik 21 éves, azért is felajánlom. Felajánlom a testvéreimért is, mert ők is betegek. És felajánlom minden jótevő emberi, a családomé, az unokáimért, és mindenkiért ajánlom, s önökérvével imádkozom, s önökért is ajánlom, hogy a Jóisten tartsa meg magikat és egészségbe, hogy tudják a műsorikot végezni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgató voltam Gyimesből Erzsébet.
2: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket.
0: Amíg újabb telefonálunk érkezik, addig az SMS-eket olvassuk be, ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a ma születendő kisbabákért és kismamákért, hogy a szüzanya segítse őket.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom a ma 10 éve elhunyt édesanyám lelke üdvéért, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, írja egy kedves hallgatónk.
0: Minden imákat és a szentmiséket felajánlom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erek. Hallgasd meg, Uram, kérésemet!
2: Halló, Mária Rádió, tessék!
1: Köszönjük a Jézus!
2: Mindörökké, amen!
1: Ezt az irgalmasat Szent Rózsa fűzérét felszeretném ajánlom, hogy halálból a kapott kegyelmekét. Kérjem, betegségének a kigyógyulásáért, család minden egyet tagjával volt. Egyet értésünk ki, békességünk ki, és egy nagyon fontos, hogy megoldását kérem a jószágú tisztent, hogy Isten fizette meg hallgottak, visszétessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen, hallgassa meg az Úr a kérését, imádkozzunk együtt.
0: Felajánlom a rózsafűzért a szüzanya szándékára, Izabella.
2: Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter szobátáról.
0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsért a széka Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az irgalmasság rózsafűzérét önökkel imádkozva szeretném ajánlani az önök által felsorolt ima szándékokért, az eddig kapott sok kegyelmekért, testi-lelki gyógyulásomért, gyermekeimért, azok családjaiért, az unokákért, az ők egészségükért, elhunyt férjemért, szüleim, testvérem és minden hozzám tartozók, elhunytjaim lelki üdvért, Mária Rádió dolgozóiért, fennmaradásáért, támogatóiért, és hallgatóiért. További áldott szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Együtt fogunk imádkozni mindezen szándékokért.
2: A rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm szépen az imákat.
0: Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, a békéért, a bűneink bocsánatáért, a tisztánlátásért, a gonosz távozásáért, önökkel együtt imádkozva Jézuson bízom benned.

0: Gyimesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzért, a szűzanya tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, és kérjük a Szent Lelket, áldjon meg minket, alázatosságot adjon szívünkbe. Megköszönöm a szűzanyának, Szent Fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megadott minden nap. Köszönöm Jézusom, bízom benned, írja Erzsébet.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a Jóistennek, a ma született kicsi unokámért és az édesanyjáért.
0: Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegeim gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelki üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban. A Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizesse, írja egy édesanya.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért és az összes szentmiséket fel szeretném ajánlani a családom szereteté, békességé, egyetértésé, egészségüké. Munkahelyük megmaradásáé, unokáim egészségéé, fejlődéséé, a Mária Rádió megmaradásáé, a világ békéé és a betegek gyógyulásáé. Isten fizesse a lehetőséget, dicsértessék az Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Együtt imádkozunk, az Úr áldja önöket.
0: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, írja az üzenetet egy kedves édesanya.
1: Az irgalmasság rózsafűzérét ajánlom a drága szüleimért, a férjemért, a testvéremért, sógoromért és az anyósomért. Adj, Uram, örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm. Teréza Alfaluból.
0: Halló, Mária Rádió, tessék.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Azt az irgalmasság rózsafűzért, amikor imádkozva szeretném felajánlani az elhunyt hozzám tartozó halottaimért, a 12 éve elhunyt feleségemért, 3 éve elhunyt egy jó barátnő, akivel 7 évet együtt tartottunk jó barátságba, a Mária Rádió megfennmaradásait, a pápáit, püspökeinkét, papjainkét, a külföldön élő gyerekeimét, unokáimét, és önökért a szorgalmas odállásukért a Mária Rádiónak a felsegítésére. Köszönöm szépen, meghallgattad, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Imádkozzunk együtt.
1: A honlapunkra is érkeztek imaszándékok. Egy mindennapos hallgató írja Csigmincentről, a mai rózsafűzéreket és szentmiséket felajánljuk a családdal együtt egy kismamáért, aki jelenleg a csíkszeredai kórházban fekszik problémás állapota miatt. Imádkozunk az orvosokért is, a Jóisten vezesse és irányítsa munkájukban.
0: Felajánlom a heti imákat hálából mindenért, édesanyám egészségéért, szerencsés utazásért, testi-lelki egészségért az egész családnak, és édesapám és a halottaink lelki üdvösségéért. Isten fizesse, írja egy kedves hallgatónk.

0: egy mindennapos hallgató Nagyváradról írja, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, békéért, egészségért és az összes hívekért.
1: Uram Jézus Krisztus, ezelőtt is megvoltak ezek a mirigyek, csak kicsi és nem fájnak, és a testem sem fájt. Kérlek, add, hogy olyanok legyenek most is, férjem testét gyógyíts, derekát érezze jól magát, vedd el a fájdalmat, szépen kérlek, add meg ezt a második esélyt nekünk. Óvjál meg mindenféle rákbetegségtől, hálásan köszönöm, hallgass meg kérésem, mindig erre kértelek, add meg nekünk ezért feladatom a szentmisét, az összes rózsafűzért hálásan köszönöm, írja egy ismeretlen hallgatónk Háromszékről.
0: És újabb SMS-ek érkeztek, felajánlom minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket a Mária Rádió dolgozóiért, édesanyám lába gyógyulásáért, az én lábam gyógyulásáért, minden betegért, Jézusom, bízom benned, Isten fizesse.

0: Felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imádságát gyermekemért, aki műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, gyógyítsd a testét és a lelkét, oltalmazd meg minden bajtól, veszedelemtől. Isten fizesse, érje egy édesanya.
1: Felajánlom a rózsafűzért az unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmed, vezesd őket a te utadon, a te ösvényeiden. Köszönöm, Jézusom, légy áldott mindörökké. Amen.

Mai ma szándékunk végére értünk. Hamarosan az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk 3 órakor. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Szent, holhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Szerda délután van, a Nagyváradi stúdióban arra készülünk, hogy ismét tárgyaljunk, beszélgessünk különböző témákról, akik a mai napon önökkel tartanak.
2: Tibor atya.
3: Majoros Gabriella.
4: Kovács Katalin.
5: Majoros Attila.
1: És Vidikán Lokodi Tünde. Nyár kellős közepén vagyunk, szabadságolások ideje van. Egyesek már voltak, mások ezután mennek. Arra gondoltunk, hogy egy picit a szabadságról beszélgessünk, testi, lelki szabadságról, kinek mit jelent a szabadság. És már is, amikor ezen elkezdtem gondolkodni, az jutott az eszembe, hogy arra lennék kíváncsi, hogy számotokra mit jelent a szabadság, ti mikor, illetve mitől érzitek magatokat szabadnak, hogy tudtok ellazulni, mit jelent számotokra az, hogy hű, de milyen jó szabadnak lenni.
4: Tudják a kedves hallgatók, hogy én előszeretettel idézek Kenteni atyától és Tilman atyától, hát Kenteni atyának van egy olyan idézete és mondása, hogy a Jóisten nem gályarabokat, hanem szabad evezősüket szeretne magának, és nálunk a lelkiségben nagyon-nagyon fontos a szabadság fogalma, az egyik alappillére a Schönstatti mozgalomnak az a belső szabadság. A szabadságot nagyon-nagyon sokszor jó magam is összekeverem a szabadossággal, de a mai fiatalok mindenképp, és azt hiszik, hogy a szabadság azt jelenti, amikor nincsenek korlátok, nincsenek törvények, de hát azt szabadosságnak hívjuk. A szabadságban igenis vannak korlátok és törvények, és hogy Kovács Katalin mitől érzi magát szabadnak. Én azt hiszem, hogy a szabadság az mindenképp egy olyan állapot, amikor minden gátló tényező ellenére, és akkor is, amikor nyomás van rajtad, belsőleg ki tudod mondani az igent a Jóistennek, ki tudod mondani az igent, hogy nem azért teszek valamit, mert kell, hanem azért, mert én akarom, mert szabad. Lehet, hogy nem így kérdezted, de a szabadság számomra ez azt jelenti, hogy megpróbálni belsőleg egy olyan szabadságot megélni, amiben mindig azt tartom szem előtt, hogy jól szeretek-e. De ez mostanában nekem nagyon-nagyon nehéz az igazi belső szabadságot megélni. Valamiért mindig rágörcsölök és rástresszelek a dolgokra, és mostanában az én életemből az a belső szabadság hiányzik.
5: Hát nagyon jókat mondták a ti, és hát én is csatlakozok hozzád. Szerintem a szabadság az, amikor most nagyon egyszerűen megfogalmazom, hogy nem azt csinálsz, amit a hétköznapokban. Nekem ezt jelenti a szabadság. Tehát szabadságra ne menj úgy, hogy viszed magad a laptopodat, és a munkahelyi gondokat az egyik oldalt a hátizsákban, a családi gondokat és az anyóst és a fűnyírást és a satöbbit a másik hátizsákban, és esetleg marad egy kis hátizsák a szabad időnek. Tehát ezt nem szabad csinálni. Hogyha elmegyünk, ezért is jó nem a közelben nyaralni, hanem elmenni valahová, hogy lehetőleg minél több gondot tudj magad mögött hagyni, és mi is több évig nem jól éltük meg a szabadságunkat, mert nem tudtuk a dolgainkat rendesen itthon hagyni, és bizony milyen jó, amikor, ahogy Rózsa György mondta, annak idején kikapcsolsz, tehát ki tudunk kapcsolni. Ha mi is kapcsoljunk ki, az nem szabadság, amikor szinte ugyanazt csinálod, mint otthon, az év többi 358 napján. Az az igazi szabadság, amikor végre azt csinálod, amit szeretnél. És ugyanígy lehet esetleg szabadság, hogyha mondjuk van egy olyan hétvégét, hogy mondjuk Gabika megnéz végre két jó filmet, amit ugye a gyerekek mellett nem nagyon tud, vagy én például nekiállok Parabola Antálát szerelni, és két napon keresztül keresem a nem tudom, algériai adókat, hogy, mert nekem ez kikapcsolódás. Az nem kikapcsolódás, hogy a feleségem főz például, vagy én otthonul a műsort készítem. Tehát valami olyasmit tenni, ami felüdíti a testedet és a lelkedet. Ugye mindig elfelejtjük azt, hogy remélem, hogy mi katolikusok nem, hogy test és lélek az egy. Megtalálni azt a módot, hogy ha nyaralsz is, ezt az egy dolgot mindenképpen vidd magaddal, persze a családot se hagyd otthon, jobb esetben, hogy gondolj a jó Istenre is, ne felejtsd el a napi imádságokat, vasárnap keres egy közeli templomot, ha van, hanem akkor az interneten kapcsolod be a Mária Rádiót, és hallgass meg a Szentmisét, tehát ne feledkezz meg semmiképpen a Jóistenről sem. És akkor én hiszem, hogy jó lesz a, és igaziból felüdítő a nyaralásod.
3: Tünde, ahogy mondta, van, aki már szabadság után, de olyan jó volt megélni az idén is. Mondhatom azt, hogy tényleg, ahogy Attila is mondta, egy pár napig teljesen kizökkentünk a napi rutinból, amikor nem kellett sem sietni, sem nem késtünk el sehonnan, se nem maradtunk le semmiről, hanem csak úgy hagyni egy picit, hogy úgy történjen, aminek történnie kell, és ahogy Kati is mondta, nem rágörcsölni, hanem elengedni, és lazának lenni, megpróbálni lazítani, és ez olyan jó volt, tényleg talán a mai embernek a legnagyobb ellensége, ez a rohanás, ez a mindig sietünk, mindig elkésünk, nem érünk oda, még ezt is meg kéne csinálni. A 24 órában legalább 30-at kellene belezsúfolni, hogy mindent be tudjunk időbe fejezni. És tényleg olyan jó leső érzés volt ez az időtlenség, egy picit mondjam így, hogy nem volt semmi kötöttség, nem volt semmi időhatár, és próbálják a kedves hallgatók, akik ezután mennek majd szabadságra, egy picit ezt megélni, hogy nem sietni, nem rohanni, hanem hagyni, hogy magával ragadja az utazás, az élmény, a napsütés, a bármi. És volt egy nagyon jó élményünk a nyaralás alatt, hogy kerestünk egy, ugye vasárnap, hogy menjünk el templomba, és nézegettük az interneten, hogy hol van közelben katolikus templom. Hát először, ami beugrott, az 30 kilométerre, vagy nem is tudom, milyen messzire volt a templom, és ott vasárnap reggel, mikor nézegettük, hogy jutunk el, akkor szembe találkoztunk egy templommal egy 15 perces sétára, és olyan jól esett, hogy tényleg a Jóisten olyan szépen el tudta intézni, és tényleg a papbácsi először látott, de olyan kedvesen fogadott, ott fogadta a híveket az ajtóba, és a Szentmise végén megköszönt, tehát tudja, hogy üdülőváros és a hívek nagy része ugye a nyaralókból tevődik össze, és megköszönt, hogy milyen jó, hogy ilyen sokan voltak, és külön köszönni, hogy annyi gyerek volt a templomba. Úgyhogy ilyen kettős élmény, ugye lelki és testi szabadság is egyaránt. És igen, lehet, hogy hétvégén is meg tudjuk élni, vagy egy-egy szabadnapon azt a szabadságot, hogy végre nem kell ébresztőórát beállítani másnapra. És talán alhatunk egy picivel többet, de azt hiszem, hogy az legfontosabb, hogy szabadok lehessünk, hogy engedjük el ezt a kötöttségeinket, ezeket a nagyon szigorú határainkat.
4: Most, ahogy beszélt Attila és Gabika, beugrott, hogy nekünk a Lacival mi a szabadság. Nem is fontos, hogy elmenjünk, viszont ahhoz nagyon-nagyon ragaszkodom, és azt kérni szoktam, hogy képzeletbeli lepelt tegyünk az órára. Mert ha meggondoljuk, akkor minden napunk arról szól, hogy szól a csörgőóra, és elkezdődik a rohanás az idő ellen. Időre eszünk, időre öltözünk, időre indulunk. Gondoljanak a kisgyerekes családok arra, hogy mi van, mikor 5 percet késik az indulás, akkor torlódik a forgalom, mindenki ideges, stresszes, az egész napra ráteszi a bélyegét, és igazából talán vagy 3 éve először próbáltuk ezt ki, hogy oké, akkor nincs óra. Akkor kelünk fel, amikor jól esik, akkor eszünk, mikor jól esik, akkor csinálunk mindent, amikor jól esik. Hát ez az igazi pihenés, és ezt próbáljuk azóta, hogy még néha hétvégenként is mondom Lacinak, hogy egy nap ne nézzünk rá egyszer sem az órára.
0: Hát így, ahogy beszéltetek, számomra sok minden megfordult a gondolataimban, hogy milyen féle szabadságok léteznek. Hát létezik például gazdasági szabadság. Amikor, ha úgy van kedved, azt vásárolsz, amit akarsz, persze van pénzed, és vagy nyitasz egy céget, és tehát megvan a gazdasági szabadságod bárkinek. Vagy megvan a politikai szabadság, hogy bármiről elmondhatod politikailag is a véleményedet, választhatsz, vagy tiltakozhatsz, bármi. De van a személyes szabadság, ugye, ahogy mondta Kati is, hogy nem vagy korlátok közé szorítva, és végül is úgy döntesz, ahogy neked jól esik a te személyes életedben. És van a fizikai szabadság, ugye, ahol ti is most elmeséltétek, ugye, Attila és Gabika, hogy milyen jó volt, a fizikai szabadság is, és van a lelki szabadság. Na most azon gondolkodtam hirtelen, hogy ha megvan a lelki szabadságod, nem biztos, hogy még fizikailag szabad vagy. Vagy nem biztos, hogyha fizikailag szabad vagy, a lelked is szabad. Tehát hiába vegyünk el egy Capri-szigetekre például, fizikálisan szabad vagy, de a lelked még nem ért utol. Tehát nem vagy szabad, valami még mindig gyötör. Tehát ezért jó az, hogy ahogy Attila is mondta, a hátizsákba ne rakjuk bele a zsebekbe az itthoni dolgokat, hanem váljunk szabaddá. Én számomra az igazi szabadság az, amikor egy másik embert szabaddá tudok tenni rajtam keresztül. És ugyanígy fordítva is érvényes, amikor egy másik ember tud engem szabaddá tenni. Ez azt jelenti, mint egy házasságban a férj-feleség, egymást szabaddá tudják tenni, mindenféle korlát nélkül, fizikálisan is, lelkileg is. Amikor szabadon, mint repülsz, mint a madár a másik felé. És ott nincsenek korlátok, nincsen szégyenérzet, nincsen semmi. És ugyanígy egy barátságban, vagy egy ember, egy igazi baráti kapcsolatban, mert én csak erről tudok most beszélni, amikor tényleg a két lélek egy húron pendül, és amikor még a gondolataink is egyek, és ezáltal tényleg szabaddá tudjuk tenni egymást. Mindenféle korlát nélkül, mert abban már nincsen harag, nincsen irigység, nincsen rossz indulat, nincsen hátsó szándék, és így fizikálisan is, meg lelkileg is, hogyha a kettő imponál, és egy hangban van, akkor azt jelenti, hogy Isten ott van a lelkedben. És hogyha még egy kicsit imádkozol is, és hogy Jézust elfogadott, mint a legjobb barátodat, akkor igenis igazi szabadságot csak ő tudja megadni, egy kis édesanyai szűzanya szeretettel megspékelve.
1: Lehet, hogy idáig néztél, vagy legalábbis beleláttál az én gondolataimba is, mert hogy én is ezen gondolkodtam, hogy hogyan lehet például szabaddá tenni a lelket, mert hogy említetted ezt a sokféle szabadságot. Nagyon jó az, amikor szabaddá tudsz válni, vagy szabaddá tudod tenni a másikat, de hogyan tudod ezt konkrétan megvalósítani, illetve mitől kell felszabadítani akár a saját lelkedet, akár a másiknak a lelkét?
0: Akkor folytassam én tovább, tőlem kérdeztem direkt. Igen, hát
1: mindenkitől is, de...
0: Én a két személy között a legrövidebb út a kommunikáció, a párbeszéd. És mindig egy ilyen párbeszédben megvan mindkét félben egy bizonyos fajta stressz, egy bizonyos fajta visszahúzódottság, egy bizonyos akármi. Viszont, hogyha én te üzeneteket küldök magamtól a másik iránt, másik felé, akkor teljesen ez feloldódik. Mert azt jelenti, hogy én empátiával átérzem azt, ami benne van, teljesen kihozom a lelkéből azt, ami neki fáj, amiről ő szeretne beszélni, de nem meri megkezdeni valami ok miatt, és akkor nekem kell az a képességem meglegyen, hogy én ezt benne felismerjem. És biztos vagyok benne, hogy a férj-feleségnél is ugyanez van. Akkor van probléma, amikor odázzák és napolják a dolgokat, és nem mennek konkrétan, akkor ugye nekem mindig az az ellen, hogy a problémát azt mindig gyökerestől kell megoldani. Nem minden, de általában. És lelkileg én így tudom őt kihozni a saját ketrecéből, hogy szabaddá tudjon válni előttem, ha már együtt vagyunk, és együtt akarunk lenni, és természetesen az egyik módja ez, a kommunikáció, a másik az empátia, a harmadik a bizalmi légkör, és folytathatnám ezt így tovább, az egymás iránti hűség, a türelem, mert egy kapcsolatban ezek mind hozzájárulnak, és fontos elemei, amik nélkülözhetetlen. Ha egy is hiányzik belőle, akkor ott már nincs igazi kapcsolat. És a lélek csak így tud szabaddá válni. Például, hogyha valaki ott van a börtönbe, rácsok mögött, fizikálisan nem szabad, de a lelke attól még lehet szabad. És ezt megtapasztalták az apostolok. Megtapasztalta Jézus Krisztus. És ugye Szent Pál volt az, aki ugye legtöbbet volt börtönbe, vagy Péter apostol. És onnan is, a lelkük szabadságával, Isten segítségével, vagy közreműködésével lelkeket tudtak megmenteni. Tehát lelkeket tudtak szabaddá tenni. És ugyanezt megtehetjük mi is. Távol vagyunk esetleg egymástól, vagy közel vagyunk egymáshoz, mindegy. A lelkedet, vagy a másik lelkét szabaddá tudod tenni. És természetesen ez minden egyénnél teljesen másképp működik. De a lényeg ugyanaz, csak a módszer más.
1: Többiek, ezt hogy látjátok?
4: Hát a lelki szabadság az... szerintem mindig a legnehezebben elérhető állapot, és ahogy az atyát hallgattam, akkor úgy beugrott, hogy az első, amit meg kellene tanuljunk elengedni, csak ösztönösen ez jön először mindenkinek, azok az elvárásaink. Hogy a másikkal szemben tudjunk elvárások nélkül lenni, és ne kódoljuk már előre be a lelkünkbe, gondolatainkba, hogy mit várunk el, hogy ő mit mondjon, hogy viselkedjen, hogy találja ki a gondolataimat. Illetve nagyon-nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy a lelki szabadság létrejöjjön, szerintem nagyon-nagyon fontos a szavaink, a tetteink és az életünk hármasságának az összhangba hozása. Talán ennyi.
3: Nekem egy vasárnapi evangélium és a hozzátartozó prédikáció jutott eszembe a lelki szabadságról. Volt pár héttel ezelőtt ugye az az evangélium, hogy a magvető kiment és búzát vetett, de a búza közé konkó is vegyült. És ugye a szolgák első reakciója az volt, hogy akkor a konkóit kiszedjük, hogy a búza fejlődjön. De a magvető azt mondta, hogy nem, várjuk meg, ameddig mind a kettő megérik, és majd az aratásnál szétválasztjuk. És azt mondta az atya, aki prédikált, hogy ugye az emberek első reakciója az, hogy szabadulni a rossztól. És ezzel annyira a rosszra koncentrálunk, hogy elfelejtsük növelni a búzánkat magunkba. És azt tanácsolta, hogy hagyjuk, hogy hadd nőjön a konkó is, de ne arra irányuljon a figyelmünk, hanem arra törekedjünk, hogy a búza, amit belénk a Jóisten elvetett, vagy mi elvetünk másba, azt növeljük, és a búzára koncentráljuk, és hagyjuk, hogy a konkoly hadd nőjön, persze azt is ki kell gyomlálni, de ne ez legyen az első reakciónk, hanem figyeljünk a jóra, és azt próbáljuk növelni. És annyira megragad bennem, hogy talán ez is egy a szabadságnak az egyik formája, hogy a jóra koncentrálunk, és hagyjuk, hogy a Jóisten munkája bennünk, és tudjunk termést hozni, és idővel ugye az aratásnál majd a konkoly is kikerül a magok közül.
5: Jártunk egy nagyon jó közösségben, még fiatal suhancok voltunk, hát Tünde is együtt jártunk egy közösségben, nagyon sok barátunkkal is volt egy aranyos papbácsi, Jóisten nyugtassa a Csirikatya, és ő mondott egy mondatot nagyon-nagyon sokszor. Hogyan köszönheted meg a Jóistennek te itt a Földön, Erdélyben, Nagyváradon azt, hogy a Jóisten hatalmas? Hát úgy, hogy hatalmas dolgokat kérsz tőle. És nekem ez nagyon megmaradt a szívemben, és hát én nem is voltam szégyellős, és annak idején fiatal koromban elővettem a kis listámat, és leírtam a Jóistennek, hogy miket szeretnék. És hát a Jóisten úgy tűnt több évig, hogy elég süket az én kéréseim meghallgatására, de azt kell mondjam a kedves hallgatóknak, és ti tudjátok, hogy nem azt a listát adta meg a Jóisten, amit én leírtam annak idején, és nem is úgy, ahogy szerettem volna, hanem sokkal jobban, sokkal bővebben, sokkal nagyobb kamattal a beletett fáradtságot, és valahogy mi keresztények ezt felejtjük el, hogy bár tudom, hogy minden katolikus olvassa a Bibliát, és több tíz idézetet tud fejből elmondani, hogy hol van a Bibliában is, hogy mit jelent ez, de van egy rész, én keveset tudok sajnos így fejből, de van egy rész, amit nagyon szeretek, hogy egy hajatok szállam sem görbülhet, anélkül, hogy én tudnám. Vajon, tehát talán ezt felejtjük el a legjobban, hogy bármi történik velünk, a Jóisten tudta nélkül nem történhet semmi. Valamikor a Jóisten megpróbál minket, akiket szeret, azokat megpróbálja, de valahogy minden a javunkra válik. Épp a feleségemmel beszélgettük a napokban, hogy a Jóisten olyan szépen alakítja a családunknak a sorsát. Ugye történt egy dolog január tájékán, ha jól emlékszem, és elég nagy szomorúságot okozott ez nekünk, és eltelt ugye fél év, és egy olyan szép dolog lett ennek a rossz, akkor nagyon rossz dolognak, és hetekig nagyon lenyomott ez a dolog minket, olyan szép dolog született ebből a rosszból, hogy állunk és bámolunk. És én ezt tudnám a kedves hallgatóknak is mondani, elsősorban a fiataloknak, hogy ha Jóisten kezét megfogtátok, legyetek bátrak. És legyetek bátrak abban is, nem csak abban, amit tesztek, hanem abban, amit kértek a Jóistentől. Merjetek nagy családot kérni, merjetek egy jó munkahelyet kérni, merjetek egészséget kérni, áldást kérni a családotokra, és én hiszem, a Jóisten megadja. Nem csak nekünk, hanem nektek is, úgyhogy bátorság.
0: Én még annyit fűznék hozzá, hogy a lelki szabadsághoz és a másik embernek a lelkét hogyan tudod szabaddá tenni, hogy elsősorban szükséges, hogy én magam legyek szabad, és ehhez nagyon fontos feltételek vannak, úgymond, idézőjelben. Az első szerintem az, hogy az önrendelkezés és az ön szabályozás, úgymond, vagy az ön gondolkodás. Ugye az önrendelkezés azt jelenti, hogy szabadon tudok rendelkezni mindazzal, amin van, akár fizikálisan és akár lelkileg is. Vagy a gondolkodás módod, hogy ugye ma nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy nem merem kimondani a gondolataimat, hogy mert vajon a másik mit szól. Tehát már rögtön egy kisfajta félelem van benned, tehát a gondolkodás módodban is, és ez már nem szabadság. Tehát, hogyha a gondolataidban is szabad vagy, akkor vagy kimered mondani félelem nélkül, akkor már szabad vagy. Vagy van ugye az önazonosság, hogy ismerjem meg jól önmagamat, legyen meg a belső békém, a nyugodtságom, mert ugye a nyugodt ember maga körül is nyugodtá teszi az embereket. És egy ideges, állandóan kritizáló ember maga körül is stresszt okoz. Tehát a belső békét, a belső nyugalmadat, ha meg tudod ezt ki tudod fejleszteni önmagadban, akkor szabad vagy. És ha mindezeket úgy egybeveszed, tehát önrendelkezés, önazonosság, öngondolkodás, vagy a gondolkodásodnak a szabadsága, belső béke, nyugalom, ez adja meg tulajdonképpen az igazi lelki szabadságot. És természetesen ez érzelemmel fűtött igazából. Kivéve a gondolkodásmódot, de az is. Tehát, hogy az értelmed és az érzelmed, erről már sokat beszélgettünk, ugye, harmóniában van, ugyanazon a szinten vagy, akkor biztos, hogy lelkileg és fizikálisan is szabad vagy.
1: Miközben készültem a műsorra, Vas Alberttől találtam nagyon szép gondolatokat a szabadságról, amit gondoltam, hogy megosztok veletek is. Azt mondja Vas Albert, hogy a szabadság azt jelenti, hogy jogod van az élethez, éppen úgy, mint a pillangónak, vagy a madárnak, vagy a vaddisznónak, de semmivel sem több, mint ezeknek. Jogod van a magányhoz, az élelemhez, amit megszerzel magadnak fáradozás árán, a napsütéshez, az esőhöz és ahhoz, hogy dideregj a hóban, ha nincs meleg ruhád. Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni és őszintének, becsületesnek, igaznak. Jogod van békességben élni és nyugalmasan várni a naplementét. Jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat, és jogod van a tökéletesedés útját keresni, mely Istenhez vezet. Ez a szabadság. A többi, amit ezzel a fedőnével cégjelezve annyiszor tűztek zászlóikra emberi megmozdulások, csupán valamely embercsoport önzését, izgágaságát vagy uralmi vágyát képviseli egy másik embercsoport róvására. Az igazi természetes szabadságtól irtózik minden közösség, mivel az felszabadítja az egyént, és ezáltal megszünteti a közösséget. Nem az a szabadság, hogy úgy élhetsz, mint egy diktátor, és kedved szerint érvényesítheted a benned felgyülemlett gyűlöletet. Szabadság az, hogy nincs diktátor fölötted más, csak a teremtőrend, és hogy a gyűlölet ellen megvédelmezheted magadat a szeretettel. Nagyon sok mély gondolat van Vas Albert soraiban. Esetleg mi az, ami titeket ebből úgy megérint, és amit magatokkal visztek, vagy amit úgy magatoknak, vagy a hallgatóknak üzentek ebből, vagy ezáltal a szabadsággal kapcsolatban?
4: Hát akkor röviden annyi számomra, hogy ott a pillangóról, vagy disznóról beszél, hogy annyi szabadságunk van, és nem több.
0: Engem az ragadott meg, hogy jogom van az élethez. Ettől vagyok szabad.
3: Nekem itt a vége fele, amikor azt mondja, hogy nem lehetünk diktátorok, és nem lehet más diktátor felettünk, mint a teremtő.
5: Hát az a helyzet, hogy én is ezt kell mondjam, hogy meg kell, mi emberek szokjuk, hogy sokszor még azt sem szabad valakire ráerőltetni, vagy valakire ráerőltetni, ami szerintünk jó. Mert lehet a másik szerint nem az. És tényleg ügyelnünk kell arra, hogy szabadok legyünk, mint a pillangók, de másokat is hagyjunk szabadon repülni és szállni.
1: Köszönöm szépen a gondolataitokat. Hát én azt kívánom magunknak és a kedves hallgatóknak is, hogy törekedjünk arra, hogy ezt a lelki szabadságot megteremtsük magunkban, mert nem lehet egy évben csak egy hétre elmenni szabadságra és abból táplálkozni egy éven keresztül, viszont hogyha lelkileg ezt a szabadságot próbáljuk megélni, szabaddá tenni magunkat és másokat is, akkor folyamatosan tudunk töltekezni és tudunk másoknak is adni, hát akkor ebben segítsen bennünket a Jóisten. További áldott szép napot kívánva búcsúzunk Önöktől a nagyváradi stúdióból.
0: Tibor atya.
3: Majoros Gabriella.
4: Kovács Katalin.
5: Majoros Attila és
1: Vidikán Lokodi Tünde. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Molnár Zsuzsanna pedagógusnak a Keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapítójának gondolatait hallják.

Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Amikor a négy gyerekünk iskoláskorba ért, akkor azt gondoltuk, férjem és én, hogy nem szeretnénk állami iskolába adni a gyermekeket, mert nem az volt számunkra fontos, hogy matematika tagozatra, vagy informatikára, vagy sporttagozatra járhatnak, hanem az volt a fontos, hogy amit a családban értéknek tartunk és követünk, az iskola is folytassa. A saját családi házunkba a két kis szoba közül kivettük a válaszfalat, lett belőle egy nagy tanterem, és abból lett a családiskola. És a szülők bejártak a gyerekekért, tehát mindent láttak a mi életünkből, hogy hogyan rendezkedtünk be, hogy milyen a napi rendünk, hogy milyen a viseletünk, hogy egymást családon belül hogy szólítjuk meg, hogy én hogy nevelem a gyermekeimet, a szülőkkel, férjem szüleivel milyen a kapcsolatunk. Mindent tudtak rólunk, és egyértelmű példa lettünk így. Ez sok felelősséget is adott nekünk, tudatossá nevelt bennünket. Azt gondoljuk, hogy a lelki életüket is gondozni és segíteni kell. Mi nem csak tanítók vagyunk ebben az iskolában, hanem például keresztszülők is. 8-10 gyermek kérte a keresztséget az iskolában, ezáltal a kapcsolat által. Több mint 20 éves iskola vagyunk. A családoknak is szeretnénk egy értékmutató példát adni. És nagyon sokszor maguk a családok köszönik meg, hogy a mi iskolai közösségünkhöz tartozhatnak, hogy itt olyan mintákat láthatnak, amiket ők már elveszítettek, amiket ők már nem követnek az életükben. Tulajdonképpen már szülőknek is egy otthona lettünk.

0: Molnár Zsuzsanna pedagógusnak, a Keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapítójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk a katekézi sorozatunkat a keresztény hitről, és ott hagytuk abba, hogy nem cselekszünk észellenesen, amikor keresztény módon hiszünk. A hitben ugyanis Isten igazmondására támaszkodunk. Továbbá, mert biztosan tudjuk, hogy a hit igazságokat Isten nyilatkoztatta ki. Egyesek ellenvetik, hogy oktalanság olyan dolgokat elhinni, amit az ember nem lát. És ezen elv alapján azonban minden tanítás lehetetlenné válna, mert a tanítónak sem volna szabad hinnünk, amikor az a földrajzból, történelemből, természetrajzból tart például előadást. Az igazságszolgáltatás is lehetetlen volna, mert a bíró nem adna hitelt a tanúknak. De még a családi élet is alapjaiban rendülne meg, mert a gyermekek, mint ahogy Szent Ágoston is megjegyzi, nem hinnék el szüleiknek, hogy ők valóban szüleik. Ebben az esetben mindenkit bolondnak kellene tartanunk, aki elhiszi, hogy London, Párizs, Róma létezik, mielőtt a városokat maga látta volna, avagy aki hiszi, hogy a csillagok nappal is ott vannak az égen. Tehát az előbbi elv hamis, csak annyi igaz, hogy oktalanul járna el az az ember, aki valakinek azonnal hitelt adna annélkül, hogy előzetesen meggyőződött volna, hogy az illető valóban hitelt érdemel. Aki azonban hitelt érdemlő tanúk bizonyságot dacára sem hisz, az oktalanul cselekszik. Némelyek úgy vélekednek, hogy észellenes dolog valamit elhinni, amit az értelem nem tud felfogni. Nos, ha mindent észellenesnek tartanánk, amit az emberi értelem nem tud felfogni, úgy igen sok tudományos felfedezést is, mint észellenest el kellene vetnünk. Például, mikor a tudomány mikroszkóp segítségével megállapítja, hogy egy csepp vízben sok ezer élő lény üzsög. Abból, hogy egy igazság emberi ésszel fel nem fogható, még korán sem következik, hogy észellenes is. Ha tehát Krisztus valamely tanítása felül is múlná az értelmünket, vagy felül múlja, ezért még nem ellenkezik az értelmünkkel. Ezt a vatikáni zsinat is tanítja. Az értelem is Istentől származik, és Krisztus és az egyház tanítása is Istentől származik. Ám Isten nem mondhat ellen önmagának. Aki helytelenül magyarázza Krisztus vagy az egyház tanítását, és nem igyekszik azok helyes értelmébe behatolni, az persze, hogy ellentmondást talál abban. A tríri püspök mondotta volt annak idején, idézem, a felületes szemlélő számára a katolikus vallás és az egyház úgy tűnik fel, mint egy katedrális festett üvegablakai. Mikor kívülről szemléljük azokat, nem tűnik fel semmi összhang, és nem vehető ki semmi kép. Csak mikor belépünk és belülről szemléljük az ablakot, akkor bontakozik ki a kép egész szépségében. A katolikus vallás ellenségeinek is közelebb kell jutniuk a mi vallásunkhoz, akkor fog feltűnni előttünk az egyháza maga teljes pompájában. Találóan mondja az egyik teológus, hogy kevés műveltség elvezetett a vallástól, tehát a kevés műveltség elvezet a vallástól, a mély képzettség visszavezet az Istenhez. A költő Weber Béda mondotta, fél gondolkodás az ördökhöz, egész gondolkodás Istenhez vezet. Nem igaz az, hogy a vallás tanításai ellentétben állnak a tudomány megállapításaival. Vannak olyanok, akik azt vitatják, hogy a vallás tanai ellenkeznek a tudománnyal. Minden esetre ez csak a felületes tudományról lehet igaz, mert különben honnan volna az, hogy éppen a legnagyobb tudósok, akik felfedezéseikkel oly nagy érdemeket szereztek az emberiség előtt, csak nem mindannyian szinte gyermek módon vallásosak és jámborak voltak. Gondoljunk csak egy Newtonra, Keplerre, Kopernikuszra, Linnére, Ampère és másokra. Az ő orvosi felfedezései révén világhírűvé vált Pasteur, és ő mondotta, tanulmányaim révén
oly mélységes hitre tettem szert, mint egy bretányi földművesé, és ezek a férfiak nem lettek volna éppen tanulmányaik révén olyan vallásosakká, hogy úgy találták volna, hogy a vallás tanításai a tudomány megállapításaival ellentétben állnak. Azt sem kell különben elfelejteni, hogy a természettudomány többnyire feltevésekkel, hipotézisekkel dolgozik, amelyek divatszerűen váltakoznak és cserélik fel egymást. Hogyan lehetséges itt ellentét tudomány és vallás között? A sok feltevés miatt a természettudomány

tudománynak és vallásnak, a teremtés történetet és vízözönt kivéve alig vannak érintkező pontjai. Dr. Plate egyetemi tanár, a hírhet Heckel utódja, a Jénai Egyetemen bevallja, a materialistáknak és ateistáknak nincsen támaszpontjuk a kereszténység alapvető tanításai ellen folytatott támadó hadjáratukban. Ilyeneket nem szolgáltat nekik a természettudomány. Egészen egyszerűen és észszerűen járunk el, amikor Krisztus tanítását igaznak fogadjuk el, mert Krisztus Isten fia, aki se nem tévedhet, sem tévedésbe nem ejthet. Továbbá, mivel Krisztus az ő feltámadásával és csodáival szavainak igazságát ő megpecsételte. Egy rövid látó ember elhiszi egy élesebb szeműnek, hogy például léghajó szállunk a magasban, ám bár az nem látja. A vak hisz annak, aki lát. Elhiszi például, hogy az előtte fekvő térképen városok, folyók, hegyek vannak ábrázolva, bár ő nem látja azokat, és tapintása sem ellenőrizheti. Mi magunk is elhisszük, hogy London, Párizs, Róma léteznek, bár ezeket nem láttuk még, és talán nem is fogunk oda eljutni, de vajon mindezek az emberek észszerűtlenül hisznek, holott megbízható tanúk tanúskodnak az említett dolgok igaz voltáról? Még észszerűbben cselekszik az, aki Istennek hisz, mert az emberek tévedhetnek és megtéveszthetnek, de Isten nem. Miután pedig Krisztus Isten fia, ő sem tévedhet, se nem téveszthet. Szent Ágoston mondja, Isten káromlás volna, ha valaki azt hinni, hogy a mi legfőbb borunk, aki maga az igazság, csak egy pontban is hazudott volna. Amikor tehát Krisztus szavának hitelt adunk, még biztosabbak lehetünk, mintha az illető dolgot saját szemünkkel láttuk volna. Hofbauer Szent Kelemen egy képet szemlélve a falon így szólt, inkább hiszem, hogy egy Istenben három személy van, mint hogy ez a kép a falon függ. Érzékeim megcsalhatnak, de Isten nem. Maga Krisztus is szavainak megerősítéséül csodáira hivatkozik, amikor így szól, ha nekem, szavaimnak nem akartok hinni, higgyetek a cselekedeteknek. Krisztus legnagyobb csodája halottaiból való feltámadása. Azzal adta legfőbb bizonyítékát tanítása igazságának, ezért írja Szent Pál, hogy a mi hitünk hiába való volna, ha Krisztus fel nem támadt volna. Továbbá észszerűen cselekszünk, ha az egyház tanítását hittel fogadjuk, mert Krisztus egyházát a Szentlélek vezérli és megőrzi a tévedéstől, továbbá, mert Isten a mai napig folytonos csodákkal bizonyítja, hogy a katolikus egyház az igazságot tanítja. Krisztus Urunk mennybe menete előtt így szólt az apostolaihoz, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Az utolsó vacsorán pedig, és én kérem az atyát, és ő más vigasztalót ad nektek, hogy örökké veletek maradjon az igazság lelkét. A Szentlélek tehát éppen úgy, mint pünkösd ünnepén, még most is az apostolok házában, az egyházban van. Isten a mai napig csodákat művel a katolikus egyházban. Gondoljunk csak a megszámlálhatatlan csodára, amely a kegyhelyeken, például Lourdesban történik. Az első csodák közül, amelyek ott történtek, többet részletesen leír az egyik párizsi orvos, Lassir Henry, aki elvesztett szeme világát, szintén lourdi víz által nyerte hirtelenül vissza. A könyvének a címe A mi lourdi szűzanyánk. És ez a könyv már igen sok szabad gondolkodót ejtett gondolkozóba. Az újabb csodák közül néhányat Fouassarié, a lourdi orvosi klinika igazgatója beszélt el a munkájában, a Lourdi nagy gyógyulások című művében. Azt se feledjük el, hogy minden szenté és boldoggá avatást szintén csodáknak kell megelőzniük. Ezek a csodák, amelyek a legszigorúbb vizsgálatnak vannak alávetve, eléggé mutatják, hogy igenis a katolikus egyházban ma is történnek olyan dolgok, melyek a természet erőit felülmúlják. Gondoljunk továbbá a szentek éppen maradt testeire, például Szent Teréz, az avilai karmelita kolostorban, Spanyolországban, a portugáliai Szent Erzsébet,
a koimbriai

Larissa Kolostorban, Portugáliában, hogy Szaviri Szent Ferenc, Bolognai Szent Katalin keresztről nevezett Szent János, vagy még lehetne sorolni, ezek a testek pedig nincsenek bebalzsamozva. A legtöbb közülük éveken keresztül ugye a föld gyomrában pihent, és ez ideig a legcsekélyebb szagot sem terjesztette, sőt, a legtöbb éppen kellemes illatot. Azon felül nem is merevek ezek a testek, hanem hajlékonyak. Világszerte ismeretes a Szent Januárius csodája Nápolyban. Ott őrzik a Dioklécián alatt a 305. évben lefejezett Szent Januárius Beneventi püspöknek a vérét. Tehát a keresztény hit a katolikus egyháznak összes tanítására kiterjed. Erről egy rövid dal után. Maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk katekézisünket. A keresztény hit a katolikus egyháznak összes tanítására kiterjed. Aki a katolikus egyháznak csak egyetlen tanítását is nem hiszi, annak a hite nem ér semmit. Aki ugyanis Krisztus Urunk és az egyház egyik szavának hitelt ad, másik szavának pedig nem, az tulajdonképpen nem hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és hogy a katolikus egyházat ő vezérli. Az ilyennek hite éppen olyan értéktelen, mint a ház, amelynek alapfala ingadozik. De a harang elveszti hangját egyetlen törés miatt. A test mindjárt beteg egyetlen tagjának szenvedése miatt. Egyetlen rossz hang megzavarja az összhangot. Egyetlen porszemecske a szemünkben megakadályozza a látást. Hasonlóan áll a dolog a hittel. Csupán egyetlen hitigasság elvetése miatt is az egész hit értéktelen. Valamint Szent Jakab szerint, ha valaki az egész törvényt megtartja, de egyben vétkezik, mindenikben vétkes lett. Éppen úgy mondhatjuk itt is, aki egyetlen hitigasságot elvet, valamennyi ellen vétkezik. Ezen okból a tévhitű keresztények hite nem mondható keresztény hitnek. Mivel azonban a tévhitű keresztények saját hitüket szintén keresztény hitnek mondják, azért a valódi keresztény hitet, mely egyedül a katolikus egyházban található fel, keresztény-katolikus hitnek is nevezzük. Habár a katolikus egyháznak minden tanítását kötelességünk hinni, nem szükséges valamennyit tudni az üdvösség elnyerésére. Tudni köteles minden keresztény-katolikus legalábbis annyit, hogy Isten van, s hogy ő minden embert igazságosan meg fog ítélni. Továbbá, hogy egy Istenben három személy van, s hogy a második isteni személy emberré lett és megváltott bennünket. Szent Pál apostol szerint az Istenhez járulónak hinni kell, hogy ő van, s az őt keresőknek ő a megjutalmazója. A Szent Háromság tanának ismerete Krisztus előtt nem volt ugyan szükséges, de szükséges volt a jövendő megváltónak, habár kevésbé világos ismerete, azonban másképpen áll a dolog most velünk keresztényekkel. Akinek azonban alkalma van megtanulnia az ezen kívül még tudni köteles a hiszek egy szövegét és értelmét, Isten és az egyház parancsait, a legfontosabbat, a kegyelem eszközökről továbbá az Úr imádságát. Szükséges tehát a katekizmust alapvetően alapvonalaiban ismerni, mert ezt kívánja az Anya Szent Egyház. Tehát a keresztény hit Isten ajándéka, mert hinni csupán Isten kegyelmével vagyunk képesek. Senki se gondolja, hogy a hitet merő tanulással el lehet sajátítani. A hit Isten ajándéka. Azért könyörögtek az apostolok Krisztushoz, Uram, növeld a mi hitünket. Isten a hitet már a kerességben adja nekünk. Azért nevezzük a kerességet a hit kerességének. Isten tudnilik a kerességben, a megszentelő kegyelemmel egyidejűleg a hit képességét, vagyis a hit erényének magvát is adja nekünk. Az újonnan keresztelt azonban eszének használata előtt ezt a képességet nem használhatja, s hitét még nem gyakorolja. Ez csupán eszének használata után a kegyelem és a keresztény oktatása hatása alatt történik. A bűnös a hit képességét bűnbánat által nyeri vissza. Miután azonban Isten a felnőtteknek a kegyelmeket nem adja azok közreműködése nélkül, azért a bűnös részéről bizonyos előkészület szükséges. Tehát Isten a keresztény hit adományát különösen a következőknek adja. Azoknak, akik az igazság után komolyan törekszenek, másodszor pedig, akik istenfélő életet élnek, harmadszor pedig, akik Istentől kérik az igaz hitnek a kegyelmét. Kedves hallgatók, a következő műsorunkban megnézzük ezt a három pontot, hogy kik kapják a keresztény hit adományát, tehát azok, akik az igazság után törekszenek, akik istenfélő életet élnek, és akik kérik az igaz hit kegyelmét. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas.
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten Alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az amerikai püspöki konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án Szűz Mária születésének ünnepén a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New Yorki és Georgiai vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seatont, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newmant és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték a zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Kesztel Gándolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a Szentatyának Kesztel Gándolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyalai imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szentatya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szentatya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szentatyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szentatya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kiártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik. 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszöntük Önöket.
1: Rejkli Erika.
0: És Majoros Attila. Az ima szándék fogadás ideje érkezett el, el is mondjuk az elérhetőségeinket.
1: Igen, a következő telefonszámunkon hívhatnak bennünket, a 0259 420 555-ös, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámokon. Üzenet formájában is írhatnak nekünk a 0758 420 555-ös számon, illetve a Mária Rádió oldalán keresztül küldhetnek imaszándékot a www.mariaradio.ro linkre kattintva. Az imaszándék után a dicsőséges rózsafűzért fogjuk el imádkozni a hallgatókkal, ha tehetik kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt.
0: A mai napon a rózsafűzért pedig felálljuk az általános imaszándékok között, elsősorban a békéért, felálljuk megfelelő időjárásért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, a vizsgázókért, a már vakációzókért, az úton lévőkért, családjainkért, a papír szerzetesi hivatásokért. Imádkozzunk mindazokért a papbácsikért, akiknek ugye más szolgálati helyük lesz augusztus 1-től vagy szeptember 1-től. Jóisten adjon nekik befogadó közösséget és áldott munkát. Imádkozzunk a már felszentelt kispapjainkért, a Jóisten áldja meg az ő új szolgálatokat, életüket, találják meg benne a Jóisten útmutatását, az életük minden napján áldott szolgálatot, és sok-sok örömet kívánunk a munkájukhoz. Ma is imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Első kedves telefonálónk már is a vonalban van.
1: Halló, Mária Rádió, tessék!
0: A rádiót le kellene halkítani, az nagyon sokat segítene.
1: Élőben van a kedves hallgató, hallgatjuk.
0: Kedves hallgatótól elbúcsúzunk, reméljük, hogy legközelebb sikerül majd bele is szólni a telefonon. Megkérjük a hallgatókat, hogy tudjuk, hogy kicsit nehéz bejutni mostani telefonos rendszerünkön keresztül az élőadásba, egy picit türelmet kérünk. Mi is kipróbáltuk, tehát működik a telefonunk, 3-4-et csöng, és aztán egy pici kis zene jön be, egy háttérzene, de akkor már kapcsolja is a gép ide a stúdióba. Persze, hogyha többen vannak, akkor picit várni kell még, tehát köszönjük a türelmüket, várjuk akkor a következő telefonálót. És hát megkérjük, hogy amennyiben lehet, akkor a rádiót halkítsák le, mert egy pici csúszás van az adásban, talán, hogyha valamelyik hallgatónk interneten hallgatja, akkor még több csúszás lehet, és ez megzavarhatja Önöket is, és minket is. Köszönjük szépen! Somadig az első telefonáló megérkezik, felolvasunk néhány SMS-t.
1: A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam, testi és lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében. Köszönöm szépen, írja egy kedves hallgató.
0: A rózsafűzért felajánlom több fontos szándékért, családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm szépen, írja a következő SMS írónk.
1: Minden imákat és szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Udvarhelyről írja egy kedves hallgatónk.
0: És reméljük a következő telefonálóval már több szerencsénk lesz.
1: Halló, Mária Rádió, tessék! Halló, halló!
0: Halló, élő adásban van. Szerintem a kedves hallgató most is bütykölt valamit a telefonján. Hát megkérjük, hogyha ha hallják, hogy már nem csöng a telefon, és akkor beszél valaki, akkor tessenek beleszólni, hogy halló. Köszönjük szépen. Újabb üzenet.
1: Gyimesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzért a szűzanya tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, és kérjük az anya, kérjük a szent lelket, adjon mindenkinek alázatosságot a szívében, megköszönöm a szüzanyának és szent fiának, a Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm Jézusom, bízom benned, írja Erzsébet nevű hallgatónk.
0: No, halljuk, a következő telefonálóval tudunk-e beszélgetni?
1: Halló, Mária Rádió, tessék! Hallgatjuk a kedves hallgatót!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretnék imádkozni az bizony a segítségét, hogy adjon nekem segítségedelmet, segítséget, a férjem egészségét, öcsémnek az egészségét, a húgom egészségét, három kiúcsának az egészségét, hogy Isten szedje őket, és édesapámnak, édesanyámnak adjon eredmény budalmat, a gonosz lélek távozásáért kérek imád, bizonyom szegényes, az segítség, kegyelmes, őrizve, meg minden beszedelmes betegségtől. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.
0: A mai imákat felállom édesanyám lelki üdvért, családjunkban az elhunytakért, adjon Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse irei kedves hallgatónk hidegségről.
1: A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, fiam családjáért, Jézuson bízom benned.
0: Következő SMS-ünk így szól.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyermekemért, nehéz helyzet megoldásáért, Jézuson bízom benned. Egy édesanya írja.
0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntjük a következő telefonálót. Halló, halló. Megszakadt ez a vonal, de reméljük a hallgatónk visszahív minket hamarosan. Elnézünk a honlapunkra, milyen ima kérések érkeztek.
1: A mai rózsafűzért és szentmisét felajánlom a családom egészségéért, a gonosz távozásáért és a kapott kegyelmekért. Isten fizesse, Kovásznáról írja egy mindennapos hallgató.
0: Csikmincentről érkezik a következő ima kérés. A rózsafűzért és szentmisét felajánljuk a családdal együtt egy kismamáért, aki jelenleg a szeredai kórházban fekszik. Imádkozzunk érte, az orvosokért és a Jóisten vezesse és irányítsa őket munkáikban. Hát jó egészséget kívánunk az anyukának és a babának is.
1: Mária Rádió, tessék! Halló!
0: Halló, köszöntjük a hallgatót! Halló, halló! Élő adásban van.
3: Halló!
1: Halló, hallgatjuk a kedves hallgatót. Halló.
0: Tessék mondani. Kedves hallgatótól elbúcsúzzunk, és megköszönjük, hogy hívott minket, de megkérjük legközelebb, legyen egy kicsit bátrabb. Köszönjük. Olvasok tovább akkor az SMS-eket.
1: Egy külföldi hallgatónk írja, felajánlom a heti imákat hálából mindenért, édesanyám egészségéért, szerencsés utazásért, testi-lelki egészségért, az egész családnak és édesapámnak és a halottaink lelki üdvösségért. Isten fizesse!
0: Következő SMS-ünk pedig emígyen szól.
1: Felajánlom a rózsafűzért és minden imád a családomért, az én gyógyulásomért, mert nagyon beteg a szemem. Köszönöm, Jézuson bízom benned. Halló, Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Én is szeretném felajánlani ezt a rózsafüzét, s a szentmisét, és csatlakozok az imakérésekhez, és amik elhangzanak a Mária Rádióba, de felajánlom a háború megszűnéséért, a békéért, a szeretetét, minden betegért, az én betegségemért is, s a fiatalságért legyenek imádságos lelkületesek. Ezért ajánlom fel, s a Jóisten és úgy akarja, s a tizanya, akkor egy tizedet elmondok, ha bejutok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Isten fizesse, hogy meghallgattok. Önökért is imádkozok mindig, s önökkel.
1: Köszönjük szépen, imádkozzunk együtt.
0: És hát telefonálni kell, próbálkozni, és egy pici türelmet kérünk, majd ugye a bevezetőt majd elmondjuk közösen, és aztán majd lehet egy-egy tizedre jelentkezni. Újabb üzeneteink érkeztek.
1: Gyergyó Csoma falváról írja Begeszti Dónia. A rózsafűzért felajánlom szeretett édesanyám Elekes Borbál a lelki üdvéért, aki 6 hete hunyt el. Az Úr adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjon békében.
0: Marika írja Ceglét Belcerről. A rózsafűzért felajánlom Bétába egy kismamáért, és az ő magzatjáért, és a rádió dolgozóért. Isten fizesse, kedves Marika, Jóisten nagyon egy áldott nyarat önöknek, imádkozzunk ezekért a szándékokért is.
1: Felajánlom a rózsafűzért, a szentmiséket, felajánlom a családom minden tagjáért, a fiamért, a lányomért, és kérem a drága Úr Jézus, gyógyítsa meg a szememet, mert nagyon nagy baj van vele. Írja egy édesanyaszéket.

0: lelke üdvéért, aki egy éve távozott el, és komám András László lelke üdvéért, aki 6 hete, hogy eltávozott közülünk. Isten nyugtassa békében őket.
1: A rózsafűzért, egészségért, békéért ajánlom fel fiam születésnapján, szeretettel ajánlom a rózsafűzért, sikeréért, egészségért, és köszönöm szépen, valamint leányom szerencsés útja, sikeréért, imádkozzunk mindezekért a szándékokért.
0: A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, fiam családjáért, Jézuson bízom benned. A rózsafűzért felajánlom a testvéremért, ma műtötték, jó felgyógyulásért, testi-lelki gyógyulásért, Isten fizesse minden kegyelmet.
1: Újabb üzenet érkezett.
0: Dicsértesék az Úr Jézus Krisztus, imád szeretnék felajánlani hálából a kapott kegyelmekért, lelki gyógyulásomért, az unokáimért, sikeres vizsgák eredményéért, munkahelyért az unokámnak, Isten fizesse mindenki imáját, Jézuson bízom benned.
1: Újabb telefonáló.
0: Mária Rádió, tessék.
2: Dicsértesek az Úr Jézus Krisztus, imádták, hogy én élő átni kegyelmét, édesapám, édesanyám, testvéreim, nem mondtam, hogy jó Isten tudja ki, már elad, de megmarad, aztán imegy Biki papbacska, a szüzenet akarói palacsa, válassa őket, nagyon gondot megtévájtá, aki soha senki nem imádkozik. Imádkozunk együtt, egymásra dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.

0: Következő üzenetünk érkezett.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a fiamnak, Robertnek egészségéért, egy jó lelkitásért és a munkaszerződés hosszabbításáért. A szűzanya takarja bevédő palástjával. Jézuson bízom benned, Isten fizesse, egy édesanya, mindennapos hallgató.
0: És újabb telefonál a vonalban.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Hello.
0: Köszöntjük.
2: Dicsértessék az Ágó Jézus Krisztus, tetszik hallani, mert én nem hallok semmit.
0: Mi nagyon jól halljuk Önt.
2: Dicsértessék az Ágó Jézus Krisztus.
1: Mindenre.
2: A rózsafűzét, a szemmiségt elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, s a levénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert érzik Krisztusod neki. Az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a látásomért és a család békességért, és az egész testvéreimért, a halottakért, és a négy dédunokákért, a család békességért, és a háború megszűnéséért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a drága gyermekem nyugalmáért. Dicsértessék az Ágó Jézus Krisztus a drága szent nevébe.
1: Mindöröki, amen.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket, és kedves hallgatóink, ennyi fért az ima szándék fogadásba, ahogy már az ima szándék fogadás legelején említettük, lehet most telefonálni ide a nagyváradi stúdióba, és együtt imádkozhatjuk a rózsafűzél egy-egy tizedét. A telefonszámok, amiket lehet már is tárcsázni,
1: 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számokon hívhatnak bennünket a kedves hallgatók.
0: Imádkozzunk ma is együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvel

0: támadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: És köszöntjük az első telefonálót a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kit köszönthetünk?
1: Szikredából vagyok, Magdi néni.
2: És kiért tetszen az imád felállani?
1: Hát én felajánlom a békét, a szeretetért, az egységét és minden jó akaratú emberét, és a fiatalságért, papságért és minden jó akaratú emberét. Köszönöm,
2: akkor lehet kezdeni, lehet kezdeni az imádságot, jó? Az első tizedet imádkozzuk együtt, aki a halálból feltámadt.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, S vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: És nézzük, hogy van-e valaki a vonalban. Nincsen most, hogy a második tized rózsafűzért imádkozzok innen akkor a Váladi stúdióba, és reméljük, hogy a harmadik tizedre telefonál majd valaki. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Köszöntjük a következő telefonálót a vonalban. Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Nyimesből vagyok, Erzsébet.
0: Kedves
1: 23 éves, én szeretném elmondani a harmadik tizedet.
0: Semmi akadály, csak tessék nekünk elmondani, hogy kiért vagy miért tetszik felelni a mai imát.
1: Kájzemé.
0: Hát akkor feleljük minden elhangzott szándékát, jó?
1: Vagy emellett beszéltessék a tanemet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, de a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Várjó, kegyelem már pályás, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a taméhednek, hogy gyümölcse Jézus.
2: Aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a taméhednek gyümölcse Jézus.
2: Aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a taméhednek gyümölcse Jézus, akinek mink a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a taméhednek gyümölcse Jézus, akinek mink a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a taméhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a taméhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott és áldott a taméhednek gyümölcse Jézus, akinek
2: elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a taméhednek gyümölcse Jézus, akinek mink a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a taméhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a taméhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelkét elküldette.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, de vidd a végbe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorultak irgalmadra. Amen.

0: Köszönjük az újabb telefonálót. Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen. Honnan telefonálnak nekünk?
1: Én Ilonka vagyok, Madéfalváról.
0: Köszönjük.
1: És ezt a tizedet fel szeretném ajánlani. Férjem lelke üdvét, mivel eltelt 70. születésnapjom, csak sajnos a temetőbe aludt az örök almat, és saját magam egészségemért.
0: Hát imádkozunk mindezekért a szándékokért, akkor a dicsőséges Rózsa Főzér negyedik szent titkát, akit egy szent szűz a mennybe fölvett, lehet kezdeni.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentfűz a mennybe félvét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhérnek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, és ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: meglátásuk lesz-e újabb telefonálónk. Nincsen újabb telefonál a vonalban, úgyhogy együtt imádkozzuk majd drága Erikával a Rózsafűző 5. tizedét, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Rózsa Fűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk együtt imádkoztak. A Rózsafűzért követően 18 órától majd a ma esti Szentmisét ért körtvélyesről közvetítjük, 19 óra 5 perctől pedig várjuk vissza önöket a ma esti imatarsolyban. Búcsúznak önöktől innen a nagyváradi stúdióból
1: Rejkli Erika
0: és Majoros Attila, viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Érkörtvélyesről, a Jézus Szíve templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat főtisztelendő Turturianu Robert plébános, a kántori szolgálatot ellátja Bertus László. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, ezt a szent misét szándékra ajánlom fel. A mai evangéliumban a 12 apostolnak a névjegyzékét halljuk, azt, ahogyan meghívja őket Jézus, és kiket hív meg. De keresztségünktől fogva, keresztségünk által mi is meg vagyunk hívva, hogy Jézusnak az apostolai legyünk, abban az élethivatásban, amelyben élünk. Mint szülők, nagyszülők, orvosok, papok, szerzetesek, mindenki a maga élethivatásában a jó hírnek, az evangéliumnak a továbbadóivá kell, hogy válnunk. Vajon mennyit teszek én azért, hogy Jézusnak az örömhíre gyökeret verjen az én életemben, az én családomban, az én környezetemben, ahol élek? Nekem ott kell hirdetnem az örömhírt, ahol élek. Szentmisénk elején tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. A nép hibáit ostorozza prófétája által az Úr. Lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzá. Amilyen sok volt a gyümölcse, olyan sok oltárt emelt. Amilyen bőségesen termett a földje, olyan bőségesen állított fel bálványoszlopokat. Szívük megoszlott, de most majd megbűnhődnek. Az Úr maga töri majd össze bálvány oszlopaikat, pusztítja el oltáraikat, hiszen már is mondják, nincs nekünk királyunk, az Urat se féljük. A király pedig mit tehet velünk? Elveszett Szamaria, királya olyan, mint a letört ág a víz színén. Elpusztulnak a bálvány magaslatok, ahol Izrael vétkezett, lapu és töv is nő majd oltáraikon. És ők majd így szólnak a hegyekhez, borítsatok el minket, s a halmokhoz omoljatok ránk. Vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet arathattok. Szántsátok fel a töretlen földet. Itt az ideje, hogy az Urat keressétek. Akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.

0: Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűnünk bocsánatára és örökösségünkre. Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvérek! A mai estén is ugyancsak Ózeás próféta üzenetéről elmélkedünk, arról a proféciáról, amelyet Isten Ózeás által hirdetett a választott népnek. A mai estén is a próféta szájából kemény szavakat hallunk, és ezeket a kemény szavakat Isten közvetítés, Isten üzeni népének Ózeás próféta közvetítése által. Nem azért, mert az Úr örömét lelni a feddésben, hanem ezért a kemény szavak azért hagyják el Ózeás próféta ajkát Isten lelkének az indítatására, mert szereti népét, és nem akarja azt, hogy elvesszen az ő választott népe. Ugye a szeretet gyakran vigasztal, amikor az édesanya a gyermek felé fordul, amikor felemeli, amikor elesett és beütötte, meghorzsolta a térdét, az édesanya átöleli a gyermeket, és vigasztalja ez a vigasztaló szeretet. De máskor a szeretet tud fegyelmezni és figyelmeztetni is. Ugye, hogyha már a gyermek tapasztalta ezt a fájdalmat, az elesést, az édesanya figyelmezteti, vigyázz, mert ha felmászol arra a fára, és leesel onnan, akkor mi lesz annak a következménye? És Isten az ő szeretetében Ózeás próféta által figyelmezteti az ő népét. Isten azt rója fel Izraelnek, amikor jól ment a sora, elfeledkezett arról, hogy minden ajándék, minden bőség, amellyel élt, Istentől származik. Hallottuk az olvasmányban, lombos szőlőtő Izrael, mondja a próféta. Az Úr gazdag termést adott népének, bőséget, jólétet, biztonságot. De a nép nem hálával válaszolt, hanem ellenkezőleg. Egyre több oltárt emelt, de nem Isten tiszteletére és dicsőségére, hanem a bálványisteneknek. Minél több áldást kapott, annál inkább eltávolodott Istentől, az áldások szerzőjétől. Valahogy ez az embernek az örök kísértése. Érdekes, hogy a nehézségek idején könnyen imádkozunk, könnyen keressük az Istent, aki ritkán is jár templomba, hogyha netalántán a családban, közvetlen rokoni környezetben felüti a fejét a betegség, akkor rögtön a templomba szaladunk. Különböző adományokat akarunk Istennek, áldozatokat hozni, csak visszanyerje a szeretett személyünk az egészségét. Viszont már hosszú ideje az Istennel való kapcsolat szünetelt, de szükség idején újra az ember odafordul. Nagyon érdekes, hogy amikor minden rendben van az életünkben, amikor egészségesek vagyunk, amikor van munkahelyünk, amikor a család jól van, siker vesz körül bennünket, akkor észrevétlenül azt hisszük, hogy már nincs szükségünk Isten támogatására. És nem Isten az, aki elengedi a kezünket, hanem ahogyan a gyermek az édesapjával kézen fogva sétál, és kihúzza az apai kézből a gyermeki tenyerét, ő majd tudja. A jólét könnyen önelégülté.

0: bennünket. Érdemes feltennünk őszintén magunknak azt a kérdést, vajon ez a prófétai figyelmeztetés nem érvényes-e a mi korunkra is? Nem szól hozzánk is? A világ számos részén azt látjuk, hogy ahol nagy a jólét, magas az életszínvonal, és szinte minden emberi igény kielégíthető, ott sokan úgy érzik, nincs szükségük Istenre. A technika, a tudomány, a pénz, a kényelem, azt a báb álmot dédelgetik bennünk, hogy az ember önmagának is elég. Mintha saját erejéből biztosíthatná a jövőjét és a boldogságát. És ezzel szemben gyakran azt tapasztaljuk, hogy azokban a közösségekben, ahol szerényebb körülmények közt élnek az emberek, ahol a mindennapi kenyérért is meg kell dolgozni, ahol jobban érzik saját korlátaikat és kiszolgáltatottságukat, a hit élőbb és természetesebb. Nem azért, mert a szegénység önmagában megszentelne, hanem mert az ember könnyebben felismeri azt, hogy rászorul Istenre. Aki tudja, hogy nem minden az ő kezében van, az az ember könnyebben emeli tekintetét az Úr felé, és visszanyújtja a gyermeki karját, hogy Istenem, hadd kapaszkodjak meg benned. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a jólét önmagában rossz dolog lenne. A Szentírás nem a gazdagságot ítéli el. Jézus nem ítéli el Nikodémus sem, aki tehetős volt abban a korban. Isten a szíveknek a vizsgálója. Mi foglalja el az emberi szívben a helyet? A teremtő, vagy a teremtőnek az ajándéka? Mibe kapaszkodunk, a teremtőbe, vagy az ajándékba? Isten örül annak, ha munkánknak gyümölcse van, ha családjaink biztonságban élnek. A veszély viszont ott kezdődik, amikor az ajándék fontosabb lesz, mint az ajándékozó. És a mai olvasmány éppen erre figyelmeztet, a bőség könnyen önelégülté tesz minket, és az önelégültségből hamar megszületik az Istentől való függetlenségnek a bábálma, hogy minden megy Isten nélkül. Ezért kell a keresztény embernek a jólét idején is megőriznie az alázatos, hálás szívet, amely tudja, minden jó felülről származik, vagyis minden jónak az ajándékozója az Isten. Ozeás próféta a mai olvasmányban rámutat a baj gyökerére. Szívünk megoszlott. És ez a legnagyobb probléma. Nem egyszerűen arról van szó, hogy vétkeztek a választott nép, hanem hogy a szívük már nem osztatlan. Nem csak istené. Egy kicsit az úré, és egy kicsit a bálványok is. Egy kicsit az imádságé, egy kicsit a világ csillogásáé, egy kicsit az igazságé, és egy kicsit a saját érdekeiké. És ezt tapasztalhatjuk a mi életünkben is. Megalkuvunk. És ott tapasztalhatjuk meg, ott csíphetjük fülön a mi megosztott szívünket, amikor engedünk ide is, oda is, amikor nem Isten áll a középpontba. A bálványok ma talán nem kőből vagy fából készülnek, mégis nagyon valóságosak. Tegnap is említettem, hogy bálványá válhat a pénz, a siker, a karrier, a kényelem, a hatalom, a saját véleményünk, vagy akár az is, hogy mindig mi akarjunk irányítani. Minden bálványá lesz, amit Isten elé helyezünk, és amitől a boldogságunkat várjuk. Gyakran szoktam emlegetni a kedves híveknek azt, hogy felcseréljük a szerepeket, és akkor csalódik a legnagyobbat az ember, amikor például egy házastársi kapcsolatba Ugye a feleség vagy a férj úgy tekint a másikra, mint a mindenre, mint a legtökéletesebbre. És akkor hát mondjuk a feleség fülön csípi a férjt, hogy hát egy kicsit füllentett, mondjuk ki magyarul, hogy hazudott. Ó, drágám, el se tudtam képzelni rólad, hogy te hazudni mersz nekem. Kedves testvérek, korlátoltak vagyunk, emberek vagyunk, esendők, vétkezünk. A férj is tud vétkezni, a feleség is tud vétkezni. Tehát nem kell belelátnunk a tökéletesség, egy isteni tulajdonságot a házaspárunkba. Mondom az egyik anyukának, hogy azért jó lenne odafigyelni a 8. gyerekre, ugye, mert sörözget. És nem biztos, hogy jó az, hogyha már a 3. is meg. Az enyém, az sose, az még szesz nem vett a szájába. És akkor mondja az anyuka 2 héttel, új, atya igaza volt. Ez olyan részegen jött haza a gyermek. Nem kell belelátnunk a gyermekbe se az Istent. Tehát, hogy nem tökéletes az a gyermek sem. És akkor csalódik az édesanyját. Fiam, lány, hát nem gondoltam volna rólad, hát összedőlt a világ. Ugye, és itt csíphetjünk újra fülön magunkat, hogy ki a bálványom. Lehet a bálványom a férjem, lehet a feleségem, lehet a gyermekem. Hogy őt helyezzük mindenek elé. Kedves testvéreim, vizsgáljuk meg önmagunkban, hogy mik a bálványaink, hogyan cserélődtek fel a szerepek a mi életünkbe, hova került, milyen helyre került az Isten. Profétának a szavai megrendítőek, amit az ember Isten helyére állít, az végül maga az Úr dönti össze. Nem bosszúból, hanem azért, hogy megmutassa, csak ő az, aki megtart. A bálványok azok mindig cserben hagynak. Nem tudnak megmenteni a szenvedésben, nem tudnak békét adni a lelkiismeretnek, és nem tudnak örök életet ajándékozni. És kedves testvéreim, ugye megrendítőek a prófétának a szavai, hogy Isten megenged dolgokat az életünkbe, ugye, hogyha istenítjük, szülő isteníti a gyermekét, eltelnek az évek, és akkor panaszkodik a szülő, hogy hát a gyermekemből egy alkoholista lett, egy szerencsejátékos, egy utolsó drogos, és már nem tudom, hogy mit kezdjek vele. Akkor ki a hibás? Az Isten? Vagy a szülő, mert istenítette a gyermekét 10-15 évvel korábban, amikor azt mondta, hogy ez tökéletes gyerek. Ilyen még egy nincs a világon. És akkor a gyerek ugye ezt ki is használja, mert ráérez, és akkor azt mondja, anya, apa úgyis elsimít a háttérbe minden, meg úgyse hiszik el másnak, amit mondanak rólam, mert én vagyok a tökély. És ott történik meg, hogy sajnos Isten nem Isten adja, de Isten megengedi. És a szülő megtapasztalhatja akár a gyermekek tragédiájában, kudarcaiban azt, hogy mit jelent a bálványimádás. De az olvasmány nem csupán ítéletet hirdet. A végén felhangzik a reménynek a szava. Vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet arathattok. Szántsátok fel a töretlen földet, itt az ideje, hogy az Urat keressétek. Kedves testvéreim, hát azt hiszem, hogy a mi társadalomban is jó lenne újra oda kucorogni Isten oltára elé. Milyen szép ez a kép. A megkeményedett föld nem tud termést hozni, előbb fel kell törni. A mi szívünk is gyakran ilyen lehet. A megszokás, a közömbösség, a bűnkérgé csak az őszinte bűnbánat tudja feltörni. Isten azonban nem csak felszántani akarja a szívünket, hanem be is akarja vetni az ő kegyelmével, hogy abból az irgalomból, a szeretetből és a szentség gyümölcsei fakadjanak. Testvérek, a próféta ma minket is kérdez. Jó dolgunkban kit dicsőítünk? Kinek tulajdonítjuk sikereinket? Miben bízunk igazán? Van-e a szívünkben olyan terület, amelyet még nem adtunk át Krisztusnak? Kérjük a Szent Lelket, hogy tárja fel szívünk rejtett bálványait, merjünk szembenézni, legyünk bátrak. Bátrak a megtéréshez, és segítsen bennünket a Szent Lélek úgy élni, hogy életünk valóban Isten dicsőségére teremjen gyümölcsöt. És akkor beteljesedik rajtunk is a próféta ígérete, aki igazságot vett, szeretetet fog aratni. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus azért rendelte egyházát, hogy általa biztosítsa számunkra az Isten országába való bejutást. Kérjük bizalommal megváltó Istenünket.
1: Fogad hálánkat, örök pásztorunk, mert apostolaid által őrzöd és óvod egyházadat.
2: Kérjük néged, hallgass meg minket.
1: Segítsd egyházad vezetőit, hogy felelősséggel és példaadóan tölthessék be a tőled kapott hivatást.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd a szülőket, hogy gyermekeiket vallásosan neveljék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy híveid mindig örömmel és lelkesedéssel vegyenek részt egyházközségük életében.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj Jézusunk, hogy megváltó jóságod ereje több ember számára szerezzen boldogságot, aki élsz és uralkodol, örökkön örökké.
2: Amen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeit újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor ének.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Hálát kérjük, és ide vagyunk föltámadásodat, amíg jelenlősz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, s minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tied mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedet.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunk a lőt, hanem is a szépen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hábi János püspököt, ő hűséges szolgád és nagyon gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját jár, minket is

Uram, mielőtt távozunk, térdre holva, újból hozzád.

0: hogy így napról napra hálát eszével, dicsérjük téged most és mindörökké.
1: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk az Érkörtvélyes Jézus Szíve templomból, melyet bemutatott főtisztelendő Turturianu Róbert plébános, a kántori szolgálatot ellátta Bertus László. A mikrofonnál Kovács Ildikót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A hét plébániája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Érkörtvélyest, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Érkörtvélyes községközpont néhány kilométerre a román-magyar határtól, Bihar megye legészakibb települése, Érmihály falvától pedig 7 kilométerre fekszik. Legelőször 1342-ben említik a falu adatait, tatárjárás utáni keletkezésű település. Közigazgatásilag hozzátartozik egy kisebb település, többségében románok lakta Érvasad, amely az érmelléki síkságon Szatmár megye határának közelében Piskoltól délre fekvő település. Lakói a mezőgazdaságból élő munkás emberek, akik az évszázadok során mindig a zöldségtermesztésből éltek. Az égető hegy nevű dűlő környékén talált kő és bronzkori leletekből arra lehet következtetni, hogy a falu a kőkorszakban is lakott település volt. A helyi lakosok és a mezőgazdaság kapcsolatát a helyi falumúzeum is tükrözi, ahol több évszázados mezőgazdasági kellékek is fellelhetők, de megtekinthetők a régi háztartási eszközök. A jó hír az, hogy az iskola épület padjait ma is sok gyerek tölti meg iskola időben. A 2669 lelket számláló falu több mint 16%-a gyerek, ez pedig bizakodásra ad okot. Említésre méltó, hogy a modern felújított iskola épület mellé csatolódik még a 19. század második felében épült Balási kuria, amelyben az általános iskola kapott helyet a falai között, így fel is vette ezt a nevet. A munka mellett a lelkük, hitük ápolására is figyelnek a falu hívei emberei. A faluban élő római katolikus embereknek is van egy szerényebb, kisebb templomuk. A falu híveinek egy kápolnává alakított házban tartották a szentmiséket az 1938-as évben Magyari Bálint kanonok a szaniszlói plébános leányegyházzá alapította, és ő látta el. 1990-től Kisdengelek filiája lett, de mivel jelentősen nőtt a hívek száma, egy új templom építésével bízták meg az akkori kisdengelegi Cincel Géza plébánost, de halálával leállt a munkálat, és Néma Sándor plébános folytatta az építkezést. A templom mondhatni új templom, melynek építkezése 1996-ban fejeződött be, és 1997. június 7-én Reiser Pál püspök atya a templomot Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelte fel. A templom főoltárán Jézus kereszten átszúrt szíve, a megváltó szeretet szimbóluma látható, és magát az Isten embert ünnepeljük betérve a templomba, úgy, ahogy a szívének szeretetét kifejeztem. A templom előtt Jézus szíve szobra áll, az 1976 és 1998 között felépült modern templom homlokzatának közepén 4 emelet magasságú tornyot építettek. Hiszen tudni kell még Érkörtvélyesről, hogy habár Bihar megyében van, de a Szatmári Egyházmegyéhez tartozik a katolikus közösség. Az egyházközség több mint 400 hívet számol, a katolikusok kisebbségben vannak a faluban, hiszen a falu többnyire református. Az egyházaknál maradva el kell mondani, hogy a községvezetés minden felekezetnek segítséget nyújt. Körtvélyesen és a községhez tartozó románok lakta Érvasadon a református község mellett egy római katolikus, 2-2 görög katolikus és ortodox, meg ugyanannyi baptista egyházközség fáradozik a lelkek megmentésén. Az utóbbiak sokat tesznek a róma lakosság felzárkóztatásáért, munkájuknak kézzelfogható eredményei vannak. A helyiek vendégfogadása, segítő készsége más Bihar, illetve Szatmár megyei településekhez hasonlóan példátlan. A fejlődő falu ugyan nem nevezhető turisztikai paradicsomnak, de a maga egyszerűségével, rendezettségével hamar belopja magát a látogatók szívébe. Az Érkörtvélyesi Egyházközség, a Szatmári Egyházmegye, Nagykárolyi Főesperesség, Nagykárolyi Esperesi kerülethez tartozik. Kisdengeleg oldallagosan látja el Érkörtvélyest, egyházközségét, a templombúcsús ünnepét Jézus Szent Szíve ünnepén, a pünkösd utáni második vasárnapot követő pénteken tartják. Ezen kívül Jézus szívét ünneplik minden első pénteken és június havában. A műsort szerkesztette Gábor Anna, az Érkörtvélyesi plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, akik önöket köszöntik a nagyváradi stúdióból.
1: Rejkli Erika.
0: És Majoros Attila. Az úrangyali imádságára hívjuk a kedves hallgatókat, a mai estén is felálljuk minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, az úton lévőkért, a békéért, megfelelő időjárásért, papír szerzetesi hivatásokért, a vizsgázóinkért, vakációzókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért, ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatóinknak megköszönjük, hogy ma este is velünk imádkoztak. Ne menjenek messzire, azonnal kezdődik az imatarsoly.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját az imatorsony mai adásában. Akik ma önökkel lesznek, Rejkli Erika
1: és Majoros Attila.
0: Nyissuk meg együtt szívünket az imádság, a versek és az énekek üzenete előtt. A telefonszámaink a következők:
1: 0259 420 555, illetve
0: a 0359 420 555-ös. Nagy szeretettel várjuk azokat az imádságokat, verseket és énekeket, amelyek közel állnak a szívükhöz. Mai témánk a szűzanya. Vannak pillanatok az életben, amikor elfogynak a szavak, és már csak a szívünk tud imádkozni. Ilyenkor olyan megnyugtató tudni, hogy velünk van a szűzanya, aki csendesen átölel anyai szeretetével, meghallgat bennünket, vigaszt nyújt, és reményt önt a lelkünkbe. Ő az édesanya, aki minden gyermekét egyformán szereti. Látja a könnyeinket, ismeri a fájdalmunkat, és együtt örül velünk a boldog pillanatokban is. Amikor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, ő akkor is mellettünk áll, és halkan a szívünkbe sugja: ne félj, nem vagy egyedül. A szűzanya arra tanít bennünket, hogy a szeretet minden erőnél hatalmasabb. A remény mindig legyőzi a kétségbeesést, és a hit akkor is megtart bennünket, amikor már úgy tűnik minden reményünk szertefosztott. Bízzuk rá magunkat teljes szívünkből. Kérjük, hogy vezessen bennünket életünk útján, oltalmazzon a nehéz időkben, és segítsen megőrizni szívünk tisztaságát, békéjét és szeretetét. Drága szűzanyánk, köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra. Köszönjük, hogy anyai szereteteddel újra és újra felemelsz, amikor elesünk. Maradj velünk életünk mindennapján, vezess lépteinket, és taníts bennünket úgy szeretni, ahogy te szeretsz. Add, hogy életünk végén is a te oltalmazó kezed vezessen bennünket szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Kívánom, hogy a szűzanya szeretete és békéje töltse meg minden ember szívét. Adjon vigaszt a szomorúaknak, reményt a csüggedőknek, és erőt mindazoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Hiszem, hogy aki tiszta szívvel fordul hozzá, soha nincs egyedül, mert anyai szeretete mindig átöleli és elkíséri az élet útján. Amen.
1: És már is köszöntjük az első telefonálót.
0: Mária Rádió, tessék.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Át szeretnék mondani, a lélek szava.
0: Hallgatjuk szeretettel.
2: Nézd csak az arcod, ha legördül egy csepp, azt hiszed gyengeség, pedig ettől szed. Mert a könyv nem más, mint a lélek szava, mikor a szívnek már túl sok a baja, vagy éppen a jótól csódul ki a szemed, mert boldogság így öleli meg lelket. Nem kell a magányt falak közé zárni, s a néma csendbe csak a sorsod várni. Engedd, hadd fusson, hadd mossa az arcod, ezzel vívod meg a legnehezebb harcot, mert aki sírni már, az őszinte ember, annak a lelke egy tiszta mély tenger. Dicsérvessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a szép verset.

0: el még egyszer a telefonszámainkat.
1: 0259 420 555,
0: illetve 0359 420 555. Várjuk kedves hallgatóink kedvenc verseit, imáit.

0: Halló!
1: Halló, Mária Rádió, tessék, hallgatjuk szeretettel. Tessék
0: a Jézus Krisztus, én a Mária Légiósok imájának az utolsó befejező imáját szeretném elmondani, ha lehetséges.
1: Hallgatjuk szeretettel.
0: Jóságos szűzanyák, magyarok nagyasszony a királynők, nemzetünkért könyörgünk hozzá, kérünk, esdekelj ki számunkra szent életű bátor papokat, akik kivezetik népedet az újpogárság sötétségéből, a szent lélek világosságába, szent fiat keresztje, legyen most is a cél, mint ezer évvel ezelőtt, mikor ehhez a kereszthez kapcsoltad népünk sorsát és létezését. Vezess minket az atyához, irgalmáért esedezve, itt könyörögnek lábaidnál a te légió tagjai. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az atyánk, a fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most is mindörökké, amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, s te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére, amen.

0: mondjuk be még egyszer akkor a telefonszámokat, 0259 420 555,
1: illetve 0359 420 555.

0: a telefonáló.
1: Halló, Mária Rádió, tessék.
2: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Köszöntöm Mikát és Attilát, Isten áldását kérem az életükre.
1: Köszönjük.
2: Irgalmas szívű szenvedő Jézusunk, fogadjál minket gyöngeségeinkben, testi és lelki fájdalmainkban. Zárj ma is minket szerető szívedbe. Segíts úgy viselnünk keresztjeinket, hogy téged mind jobban megismerjünk és szeressünk. Vigasztaljunk és örökre megdicsőítsünk, az oltári szentségben imádjunk. Hallgass meg bűnbánó, bocsánat kérésünket, mert hazánk nagyasszonyával könyörgünk szerető szívedhez. Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük a te végtelen nagy szeretetedért. Köszönjük, hogy eljöttél közünk és velünk maradtál. Bocsánatot kérünk tőle, szerető Jézus, minden bűnért, káromlásunkért, vétkes mulasztásainkért, amivel megbántottunk. Bocsánatot kérünk, mert megtagadtuk és eldobtuk szent hitünket. Bocsánatot kérünk, mert feszületedet is eltávolítottuk. Bocsánatot kérünk, mert nem tanítottuk imádkozni, nem neveltük krisztusi hitre gyermekeinket. Bocsánatot kérünk a magyar családok széthullásáért és a családi élet megrontásokért. Eléd hozzuk népünk sok-sok szenvedését, szentjeink érdemeit, imáit, s mindazok becsületes és hűséges hitét, áldozatait, akik kitartottak mellette. Könyörüljön szívet hazánkon, népünkön. Mária, édesanyánk, magyarok nagyasszonya, esedezzél szent fiad irgalmas szívénél, hogy népünk Mária népe, ott a néped lehessen mindörökre. Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Mi köszönjük, hogy gazdagította a mai műsorunkat ezzel a nagyon szép verssel. Isten áldja meg.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Mária Rádió, tessék.
1: Mi kertesék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: El szeretnék olvasni egy imát.
0: Hallgatjuk szépen.
1: Istenem, add nekünk papokat, hogy megszakítás nélkül bemutassák a szent áldozatot, hogy gyermekeket vezessenek hozzád. Hogy népedet a hitben megvalósítsák, hogy az evangéliumot hirdessék azoknak, akik nem ismerik, hogy a bűnbánó bűnösöknek bocsánatodat ajándékozzák. Hogy a haldoklókat támogassák, és a szenvedőket vigasztalják. Hogy mindenkit emlékeztessenek arra, hogy egymásnak testvérei, hogy otthonunkban, otthonunkat, hegyeinket, a mezőinket megadják, hogy általuk terjedjen a te országod, Istenem, adj nekünk papokat, adj nekünk szent papokat, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kápolnású voltam Benedek Erzsébet, áldott szép estét kívánok.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, s azt is, hogy hívott bennünket.

0: Halló, Bázi Atátia.
1: Igen, hallgatjuk szeretettel.
0: Egy verset szeretném még elmondani. Édesanyám keze, a legáldottabb kéz a földön, a te kezed jó anyám, rettentő semmi mélyén álltam, közelgől léptem hajtanám, a te kezed volt a mentőm, a főnek föld helyezett, add ide csak egy pillanatra, add csókoljon meg a kezedet. Ez a kéz ágya, szentelének a napnak két-két italát, ez a kéz vállalt életére, csókos volt padabikát. Ezt tette értünk nappalokká, a nyugalmi perceket, add ide csak egy pillanatra, add csókolom meg a kezedet. Hány szót gyert rám ágyom mellett, ha éjcsötétben dőlt az éj, hányszor csordult ki a szának könnye, mit szememről letörölt, hányszor ölelt a szem kevere, mely csupa-csupa szeretett, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg a kezedet. Ha megkondult az est arangja, keresztvezésre tanított, felmutatott a csillagos észre, úgy magyarázta, ki van ott, vasárnaponként kora reggel, a kis templomba vezetett, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg a kezedet. A lábom alól néha-néha el is tévedt az igazút, ujjaid köttön megmutatták, látod a réteg törnyűrút, ne hidd anyám, ne hidd, hogy egykor feledni tudnám ezeket, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg a kezedet. Ó, hogy két kezeddel sokáig vezet, adja így, ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még, tudtam, hogy egy más szebb hazába a szent jövendő nem veszett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg a kezedet. Köszönöm a lehetőséget, lehangoltam Tudterövestől.
1: Hálásak vagyunk, nagyon szép volt a vers. Köszönjük, hogy hívott bennünket.
2: És üdvözlök a túltelevesi hallgatókat, nagy szeretettel.

0: Halló, Mária Rádió, tessék!
1: Halló!
0: Hallgatjuk szeretettel!
1: Halló, de szó hallom, nem hallok semmit!
2: Mi nagyon jól halljuk Önt! Tessék mondani, az a lényeg, hogy...
3: Igen, szerintem, hogy gyenge volt a jel a kedves hallgatónak. Megkérjük, hogy hívjon vissza minket. Köszönjük szépen!

0: Újabb telefonáló a vonalban.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Én is szeretnék Szűz Máriához egy imát felolvasni. Szűz Mária szeplőtelen szívéhez. Ó Mária, legszinte a legnagyobb szíve, jóságból tárjás, mutasd meg nekünk szeretetedet, mert minden emberben szálljon szívében a Mária Rádió. Végtelenül szeretünk téged, ó szíveinkben igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánod. Ott, hogy a te tiszta édesanyai szíved, lelkünk minden fájdalmától, meggyógyítson bennünket. Ó Mária, jóságos és alázatos szíve, könyörögj érettünk, kavétkezünk, hiszen te tudod, hogy mindnyájon bűnösök vagyunk. Ó, ott, hogy anyai szíved jóságát megláthassuk, hogy a szeretet lángja által megtérjünk, amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy gyalogdó hallgató Gyümesből.
1: Mindörökké, amen. Isten áldja meg önt ezért a szép versért.

0: Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Halló.
0: Halló.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Ez azt, hogy szeretnék elmondani.
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: Lehet?
0: Igen, hallgatjuk szeretettel. Tessék mondani.
1: Ó, boldogságos, szeplőtelen szűz, Karmál-hegy ékessége és fénye. Ki különös kegyes szemmel tekintesz, óró, oki áldott, ruha áldott, viszelli. Tekints reám is kegyesem, és fogadj ótalmat palácsolá. Erősíts hatalmaddal, vigasztal meg lelkem humájai bölcsességeddel, és gyarapítsad bennem a hitet, reményt, szeretetet. Ékesíts fel lelkemet kegyelmekkel és erőnökkel, hogy isteni fiadnak mindenkor kedveteljék bennem. Amen. Úr Jézus Krisztus, aki diadalmason legyőzted a halált, ott kegyelmedet, hogy látunk a bűnökből kibontakozva tisztán és örömmel szolgálhassunk. Légy édes megváltunk, dicsőséges felszámadásodért, engedd, hogy mi is minnyáján felszámadjunk lelki halálunkból, bűneinkből és veled éljünk örökké. Amen. Isten fizette, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, áldott szép estét kívánunk.
2: És hát kedves hallgatóink, ennyi fért ma este imatartásunkban, legközelebb jövő héten, szerdán este várjuk majd önöket, ha tehetik, tartsanak akkor is velünk.
0: Vigyék magukkal az elhangzott imák és gondolatok erejét a hét mindennapjára. Áldott estét kívánunk, akik önökkel voltak, Rejkli Erika
2: és Majoros Attila, a viszont hallásra.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, nézzük ima tansolyunk után, mivel várjuk Önöket a folytatásban itt a Mária Rádióban. Hamarosan kicsiket és a nagyokat is várjuk a mai esti mesével, majd a Zsolos ma esti dicséretét végezzük. Veres Judit Mária kedves önkéntesünk műsora, mindennapunk ajándék Istentől. Ez következik majd néhány perccel 20 óra előtt, amikor is majd Sepsiszent Györgybe kapcsolunk, a Krisztus Király templomba, ahonnan a ma esti gyönyörű szentségimádást közvetítjük. 21 órától kiáltás iba a nemzetért, majd a béke rózsafűzőre lesz hallható. Tibor atya várja Önöket, majd 21 óra 25 perctől meghallgatjuk című műsorával. 22 óra 30 perckor a Zsolozsma komplettórium imáit végezzük, majd Fészek meleg című műsorunkat ismételjük, Kertész Mária és Tibor műsorát, egy zenés verses összeállítást követően adásunkat az esti imádságokkal s a Vatikáni Rádió hírével zárjuk 23 óra 40 perckor. Holnap reggel a Szent Misét majd a megszokott időben 8 órától Lövétéről közvetítjük. Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk a nap hátralévő részében is. Én munkatársaink, önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük is, amilyennek csak szeretnék.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, Márkász Lívia vagyok, s ma este a Gyulai Pál meséjét mondom el nektek, melynek a címe A királyfi és a felesége. Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép leányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép leányra találjon. Amint hallották, hogy a királyfi utazik, mindenütt kivonultak a tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluba. Éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó: hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok? Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám, oly feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azért a csikó, aki után ment. Így hát a lovas embernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki: te szegény ember, király majd elmegy az erdőbe vadászni, te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondta a szegény ember. Hát hogy lehet tuskónak hala? Kérdezi a király. Erre azt feleli az ember: úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége biztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, aki akkor a tornácon ült, hogy távozzék a háztól, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja: hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked a legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől az elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta: én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, ami nekem a legkedvesebb. Ezért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett. Visszavitte a feleségét, és holtig élt vele. A mesének vége. Aludjatok jól, s álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. A nap lenyugszik csendesen, hegyet, mezőt és síkvizet, borzongva itt hagy, s visszaint, hogy holnap újra felragyog.
1: Ámulva néz a föld fia, hogy alkotónk így gondosan kiszabtál törvényt és időt, hogyan kövesse árny a fényt.
0: És míg sötétség leple hull az égre, mely csendben pihen, a munkaláza elcsitul, a fáradt szív békét keres.
1: Igédnek fénye boldogít, reményben, hitben gazdagít, Atyánk időtlen fényed ő, dicsőségednek sugara.
0: Nap ő, amelynek kelte nincs, és nincs nyugvása alkonya, az ő fényében jár a föld, s örökké zengi őt az ég.
1: Urunk, egykor majd minket is ragyogjon át e tiszta fény, s fiaddal, szent lélekkel is zengjünk nevednek éneket.
0: Amen. Amen. Várjuk reményünk boldog beteljesülését, és üdvözítünk dicsőséges eljövetelét. Csak Istenben keresd meg nyugvást, lelkem, mert tőle kapok segítséget.
1: Mert ő az én menedékem és szabadulásom. Sziklaváram ő, nem fogok többé meginogni.
0: Meddig rontotok egyetlen emberre oly sokan, hogy ledöntsétek? Mint omló falat, mint roskadó palánkot?
1: Le akarják dönteni magasából, hazugságban lelnek gyönyörűséget, szájukban áldást, szívükben átkot hordanak.
0: Csak Istenben keres meg nyugvást, lelkem, mert tőle kapok reménységet.
1: Mert ő az én Istenem, szabadulásom. Sziklaváram ő, nem fogok meginogni.
0: Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Isten az én kőváram, menedékem Istennél találom.
1: Népem, mindenkor benne remélj, előtte önsd ki szívedet. Isten a mi menedékünk.
0: Bizony, csak pára Ádám minden fia, az emberfiak hamisak.
1: Magasba lendül velük a mérleg, együtt is könnyebbek ők a füstnél.
0: Ne bízzatok az erőszakban, rablással ne dicsekedjetek.
1: Vagyonotok, hogyha gyarapszik, szívetek hozzá ne tapadjon.
0: Egyet szólt az Isten, kettőt hallottam belőle.
1: Istené a hatalom, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Várjuk reményünk boldog beteljesülését, és üdvözítünk dicsőséges eljövetelét.
1: Derítse föl ránk arcának fényét, és áldjon meg minket az Isten. Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket az Isten. Derítse föl ránk arcának fényét.
0: Add ismerjék meg útját a földön, és segítségét az összes nemzetek között.
1: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk! Magasztaljanak az összes népek!
0: Örvendjenek és újjongjanak a nemzetek, mert te igazságosan ítéled a népeket, és te vezérled a nemzeteket a földön.
1: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk! Magasztaljanak az összes népek.
0: Földünk megadta gyümölcsét. Megáldott minket Isten, a mi Istenünk.
1: Áldjon meg minket az Isten. Félve tisztelje őt a föld minden határa.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Derítse föl ránk arcának fényét, és áldjon meg minket az Isten. benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés első szülöttje.
0: Mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
0: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
0: Mert úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden.
1: Egymás iránt mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsőítsen benneteket. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.
0: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét!
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét!
0: Szárnyad árnyékában védj meg engem!
1: Mint szemed fényét!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét!
0: Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívőeket, és magasztald fel az alázatosakat. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívőeket, és magasztald fel az alázatosakat. Kedves testvéreim, újjongva köszöntsük Istenünket, aki atyai örömmel adja jó téteményeit népének. Kérjük őt buzgó lélekkel.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Örök Istenünk, neked ezer év csak annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt.
1: Emlékeztes arra, hogy életünk olyan, mint a virág, amely reggel virul, estére elhervad.
0: Adj mennyei kenyeret a népnek, hogy ne éhezzék.
1: És élő vizet, hogy soha ne szomjazzék.
0: Add, hogy híveid az odafönt valókat keressék, és abban találják örömüket.
1: és a munka meg a pihenés idejét is egyaránt dicsőségedre használják fel.
0: Küldj nekünk, Urunk, kedvező időjárást,
1: hogy a föld bőséges termést hozzon.
0: Mutasd meg arcodat a megholtaknak,
1: és minket is részesíts arcod szemlélésének boldogságában.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
0: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, szent nevedet és irgalmadat hirdeti minden nemzedék. Fogadd el hozzád esdeklő népedet, és attól szüntelenül magasztaljon téged dicsőítő énekével. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent élekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Krisztus tárja fel az ember számára magát, az embert. Írja a Gaudium et Spes 22.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt.

0: Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus, az itt jelenlévő oltári szentségben. Köszöntelek, Uram, szívem teljes melegében. Áldalak, Uram, csodálnak. Áldalak és magasztalnak. Végtelenül nagy jóságodért, irgalmas szeretetedért. Köszönöm, Uram, hogy a te szavad az örök igazság. És te azt ígérted nekünk, hogy íme én veletek leszek a világ végezetéig. És itt vagy, Uram, jelen vagy. És itt most ezekben a pillanatokban, Uram, hogy könnyűnek is tűnik, hálásnak lenni, hinni benned. De bocsáss meg, Uram, amikor a számkivetés éjszakáján, amikor a bajokban, a gondokban, a betegségben, a nehézségben, megingok, Uram, kételkedek. Már nem tudom olyan szilárdan elhinni, hogy ott vagy velem. Bocsáss meg nekem, Uram, nekem is, mindannyiunknak, akik kis hitűek vagyunk, akik nem tudjuk elhinni azt, hogy te nagyobb vagy a problémáinknál. Légy irgalmas hozzám, Uram, légy irgalmas. Ő is erősíts meg, és add meg nekünk a töretlen hit kegyelmét, a rendíthetetlen hit kegyelmét, Uram, hogy mindig körülménytől függetlenül mi elhiggyük azt, hogy te hűséges Isten vagy, hogy te velünk vagy, hogy te segítségünkre vagy. És még akkor is, Uram, hogyha nem láthatunk. Így, amit vagyunk. Ilyen kis hitűen, ilyen gyarvon, ilyen gyengén. De hiszem, Uram, hogy ha veled kapaszkodom, te megadod nekem a kegyelmet, megmutatod a te nagyságodat újra és újra, és nem hagysz elveszni. Végtelen szerető jóság.
1: Irgalmas szeretet. Legyen áldott a te szent neved, Uram. Legyen áldott a te szent neved. Ne csak az ajkainkon, hanem a szívünkben, Uram. Minden szívben. Te lakozzál a szíveinkben. Te tisztítsd meg, Uram, hogy semmi más be ne kerüljön oda. Csak is te legyél, a mi szívünk, Ura. Áldalak és magasztallak, Uram. Áldalak és magasztallak, és köszönöm, hogy megadod nekem a kegyelmet. Nem azt, amit én kérek, hanem azt, amit tudod, hogy szükségem van. Dicsőség neked, Uram, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Úr Jézus! Köszöntelek az oltári szentségben, és elődbe hozom hiába való aggodalmainkat. Aggodalmainkat a mindennapok kihívásai miatt, félelmeinket a jövő tekintetében, a hozzánk tartozó személyek tekintetében. Lábad elé helyezünk minden aggodalommal eltöltött percet. Drága Jézusom, kérlek, árasz ki békédet a mi szívünkre, a mi életünkre, a mi gondolatainkra. Hiszem, hogy a tőled kapott béke minden földi adománynál nagyobb. Uram, köszönöm, hogy megállhatok szent színed előtt, és tőled kérhetem ezt a békét. Köszönöm, hogy elődbe te hozhatom az én szeretteimet, rád bízhatom őket, rád bízhatom az én mindennapjaimat, a jövőmet, mindent a kezedben helyezhetek. Tudom, hogy te gondot viselsz rájuk, tudom, hogy kezedben tartod az én életemet, és hálatelt szívvel állok meg itt előtted, mert tudom, hogy te sokkal jobbat készítesz nekem, mint amit az én emberi önzőségem vagy igyekezetem próbál nyújtani. Köszönöm, hogy téged választhatlak. Árasz ki kegyelmedet. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Hálát adok, Uram, hogy jöhettem ide hozzád, és úgy jöhettem, ahogy vagyok. Köszönöm, Uram, hogy bejárásom van a te színed elé, az élő jelenlétedben, a szentek szentjében, és nem azért, mert megérdemlem, hanem a te végtelen jóságodból és szeretetedből. Köszönöm, Uram, hogy elég nekem a te kegyelmed, és köszönöm, hogy a te jelenlétedben átértékelődik és átlényegül minden. De azt is megköszönöm, hogy tükröt tartasz. És kérlek, hogy ne rótd fel az én kételkedésemet a te jóságodban, a te szeretetedben, a te élő jelenlétedben, az életemben, az életünkben. Köszönöm, Uram, hogy az életemnek nincs a legkisebb mozzanata és történése sem, ami elkerülné a te figyelmedet. És azt is megköszönöm, hogy te sokkal jobban ismered a gyöngeségeimet, mint én magam. És nem vádolsz, hanem ide vonzol a te jelenlétedben, és vágysz arra, hogy rád hagyatkozzam teljesen, és soha ne kételkedjem, hogy veled és általad teljes lehet az életem, és veled és általad nincs a gonosznak semmilyen hatalma az én életem fölött. Áldott légy, Uram, hogy teljes biztonságban vagyok nálad, és bármi, amit megengedsz az életemben,

minden az javamra fordul. Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál, és mindig velünk voltál. És köszönöm, hogy megbocsájtod a kételkedésemet, mikor a viharok és a nehézségek közepette oly sokszor feltettem a kérdést, hogy miért, és meddig, és hogyan engedted ezt meg. De most teljes szívemből hálát adok, és köszönöm azt a világosságot, és azt a békét és örömet, melyen megmutattad, hogy mindig velünk voltál, és soha nem is fogsz elhagyni. És köszönöm, hogy teljes bizalommal rád bízhatom mindazokat, akikért felelős vagyok. Hisz te mindig minden ígéretedet valóra váltod, és te azt mondtad, hogy egyet sem hagysz elveszni azok közül, akik a tieid. Köszönöm, Uram, hogy nem kell kételkednem. Köszönöm, Uram, hogy a szívembe felszítod a bizalmat és a bizonyosságot, hogy velünk vagy, és velünk is maradsz, és veled győztesek vagyunk. Hála, áldás és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen. Amen.

Áldalak, Uram, magasztallak és dicsőítelek. Hálát adok neked, Uram, hogy itt vagy az oltári szentségben, élő valóság. És elődbe térdeltem, és elődbe jövünk, Uram, mindannyian, akik itt vagyunk, és azok is, akik a Mária Rádión bekapcsolódtak a szentségimádásban. Valóban, Uram, szükségünk van rád, mert nálad nélkül senkik vagyunk, Uram. Köszönöm, Jézusom, hogy te nem a félelem lelkét adtad minnyájunknak, hanem az erő, a szeretet, a józonság lelkét. De, Uram, elismerjük gyengeségeinket, félelmeinket, aggodalmainkat. Kérünk egy szívvel, lélekkel, drága Jézusom, erősítsél meg bennünket hitben, hogy megerősödjünk, hogy bármilyen nehézség is jön az életünkben. Úgy tudjunk elődbe jönni, Uram, hogy hittel, erővel és hatalommal, hogy te nagyobb légy bennünk, Uram, mint a félelem, hogy le tudjuk veled győzni. Hálát adok, Jézusom, én azokért az időkért, amikor a Covid ideje volt, és betegek között dolgozta, és valóban, Uram, te adtad nekem az erőt a mindennapi munkámhoz, de voltak félelmeim, szorongásaim, és éreztem, hogy oly sokszor nyugodok meg, de köszönöm, Uram, hogy hazamenve a munkahelyemről hálát adtam, és kinyitottam a Szentírást, és üzenetet kaptam tőled, hogy légy bátor, ne félj, mert veled vagyok. És köszönöm, Uram, hogy megerősítettél, és oly sokszor megmutattad, hogy te milyen hatalmas Isten vagy. Én hálát adok minden jelenlévőért, és mindazért, Uram, amit munkálkodsz a mi életünkben, mert mi téged választottunk, Uram, és téged választunk, hogy te légy erős bennünk. Legyen áldott a te szent neved, Uram, most és mindörökkön, örökké. Amen. Amen.

Köszönöm, Uram Jézus, hogy itt térdelhetek a te színed előtt. Tudom, Uram, hogy nem vagyok méltó, hogy itt megálljak előtted, hogy hozzád forduljak. De te a te véred által tettél méltóvá erre, Uram Jézusom, hogy én az apró porszem, én a senki, én a semmi, a te színed előtt megállhatok. Uram Jézusom, köszönöm, hogy te véredet ontottad. Értem, értünk, mindnyájunkért. Az egész világért, Uram. Köszönöm, hogy ez a vér tisztává mossa a szívünket, lelkünket, egész lényünket, átformál, átalakít. Uram Jézusom, de te látod, hogy ez a világ mennyire megátalkodott, mennyire hitetlenül élnek az emberek, mennyire nem akarnak hozzád fordulni, Uram Jézusom. Nem akarják meghallani a te hívó hangodat, pedig te mindnyájunkat, őket is, a hitetleneket, a megátalkodottakot, a megkötözötteket, és puha kötelékkel akarod vonzani a szeretet kötelékével. De olyan sokszor nem hallják még ezt a hívó hangot, ezt a vonzást. Ó, Uram Jézusom! Látod, hogy mennyi kegyetlenség van ebbe a világba. Törtetnek az emberek, a pénz az Isten, a pénz az Istenük, nem tudnak rád hagyatkozni, benned bízni. Ó, Uram Jézusom, annyi hitetlen ember van a világba, akik esetleg arra várnak, hogy mi, akik már megismertünk téged, vigyünk el hozzájuk, hogy tapasztalják még ők is, hogy más az élet veled, Uram Jézusom, más az élet, amikor megérzed azt a vonzalmat, azt a szeretetet, azt a jóságot, amit egyedül te tudsz adni, Uram Jézusom. Köszönjük azt, hogy te azt mondod, hogy világosságul küldelek titeket, hogy aki benned hisz, Uram Jézusom, az ne járjon sötétségbe. De köszönöm azt is, Uram, hogy azt is mondod, hogy mi vagyunk a föld sója. Mi kell ízet adjunk ebbe ennek a világnak. Mi, akik már megismertünk téged, akik befogadtunk a szívünkbe, hogy a te szeretetedet szórjuk szét a világba, Uram, hogy változzanak az emberek, változzanak a hitetlenek. A hitetlenekből legyenek hívők, Uram Jézusom. Hiszen más út nincs, más lehetőség nincs az életben maradásra, csak egyedül te, Uram Jézusom. Te, aki azért haltál meg, hogy mi életben maradjunk, hogy ne a bűneink uralják a szívünket, lelkünket, hanem a te szereteted, jóságod, Uram. Köszönjük azt, hogy a szeretet minden bűnt elfedez. És ha mi szeretetben élünk, és lássák rajtunk az emberek, akkor változik a világ. Ebbe bízunk, ebbe hiszünk, ebbe reménykedünk, Uram Jézusom, hogy győzedelmeskedsz te ebbe a világba. Hiszen most annyi kétség, annyi kételkedés, annyi megosztottság, annyi megátalkodottság van, Uram. De te tudsz egyedül a szívekbe szeretetet, vágyat adni arra, hogy téged keressenek az emberek. Köszönet és hála, Uram Jézusom, hogy eszközeid lehetünk mi, akik már megismertünk téged, hogy téged hordozzunk, tegyünk tanúságot rólad ebbe a világba, hogy milyen más az élet, milyen más a világ, hogyha a te fényed beragyogja, a te világosságot beragyogja, ezt a sötétségbe botladozó világot. Hálát adunk neked, Uram Jézusom, és köszönjük ezt. Dicsérünk és áldunk és magasztalunk, hogy te munkálkodsz, Uram Jézusom, általunk is, bennünk is és velünk is. Amen.

0: Igen, Uram Jézus Krisztus, a Te szavad igazság, a Te szavad szeretet, öröm és irgalom. Áldalak és magasztallak, Uram, és dicsőítelek teljes szívemből, lelkemből, hogy megismerhettelek Téged, hogy megismerhettünk Téged, Uram, hogy megismerhettük a Te tanításodat, hogy megismerhettük általad a mennyei Atyát. Köszönöm, Uram, felszentelt szolgáidat, akik hétről hétre, napról napra hirdetik a Te örömhíredet, a Te evangéliumodat. Én hálát adok, Uram, ezért a közösségért, ahol egyre teljesebben megismerhettelek Téged, ahol egyre teljesebben megismerhettem a Te szavadat, a Te tanításodat, a Te szeretetedet, a Te irgalmadat. Ahol megismerhettem, Uram, azt a hitet, amelyel oly sokan benned hisznek, amelyet azt a hitet, amit én is törekszem befogadni, Uram, hisz Te mondottad, hogy akik benned hisznek, azoknak örök életük van. Én köszönöm, Uram, hogy Te a földre szálltál, és vállaltad mindazt, ami a földi élettel járt, és vállaltad, hogy nekünk örök életünk legyen a keresztet, Uram, hogy megszabadíts a mi bűneinktől, a mi gyöngeségeinktől. De kérlek, Uram, irgalmazz nekünk, hogy oly sokszor nem hiszünk, és nem hittem a Te szavadnak, nem hittem a Te szabadító kegyelmednek. Irgalmazz, Uram, hogy oly sokszor felemeltél engem és mindannyiunkat, oly sokunkat, de oly sokszor visszabotorkáltam és botorkáltunk a gyöngeségbe és a bűnbe, és a világban kerestem és kerestük a boldogságunkat. Bocsáss meg nekem és nekünk, Uram, hogy Te életedet adtad értünk, hogy nekünk szabadságunk legyen, de mi oly sokszor ezt a szabadságot felcseréljük élettelen praktikákra és technikákra, és abból várjuk a szabadulásunkat, hogy mantrázunk és jógázunk és egyebekkel foglalkozunk, holott Te ingyen adod és szerezted meg nekünk ezt a kegyelmet. Uram, jöjj segítségünkre, hogy ez a szabadság ne legyen hiába való a mi életünkben. Áldalak, Uram, magasztallak, hogy Te megerősítesz mindnyájunkat azzal a hittel, amellyel eljegyeztél egyen-egyenként minket, hogy befogadjuk azt a szabadságot, amelyért életedet adtak. Légy áldva most is mindörökké. Amen.
1: Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, a te valóságos jelenlétedet, amely érződik. Érződik, hogy itt vagy, hogy élő valóság vagy. Köszönöm, Uram, hogy ennyire közel engedsz magadhoz, engem bűnöst, teljesen közel. Köszönöm minden szeretetedet és érintésedet, a te irgalmadat. Köszönöm, Jézusom, az ígéreteidet, hogy nem hagysz minket árván, hogy nem hagysz minket egyedül és magunkra, hanem velünk maradsz a világ végezetéig. Bocsáss meg, Uram, hogy mi mégis kételkedünk, mikor nehézségben és bajban vagyunk, mikor megpróbáltatunk, akkor félünk, és ezáltal kételkedünk, hogy tényleg ott vagy. Holott a te szavad örök igazság, és amit te kimondtál, az megmarad mindörökre, és te betartod. Nem úgy, mint mi, akik ígérgetünk sok mindent, de másnapra elfelejtjük. Köszönöm, Uram, hogy azt ígérted, hogyha hozzád megyünk, hogyha hozzád fordulunk, akkor te felüdítesz minket, megvigasztalsz, és erőt adsz nekünk. De bocsásd meg, hogy oly sokszor máshol keressük, és kerestük a vigaszt, az örömet és a felüdülést, nem nálad. Köszönöm, Jézusom, hogy te békét ígértél a mi szívünkbe, a te békédet, de képtelenek vagyunk átvenni, bocsásd meg ezt nekünk. Oly sokszor tele van a szívünk haraggal és nehezteléssel, békétlenséggel. Másnak a szemében látjuk a szálkát, de a sajátunkban a gerendát nem. Légy irgalmas hozzánk, Jézusunk. És add meg azt a kegyelmet, hogy hinni tudjunk minden erőnkkel és teljes szívünkkel. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mi egyházi elöljárónk, a mi főpásztorunk, a mi Urunk és Istenünk. Te vezeted, Istenem, nap mint nap, Te kelted fel napodot igazakra és jókra, hívőkre és hitetlenekre. Köszönöm, Istenem, hogy nem veted meg a hitetlen embert, hanem pártfogásodba veszed. Nem veted meg hitetlen egyházunkat. Bátorítasz és buzdítasz, hogy higgyünk benned. Hogy higgyünk, ha nem benned, legalább a tetteidben higgyünk, Istene, hogy ezáltal növekedjék egyházunknak a hite. Köszönöm a mindennapi kegyelmedet, a mindennapi magot, amelyet elhintesz a mi szívünkben, a hitnek magáját, Istene. Köszönöm, hogyha nem is hiszünk ebben teljesen, Istene, de ha akarjuk, ha nem, ez úgy is növekedik a mi szívünkben és lelkünkben, egyházunkban, Istene, mert Te gondját viseled egyházadnak. Te mondottad, Istenem, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém soha. Hisszük, Istenem, hogy a Te szavad az örökké való és állandó. Köszönöm, hogy Te hozzá tartozok, Te, aki vezeted, erővel és hatalommal hittel a mi egyházunkat, a Te egyházadat. Amen.

Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kint szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. A tiéd

Kedves hallgatóink, lassan búcsút intünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király plébánia templomnak, ahonnan az elmúlt közel egy órában a szentségimádást közvetítettük. A tehetik, tartsanak továbbra is velünk, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta: Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

mit akar isteni mesterünk tanítani nekünk mindannyiunknak ma? Egyszerű és világos szavakkal körvonalazta Jézus a bebocsáttatás feltételeit a mennyek országába. Felkínálta gondolatait a mindennapi élet minden aspektusáról. Jézus az élet új fogalmát határozta meg. Hegyi beszédének rövid bevezető mondataiban Jézus megadta annak az új korszaknak a hangját, melynek meghirdetésére eljött. Az új szellemiségnek, gyöngédnek, jó lelkűnek, egyszerűnek, és mindenek előtt őszintének kell lennie. El kell kerülnie, hogy arrogáns, rossz indulatú vagy magamutogató legyen. Az új királyság tanítványainak boldogságára kell törekednünk, a szegénység, nélkülözés, a könnyek és az elnyomás körülményei között is. A mennyei királyság felé törekvés radikális változást tesz szükségessé külsőnkben, gondolkodásunkban, magatartásunkban és a másokhoz fűződő viszonyban. Miként a sínai hegyen a törvény megnyilvánult Mózes számára, ugyanúgy Jézus a hegyi beszédben új törvényhozóként az egész emberiség számára kínál új életmódot, a keresztény életkartáját. Az Isten atyai szeretete az, ami áthatja Jézus minden szavát. Minden párbeszédben arra szólítja fel hallgatóit, hogy feleljenek az atyának, a fiúi szeretet válaszával. Mindenki, akit lelkesít ez az új szellem, Isten gyermeke. Ez a fiúi szellem, s minket is arra késztet, hogy felkiáltsunk, Abba, Atya. Az új korszak legfőbb forrása a szeretet lesz. Jézus egy későbbi alkalommal ezt megerősítve azt mondta, aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s atyám is szeretni fogja. Hozzám megyünk, és benne fogunk.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
8: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
6: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szentpapi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiat, Jézus szent emlékét. Igéinek hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsőt a Sika Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagymáradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Különleges témával érkeztem, a három témát is hoztam. Látjuk, hogy lássuk, hogy a következő 40 percben mibe férünk bele. Az első témám, amit úgy szeretnék egy picit közelebb hozni a kedves hallgatóktól, az a keresztény ember küldetése, vagyis a mi küldetésünk a digitális világban. Második téma az eukarisztia, mint az élet forrása, és a harmadik témánk a Szentlélek vezetése, ugye nemrég volt a pünkösdi búcsunk is, tehát a Szentlélek vezetése a mindennapi döntéseinkben. Bevezetésképp elmondhatjuk, hogy a digitális világ ma már nem külön világ, hanem életünk része. Sok ember több időt tölt a telefonja és a számítógép előtt, mint a személyes találkozásokban. Ezért az egyház számára is fontos kérdés, hogyan lehetünk mi Krisztus tanítványai és hiteles tanúi az online térben? A digitális világ nem csupán technikai eszköz, hanem mondhatjuk azt is, hogy egy missziós terület. Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ugye tudjuk, naponta milliók, milliárdok kapcsolódnak fel az internetre, közösségi oldalakon beszélgetünk, híreket olvasunk, véleményeket osztunk meg. Tehát az online tér ma már olyan hely, ahol emberek örülnek, szenvednek, segítséget kérnek, keresik az igazságot, keresik az Istent is. És éppen ezért a keresztény ember nem hagyhatja magára ezt a világot sem. És az internet lehet Isten ajándéka is, ha jól használjuk. Mint ugye, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a digitális világ az lehetőség is, de veszély is egyben. Viszont az internet segítségével elérhetjük a Szentírást könnyen, de részt vehetünk szentmiséken és lelki programokon, de kimondottan ez csak akkor érvényes, hogyha valaki akadályoztatva van, vagy súlyos beteg, és emiatt nem vehet részt ezeken a programokon, vagyis a szentmiséken, lelki programokon, liturgiákon. Ugyanakkor az internet segítségével kapcsolatban maradhatunk a szeretteinkkel, és szintén az internet segítségével evangelizálhatunk olyanokat is, akik talán soha nem lépnek be egy templomba. De ugyanakkor veszélyeket is rejt. Tudjuk jól, az álhírek, a félre tájékoztatás mennyire tönkre tud tenni. Vagy a gyűlöletkeltő hozzászólások. Vagy a függőség. A felszínesség. Vagy ahogy mondottam, a másik ember méltóságának a semmi bevétele. A kérdés tehát nem az, hogy használjuk-e a digitális eszközöket, hanem az, hogy hogyan használjuk. Szent Pál írja, akár esztek, akár isztok, bármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És ez a közösségi médiára is igaz. Hiteles keresztényként nem csak a templomban vagyunk Krisztus követői, hanem akkor is, amikor kommentelünk, fényképeket osztunk meg, vagy akár egy véleményt írunk. És érdemes feltenni magunknak néhány kérdést. Hogy én, amit most felteszek, közzéteszek az oldalamon, az építi vagy rombolja a másikat? Igaz, amit én megosztok? Szeretetből írom, vagy indulatból? Krisztus örülne annak, amit most olvasnak tőlem? Tehát a keresztény ember digitális lábnyoma is úgymond egy tanúságtétel. Napjainkban könnyű tovább küldeni egy hírt annélkül, hogy ellenőriznék annak az igazság tartalmát. És ugye a 10 parancsolatban a 8. erre hív bennünket, hogy tiszteljük az igazságot. Nem elegendő, hogy valami érdekes vagy szenzációs.
Keresztényként kötelességünk megvizsgálni, hogy hiteles-e a forrás. Nem ártunk-e vele valakinek? Nem terjesztek-e én valami hamis információt? És az igazság szeretet nélkül keményé válik. Szent Pál mondja, hogy az igazságot szeretetben kell kimondanunk, az Efezusiakhoz írt levélben írja. Tehát a digitális világban ez különösen fontos, hogy ne alázzuk meg a másikat, még akkor sem, ha nem értünk vele egyet. Sokan úgy érzik, hogy az interneten bármit ki lehet mondani. De a keresztény ember tudja, hogy Isten előtt minden kimondott és leírt szó számít. Jézus figyelmeztet, hogy minden fölösleges szóról számot adnak majd az emberek. És ez vonatkozik az üzenetekre, kommentekre és bejegyzésekre is. És ez a digitális kommunikációban is érvényes, hogy tiszteljük a másik ember méltóságát, ne sértegessünk, ne ítélkezzünk, és tudjunk bocsánatot is kérni, ha hibáztunk. Sokan azt gondolják, hogy evangelizálni csak papok vagy szerzetesek tudnak. A kedves hallgató, tudjátok, hogy minden megkeresztelt ember misszionárius. Az interneten is lehet megosztani egy-egy evangéliumi gondolatot, tanúságot tenni arról, hogyan segített az Isten. Meghívni valakit szentmisére vagy zarándoklatra. Vigasztaló üzenetet küldeni, imád kérni, imád felajánlani. Lehet, hogy egyetlen szeretettel megírt mondat többet ér, mint a hosszú vitáknak a sora. És tudjuk, hogy a digitális világ állandó zajt teremt. Mégis szükségünk van csendre. Jézus gyakran félre van út imádkozni. Nekünk is szükségünk van olyan időre, amikor letesszük a telefont, kikapcsoljuk az értesítéseket, és Istenre próbálunk figyelni. Aki mindig ugye online van, az könnyen elveszítheti a kapcsolatot önmagával és Istennel. Tehát a digitális világ nem ellensége a hitnek, hanem olyan tér, amelyet Krisztus világosságával kell átjárnunk. A keresztény ember küldetése ma már nem csak a családban, a munkahelyen vagy a templomban valósul meg, hanem az interneten is. Tehát legyen minden bejegyzésünk, hozzászólásunk, megosztásunk a szeretet, az igazság és a remény jele. És ahogyan Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, a kommunikáció akkor válik igazán keresztényé, ha hídakat épít, nem pedig falakat, ha közelebb visz egymáshoz és Istenhez. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk.

Folytatnám tovább egy pár gondolattal a témán. Azt olvassuk a Márk evangéliumában, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, minden teremtménynek. A 21. században ez a jézusi küldetés egy új dimenziót kapott. Ugyanis az egész világ ma már nem csupán földrajzi fogalom, hanem magába foglalja a digitális világot is. Az internet, a közösségi média, az online fórumok és az üzenetküldő alkalmazások olyan terekké váltak, ahol emberek milliárdjai találkoznak nap mint nap. Ha Krisztus ma emberként járna közöttünk, bizonyára ő is belépne ezekbe a terekbe is, hogy megszólítsa az embert ott, ahol él. Az első keresztények a római útak hálózatát használták fel az evangélium terjesztésére. Hogy a Szent Pál hajóra szállt, városról városra utazott, leveleket írt, hogy minél több emberhez eljusson Krisztus örömhíre. Ma a római útak helyét részben az internet vette át. Egyetlen videó, egy rövid emlékezés vagy egy bibliai idézet néhány óra alatt emberek ezreihez, vagy akár millióihoz is eljuthat. És ez óriási lehetőség, de egyben nagy felelősség is. A hitelesség sokszor fontosabb, mint a népszerűség. A közösségi média gyakran arra ösztönöz, hogy minél több kedvelést, megosztást és követőt szerezzünk. Ez egy olyan divat lett. Minél többen követnek, annál jobban érezzük magunkat, de őszintén megmondom, hogy ennek mi értelme, nem tudom. De nekünk keresztény embereknek nem a népszerűséget kell keresni, hanem a hűséget Krisztushoz. Jézus soha nem mondta azt, hogy legyetek sikeresek. Ő azt mondta, hogy legyetek hűségesek hozzám, Istenhez. Tehát a hiteles keresztény jelenlét az nem egy látványos önreklám, hanem csendes, következetes tanúságtétel. Egy békés hangvételű hozzászólás, egy őszinte bocsánatkérés, vagy egy vigasztaló üzenet gyakran többet mond Krisztusról, mint hosszú magyarázatok. És tudjuk, hogy az algoritmusok a digitális platformokban azt mutatják nekünk, amit szeretünk látni. És így könnyen bezáródhatunk a saját véleményünk világába. De nekünk keresztény embereknek nyitottnak kell maradnunk az igazságra. Tehát a lelkiismeret nem engedi meg, hogy csak azt fogadjuk el, ami kényelmes vagy kellemes számunkra. Tehát a Szentlélek arra vezet, hogy keressük az igazságot, meghallgassuk a másikat, és alázattal ismerjük el, ha tévedtünk. Az egyház mindig is ismerte ugye a bőjt jelentőségét, és képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy van digitális bőjt is. És napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy kellene váljon ez a digitális bőjt. Mit jelent ez? Azt, hogy tudatosan félretesszük a telefonunkat, a számítógépünket, a közösségi oldalainkat, hogy újra felfedezzük a csendet, az imádságot, és a személyes kapcsolatokat. Ha reggel az első tekintetünk a telefonra esik, este pedig az utolsó is oda irányul, nagyon könnyen háttérbe szorul Isten, a család és a barátok. És a digitális bőjt segít visszaállítani a helyes sorrendet. Először a kapcsolat önmagammal, családommal, Istennel, és aztán minden más. Tehát a képernyőn túl is emberek vannak. És az internet egyik veszélye, hogy elfelejtjük, hogy minden profil mögött egy érző ember áll. Tehát egy bántó megjegyzés mély sebet ejthet. Egy biztató szó viszont új reményt adhat. Jézus arra tanít, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. Ezt még egyszer megismétlem. Ez úgymond az
aranyszabály a Szentírásban. Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. És ez az evangéliumi szabály az online kommunikációra is teljes mértékben érvényes. A digitális világban ugye mindenki beszélni akar, de kevesen tudnak figyelni. A boldogságos szűzanya, mint a hallgatás példaképe, ő meghallgatta Istennek a szavát, szívébe forgatta azt, és engedelmesen válaszolt rá. Ez fontos tanítása számunkra. Mielőtt megszólalunk, vagy véleményt írunk, kérdezzük meg magunktól, én valóban meghallgattam a másikat? Saját akaratomat akarom rá erőszakolni? A digitális világ nem csupán egy technológiai fejlődés, hanem egy lelki kihívás is. Krisztus arra hív bennünket, hogy ne sodródjunk az internet zajával, hanem világítsunk benne, mint mécses a sötétben. Lehet, hogy én például magamról beszélek, soha nem fogok egy stadionba prédikálni. De egyetlen szeretettel megírt üzenet, egy megosztott evangéliumi gondolat, vagy egy csendes ima felhívás valakinek talán éppen azt a reményt adhatja meg, amelyre régóta vár. És így válik valóra Jézusnak a szava ebben a digitális korban is, ti vagytok a világ világossága. Mert a világ ma már nem csak utcákból és terekről áll, hanem képernyőkből, hálózatokból, és Krisztus világosságának ezekre a helyekre is el kell jutnia. Kedves Máre Rádió hallgatók, szintén egy rövid dal után folytatom.

És akkor folytatnám tovább a megkezdett témánkat, hogy mit jelent ugye a hiteles jelenlétünk a közösségi médiában. Szintén a Szentírásban olvashatjuk Máté evangéliumában, ahogy mondja Jézus, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó cselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei atyátokat. Korunk egyik legnagyobb változása, hogy az emberek életének jelentős része ugye a digitális térben zajlik. Sokan már ébredés után azonnal vesszük a telefont a kezünkbe. Napközben ugye órákat töltünk a közösségi oldalakon, este pedig ugyanezzel fejezzük be a napot. Tehát a közösségi média nem csupán egy technikai eszköz lett, hanem olyan tér, ahol barátságok is születnek, vélemények formálódnak, örömök és fájdalmak kerülnek megosztásra. És éppen ezért nekünk keresztényeknek sem közömbös, hogy hogyan vagyunk jelen ebben a világban. Jézus gyakran bírálta a képmutatást. Nem azt kifogásolta, hogy valaki gyenge vagy bűnös, hanem azt, amikor valaki másnak akar látszani, mint aki valójában. És a közösségi média könnyen erre csábít. Ugye tudjuk jól, hogy mindenki a legszebb fényképeit mutatja, mindenki a sikereit hangsúlyozza, de a hibáit elrejti. És lassan kialakul egy mesterséges világ, amelyben már nem az igazi ember él, hanem egy gondosan felépített kép. És a virtuális világot látjuk mi a valóságnak. És a mai gyermek, a mai fiatal így él. De a keresztény ember tudja, hogy értékét nem a követőink száma, a kedvelések vagy a megosztások adják. Isten szemében nem azért vagyunk értékesek, mert népszerűek vagyunk, hanem mert az ő szeretett gyermekei vagyunk. És ez egy felszabadító igazság. Nem kell nekem szerepet játszanom. Nem kell mindig tökéletesnek mutatkoznom. Legyünk őszinték, alázatosak és hitelesek. Sokan úgy érzik, hogy az interneten más szabályok érvényesek, mint a személyes beszélgetésekben. Tehát olyan mondatokat írunk le, amelyeket élőben talán soha nem mernénk kimondani. Tehát a keresztény ember számára nincs kettős erkölcs. Amit nem mondanánk ki egy ember szemébe nézve, azt ne írjuk le a képernyő mögül sem. Tehát Jézus szavai ma is időszerűek, hogy a szív bőségéből szól a száj. És ez kiterjeszthető a billentyűzetre is. Amit leírunk, az szívünk állapotát tükrözi. És éppen ezért minden hozzászólás előtt érdemes feltenni néhány kérdést, hogy igaz az, amit én írni készülök? A szükséges ezt most leírni? Szeretetből írom, vagy haragból? Közelebb visz ez engem a másik emberhez, és a másik embert Istenhez? És ha bármelyik kérdésre nem tudunk tiszta szívvel, igennel válaszolni, talán jobb, ha hallgatunk. Tehát a közösségi média gyakran ugye a megosztottságot is erősíti. Minél élesebb egy vita, annál nagyobb figyelmet kap. Jézus azonban nem a viszály embere volt. Mindig kimondta az igazságot, de soha nem gyűlölettel, és a keresztény embernek is lehet határozott véleménye, de azt tisztelettel kell képviselnie. Nem az a cél, hogy legyőzzük a másikat, hanem hogy segítsen közelebb jutni az igazsághoz, ami a szeretet. Ugye van egy ilyen szép mondásunk, hogy egy csepp méz több legyet fog, mint egy hordó ecet. Tehát a szeretettel kimondott igazság sokkal messzebbre jut. Nem minden vitába kell azonban beleszólnunk sem. Jézus is sokszor hallgatott Pilátus előtt, nem válaszolt minden vádra. Tudta, hogy vannak helyzetek, amikor a csend többet mond minden szónál. A hétköznapi életünkben is vannak hibáink. Feleségemnek, gyerekemnek, férjemnek, barátomnak.
De nem kell ebbe beleszólni mindig. Jézus is sokszor hallgatott. Vannak olyan helyzetek, amikor nem kell kiosztani a másikat, mert a csend többet mond minden szónál. És ebben a közösségi médiában is vannak ilyen meddő viták, hogy nem minden provokációra kell reagálni. Tehát a keresztény bölcsesség része, hogy felismerjük, hogy mikor kell megszólalni, és mikor kell csendben maradni. A hírek jelentős része, tudjuk, hogy félelmet, haragot vagy kétségbeesést közvetít. A keresztény ember küldetése ezzel szemben a remény. Ez nem egy olyan dolog, hogy de tehát ezt hirdetni kell, hogy Krisztus feltámadt, és a szeretet erősebb a gyűlöletnél. Tehát egy bibliai idézet, egy személyes tanúságtétel, egy vigasztaló üzenet, egy felajánlott ima Isten érintésévé válhat. Tehát a szűzanya sem kereste a figyelmet. Nem önmagát akarta megmutatni, hanem mindig a fiára mutatott. És ez a keresztény kommunikáció igazi célja is. Nem önmagunk népszerűsítése, hanem Krisztusnak a megmutatása. A közösségi média nem a hiúság, hanem az evangelizáció eszközévé is válhat, ahol a keresztény ember csendes, de hiteles tanúságtevője lehet Krisztusnak.

korunk egyik legnagyobb kihívása nem csupán az, hogy egyre több információ vesz körül bennünket, hanem az is, hogy sokszor elveszítjük a felelősség érzetünket. A digitális világban egyetlen gombnyomással tovább küldhetünk egy hírt, egy képet, vagy egy véleményt. Olykor úgy érezzük, hogy amit a képernyő mögött teszünk, annak nincs valódi következménye. A keresztény ember azonban tudja, hogy nincs olyan szó, tett vagy döntés, amelynek ne lenne jelentősége Isten előtt. A digitális világban is ugyanaz az erkölcsi felelősség kötelez bennünket, mint a személyes életünkben. És mit jelent a felelősség? A felelősség azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy döntéseink következményekkel járnak. Szabadok vagyunk, de szabadságunk mindig együtt jár a felelősséggel. Isten már a teremtéskor rábízta az emberre a világot. És ez nem korlátlan uralmat jelentett, hanem egy gondoskodó szolgálatot. Tehát a keresztény ember minden ajándékot, így a kommunikáció eszközeit is felelősen kell használja. Az internet és a közösségi média óriási lehetőség. De csak akkor válik áldássá, ha bölcsen élünk vele. A szavainknak is következményei vannak. A Szentírás különösen sokat beszél a nyelv erejéről. Szent Jakab apostol írja, a nyelv kicsinytag ugyan, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Nézzétek, milyen kis tűz, milyen nagy erdőt gyújt fel. Ez ma talán még igazabb, mint valaha. Egy rossz indulatú bejegyzés, egy hátunk mögötti pletyka, megszólás, egy megalázó hozzászólás, vagy egy meggondolatlan megosztás emberek életét ronthatja, megkeserítheti meg véglegesen. Egy hamis hír pánikot kelthet, tönkreteheti valaki jó hír nevét, vagy akár megoszthat közösségeket, de ezzel szemben egy bátorító szó reményt adhat. Egy őszinte tanúságtétel hitet ébreszthet. Egy felajánlott ima vigaszt nyújthat. Minden egyes bejegyzésünkkel választunk. Az életet vagy a rombolást szolgáljuk. Felelősségünk van az igazság iránt is. Ahogy mondottam, 8. parancsolat erre kötelez, hogy tiszteljük az igazságot. De mielőtt megosztunk egy hírt vagy egy videót, érdemes feltenni a kérdést, tudom-e, hogy biztosan igaz, hiteles forrásból származik-e, nem ártok-e vele valakinek, építi-e ez a közösséget, a környezetemet, vagy csak indulatokat akarok. Tehát sok félreértés és feszültség abból fakad, hogy az emberek ellenőrzés nélkül továbbítanak információkat. Tehát te, mint keresztény ember, nem lehetsz a pletyka vagy az álhírnek a terjesztője. Küldetésed a szeretetnek a szolgálata. Minden ember Isten képmása. Ezért senkit sem szabad megszégyeníteni, kigúnyolni vagy megalázni, sem személyesen, sem az interneten. A közösségi médiában könnyen megfeledkezünk arról, hogy a képernyő másik oldalán egy érző ember ül, akinek örömei, fájdalmai és küzdelmei vannak. Jézus azt mondja, amit a legkisebb testvéreim közül egyel tettetek, velem tettétek. Ha tisztelettel szólunk embertársainkhoz, valójában Krisztust tiszteljük bennük. Ugye a gyermekek és a fiatalok életének jelentős része már online térben zajlik. Amit a felnőttek ott mondanak és tesznek, az példává válik számukra. A keresztény szülőknek, pedagógusoknak, papoknak és minden hívő embernek tudnia kell, az interneten adott példánk is nevel. Ha békét sugárzunk, békét tanítunk. Ha gyűlöletet terjesztünk, azt is továbbadják. A hiteles keresztény jelenlét ezért nem csak egy személyes ügy, hanem szolgálat. Szolgálat a következő nemzedék felé. Furcsának tűnhet, amit most mondok, kedves hallgatók, de néha a legnagyobb felelősség éppen a hallgatás. Ahogy mondottam, nem minden vitába kell beleszólni, nem minden sértésre kell válaszolni. Keresztény ember felismeri, hogy mikor kell megszólalnia, hogyan,
és mikor szolgálja jobban az igazságát a csend. A világ figyel bennünket, mint keresztényeket. Nem csak azt nézi, hogy mit hiszünk, hanem azt is, hogyan beszélünk, hogyan vitatkozunk, hogyan kiabálunk, hogyan reagálunk a kritikára. Lehet, hogy valaki soha nem olvas el az evangéliumot, de elolvassa a hozzászólásodat. Lehet, hogy soha nem lép be egy templomba, de találkozik veled az interneten. Ezért minden megszólalásunk evangelizáció is lehet. És a felelősség kultúrája a szeretetnek a kultúrájából fakad. Aki szereti Istent, az felelősséget érez a szavaiért, a tetteiért és a kommunikációjáért is. Tehát kérjük a Szent Lelket, hogy tanítson bennünket bölcsen használni

Imádkozzunk együtt közösen így, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy ránk bíztad a kommunikáció ajándékát. Add, hogy szavaink mindig igazak, szeretetteljesek és felelősségteljesek legyenek. Őrizd meg bennünket a meggondolatlan ítélkezéstől, a hamis hírek terjesztésétől, a bántó beszédtől. Tölts el bennünket a Szentlélek bölcsességével, hogy a digitális világban is Krisztus tanítványaiként éljünk, és jelenlétünk másokat is közelebb vezessen hozzád. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja. Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk. Találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt, várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, S ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.
3: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.

Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Önök a Fészek Meleg című műsort hallgatják, a mikrofonnál a szerkesztő Kertész Tibor, dicsértessék a Jézus Krisztus! Beköszöntött a nyár, ilyenkor hosszabbak a nappalok, több idő jut a családra, a közös kirándulásokra, pihenésre, és az együtt megélt élményekre is. A vakáció azonban nem csak arra ad lehetőséget, hogy kipihenjük az év fáradalmait, hanem arra is, hogy megerősítsük kapcsolatainkat egymással és Istennel. A mai műsorban arról beszélgetünk, hogyan válhat a nyári szünet a hitre nevelés különleges időszakává a családban. Megnézzük, hogyan formálhatják gyermekeinket a mindennapok egyszerű pillanatai, miért fontos, hogy a hit ne csak a templomban, hanem az otthonunkban is jelen legyen. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó rádiózást!

Beköszöntött az iskolai szünet, a nagy nyári vakáció. A gyerekek örülnek, a szülők pedig egyszerre örülnek is, egy kicsit aggódnak is, hiszen egyik napról a másikra megszűnik az iskola megszokott ritmusa. Igaz, hogy nincs reggeli sietség, nincs házi feladat, és nincsenek külön órák sem, viszont ott vannak a hosszú napok, amelyeket valahogy tartalommal kellene megtölteni. Talán sok családban már az első napokban elhangzik ugyanaz a kérdés. Anya, apa, mit fogunk ma csinálni? És ilyenkor könnyen úgy érezzük, hogy nekünk, szülőknek folyamatosan újabb és újabb programokat kell kitalálnunk. Mintha attól lenne jó a nyár, hogy minden nap történik valami különleges. Pedig érdemes feltennünk egy másik kérdést is. Vajon valóban az a legfontosabb, hogy gyermekeink soha ne unatkozzanak? Vagy inkább az, hogy ez a néhány hét közelebb vigye őket Istenhez, egymáshoz és hozzánk? A nyár különleges ajándék, olyan időszak, amikor a család több időt tölthet együtt, és ahol több az együtt töltött idő, ott több lehetőség nyílik arra is, hogy a hit ne csupán tanítás legyen, hanem megélt valóság. Szülőként sokszor azt hisszük, hogy a hitre nevelés akkor történik, amikor leülünk a gyerekkel Bibliát olvasni, vagy elvisszük a templomba. Természetesen ezek is nagyon fontosak, de talán még fontosabb az, ami a hétköznapokban történik. A gyermek ugyanis nem elsősorban azt tanulja meg, amit mondunk neki, hanem azt, ahogyan élünk. Ha azt látja, hogy türelmesek vagyunk, ő is türelmet tanul. Ha azt látja, hogy hálát adunk az étkezések előtt, számára is természetes lesz az imádság. Ha azt tapasztalja, hogy segítünk másokon, akkor számára a szeretet nem elmélet lesz, hanem egyenesen életforma. Éppen ezért a nyári szünet rengeteg olyan lehetőséget rejt magában, amely első pillantásra egészen hétköznapinak tűnik, mégis mélyen formálhatja a gyermek személyiségét. Vegyük például a házi munkát. Ma talán nem ez a legnépszerűbb téma. Sokszor mi szülők is gyorsabbnak látjuk, ha inkább egyedül elvégezzük a feladatokat. Mire megmutatnánk a gyereknek, hogyan kell megteríteni az asztalt, hogyan kell elmosogatni, vagy bepakolni a mosogatógépet, hogyan kell rendet rakni a szobájában, mi már rég túl lennénk rajta. Csak hogy ilyenkor nem csupán időt spórolunk, hanem egy egyedülálló lehetőséget is elveszítünk. Hiszen amikor egy gyermek részt vesz a család életében, nem egyszerűen dolgozni tanul meg. Azt is megtapasztalja, hogy ő fontos tagja ennek a közösségnek, hogy számítanak rá, hogy nélküle valami hiányzik. A Szentírás nagyon szépen fogalmaz erről. Pál apostol ezt írja a kolosszeieknek intézett levelében. Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget, Urunknak, Krisztusnak szolgáljátok. Milyen más megvilágításba kerül így egy egyszerű házi munka? Nem azért rakom rendbe a szobámat, mert anya rám szólt. Nem azért locsolom meg a virágokat, mert ezt várják tőlem. Azért teszem, mert a szeretet mindig szolgálni akar. Szívből akarja tenni, mintha az Úrnak és nem embereknek tennénk. És ezt a gyermek nem egy előadásból fogja megtanulni, hanem abból, hogy együtt dolgozik a szüleivel. A nyár egy másik nagy ajándéka, hogy több időnk lehet észrevenni a körülöttünk élő embereket. Mert hogy az év többi részében gyakran csak rohanunk. Reggel munkába, délután külön órára, este haza. Sokszor még a szomszédaink nevét sem ismerjük.
Pedig milyen egyszerű lenne egy családi sétát egy kicsit másképp megélni. Nem csupán sétálni, indulni, hanem nyitott szemmel járni. Megfigyelni, ki az, akinek szüksége lehet segítségre. Ki az, aki talán magányos? Ki az, aki beteg? Ki az, akinek jó lesne egy kedves szó vagy egy rövid beszélgetés? Ezekből a sétákból akár közös ima séta is lehet. Nem kell hozzá semmi különös. Csupán az a készség, hogy azt kérdezzük, Uram, ma kik felé szeretnél bennünket küldeni? Lehet, hogy az idős szomszédnak levágjuk a füvet. Lehet, hogy viszünk egy tál süteményt egy beteg ismerősnek. Lehet, hogy csak együtt elimádkozunk egy mi atyánkot, vagy akár egy teljes rózsafűzért felajánlva valakiért. A gyermekek ilyenkor tanulják meg, hogy a keresztény hit nem ér véget a templom kapujában. Jézus követése ott kezdődik igazán, ahol kilépünk az emberek közé. És talán ez a nyár legnagyobb lehetősége is. Nem csupán emlékeket gyűjteni, hanem olyan élményeket adni gyermekeinknek, amelyek egész életükben elkísérik őket. Mert könnyen lehet, hogy évekkel később már nem fognak emlékezni arra, hogy melyik nyáron, melyik élményparkban, vagy melyik tengerparton jártak. Arra viszont nagyon is emlékezni fognak, hogy együtt imádkoztak a családdal, hogy együtt segítettek valakin, és hogy otthon természetes volt beszélni Istenről. A hit ugyanis legtöbbször nem a rendkívüli eseményekben növekszik, hanem a hétköznapok apró, hűséges döntéseiben. És a nyár talán éppen azért olyan értékes időszak, mert ezekből az apró döntésekből sokkal több születhet.

Az előző részben arról beszéltem, hogy a nyári szünet nem csupán arra való, hogy kitöltsük a gyermekeink idejét. Sokkal inkább arra, hogy megtöltsük a szívüket. Hiszen a hitre nevelés nem néhány különleges alkalomból áll össze, hanem azokból a hétköznapi pillanatokból, amelyeket együtt élünk meg velük. Talán minden szülőnek ismerős az az érzés, hogy szeretne minél többet átadni a gyerekének. Megtanítani imádkozni, megismertetni vele a Bibliát, elvezetni a templomba, és ez mind nagyon fontos. De ahogy telnek az évek, egyre világosabbá válik, hogy a gyermekek nem elsősorban a szüleik szavait jegyzik meg, hanem az életüket. Lehet, hogy egy családi áhítatból csak néhány mondatra emlékeznek majd. Arra viszont biztosan emlékezni fognak, hogy apa minden este letette a munkáját, és volt ideje rájuk. Arra is emlékezni fognak, hogy anya nem csak arról beszélt, mit jelent szeretni a fele barátot, hanem amikor egy idős szomszédnak segítségre volt szüksége, természetes volt számára, hogy megálljon és segítsen neki. A hit valójában így öröklődik tovább, nem könyvekből, nem előadásokból, hanem a mindennapi életből. Éppen ezért a nyári szünet egyik legnagyobb ajándéka, hogy lelassít bennünket. Végre nem kell minden reggel az órát figyelni. Több idő jut beszélgetni, együtt dolgozni, kirándulni, vagy egyszerűen csak jelen lenni egymás számára. És ezekben az egyszerű helyzetekben egészen természetesen kerülhet szóba Isten is. Amikor például átválogatjuk a kinőtt ruhákat, könnyen mondhatjuk azt, hogy ezeket már nem használjuk, vigyük el valahová. De mennyivel többet jelent a közben a gyermekünkkel, arról is beszélgetünk, hogy valaki számára ezek most nagy örömet jelentenek. Hogy vannak családok, akiknek ez valódi segítség. Ilyenkor nem csak adományt viszünk, hanem a gyermek szívében is elültetünk valamit. Azt a felismerést, hogy amink van, az ajándék, és az ajándékot tovább lehet adni. Ugyanez történik akkor is, amikor közösen bekapcsolódunk egy plébániai táborba, egy karitatív programba, vagy csak úgy egyszerűen segítünk valakinek a környezetünkben. A gyermek ilyenkor nem azt tanulja meg, hogy időnként jót kell tenni, hanem azt, hogy a keresztény ember számára a szolgálat ugyanolyan természetes, mint a lélegzetvétel. Jézus sem azért szolgált másokat, mert volt rá ideje. Azért szolgált, mert ilyen volt a szíve. És ezt a lelkületet szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek is. Persze nem csak a szolgálatban nevelhetjük őket. A nyár arra is lehetőséget ad, hogy újra megtanuljunk hálát adni. Az iskola év végén talán meg sem állunk egy pillanatra, hogy végig gondoljuk, hány ember dolgozott azért, hogy a gyermekünk fejlődhessen. Tanítók, hitoktatók, edzők, nagyszülők, mennyi ember szeretette vette körül őket. Jó lenne néha ezt ki is mondani, egy köszönő levéllel, egy telefonhívással, vagy egy személyes találkozással. A hálát ugyanis ugyanúgy tanulják a gyermekeink, mint az imádságot, tőlünk. És talán a nyári reggelek is mások lehetnek, nem kell rohanni az iskolába, nem csörög olyan korán az ébresztő. Talán jut 10 perc arra, hogy közösen elolvassunk egy evangéliumi részletet. Nem kell hosszú magyarázatokat fűzni hozzá, néha elég egyetlen kérdés: szerinted ma mit mond nekünk Jézus ezzel az igével? Meglepődnénk, milyen mély válaszok érkeznek néha a gyerekeinktől. A nyár végén valószínűleg egyik gyermek sem fogja felsorolni, hogy hány bibliai részt olvastatok el együtt,
de lehet, hogy egész életére megmaradt benne annak az emléke, hogy reggelente együtt nyitottátok ki a Szentírást, este pedig közösen adtatok hálát a napért. És végül talán a legfontosabb, hogy a hit nem egyik napról a másikra növekszik. Ahogyan egy fa sem egyetlen nyár alatt lesz hatalmassá, úgy a gyermekeink lelke is lassan fejlődik. Minden közös ima, minden őszinte beszélgetés, minden szeretetből végzett szolgálat egy-egy újabb mag, amelyet Isten kegyelméből elültetünk benne. Lehet, hogy mi még nem látjuk a termést, talán hosszú évek múlva érik be, de Isten egyetlen szeretetből elvetett magot sem hagy elveszni. Ezért ne akarjuk tökéletessé tenni ezt a nyarat. Ne akarjunk minden napra különleges programot szervezni. Inkább arra törekedjünk, hogy gyermekeinkkel együtt minél több valódi pillanatot éljünk meg. Mert ezekből a csendes, egyszerű, hétköznapi percekből épül fel az a hit, amely később megtartja őket. Kívánom, hogy ez a nyár ne csupán szép emlékeket adjon családjainknak, hanem olyan közös élményeket is, amelyek közelebb visznek bennünket egymáshoz és Krisztushoz.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkeztünk. Ma arról gondolkodtunk együtt, hogy a nyári szünet mennyi lelki lehetőséget rejt magában. Láttuk, hogy a hitre nevelés nem elsősorban különleges programokon múlik, hanem azokon a hétköznapi pillanatokon, amikor együtt imádkozunk, együtt szolgálunk, együtt beszélgetünk és együtt keressük Isten akaratát. Ha sikerül otthonainkban olyan légkört teremtenünk, ahol természetes az imádság, a hála, a megbocsátás, az egymásra figyelés, akkor gyermekeink a legfontosabb örökséget kapják tőlünk, az élő hit példáját. Kívánom, hogy ez a nyár valóban áldott idő legyen minden család számára. Legyen benne sok öröm, sok közös élmény, és mindenek előtt sok olyan csendes pillanat, amikor együtt megtapasztalhatják Isten közelségét. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Ha Isten is úgy akarja, két hét múlva ismét találkozunk a Fészek Meleg következő adásában. Addig is kísérje életüket és családjaikat a mindenható Isten áldása. A műsor szerkesztőjét, Kertész Tibort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Két szálfát hoztak Ámon udvarára. És szólt a főpap:
1: Ámon, jól figyelj! Kereszt legyen, ne félj! Meg lesz az ára. Durva, nehéz, ne farag rajt sokat. Sürgős.
0: És Ámon munkához fogott. Fejszecsapások hullottak a fára, akkor hajnalodott. Felkelt az asszony is, a gyermek is.
2: Édesapám, milyen két furcsa fa? Mi lesz belőle?
3: Eríts, Salomé, ne is kérdezd.
0: Döbbent föl az apa, és Salomé vidáman elszaladt. Milyen erős a nemrég béna láb. De jó is volt Jézushoz vinni őt, követve szívük halk sugallatát. Csodálatos volt az a pillanat. Ámon dolgozik. Készül a kereszt. Nehéz a szíve. Ki is hordja majd? Valami gyilkos, lator, lázadó, nyomorult emberteste függ le rajt? Akárki, annak nem hirdetett bocsánatot szelít názáreti, mint ő neki. A kis Salomé sírva jő megint.
2: Édesapám, ne ácsold azt a fát. Valami úgy fáj a szívem körül.
0: Ámon az ács verejtéket törül. És két pribék cipeli már tova.
3: Hova, emberek? Csak azt, hogy hova? Kinek? Szóljatok! Két kérges kezem keresztet, mást minden nap annyit ácsolt, de soha semmit ilyen nehezen.
4: Valami hamis proféta volt. Jézus. Hiszen hallhattad a nevét. Nem emlékszel rá?
3: Jaj. Emlékszem.
4: Ámon, vidd már a pénzt, kell a kereszt. Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki. Ha igazán Isten fia, ne félj, majd leszáll róla názáreti. Ő rajta lesz, nem a te válladon.
0: Ámon csak áll, s két szót dadok szüntelen.
3: Nem adom, nem adom.
4: Megvettük, Ámon, mi közünk veled. Ácsolhatsz egyet önmagadnak is. Ma az ács fia, holnap meg az ács.
3: Nem, nagy urak, kérlek, ma engemet, én rám sújtson le ostor, kalapács. Ártatlan ő, annyit vétkeztem én, a gyermekemet gyógyította meg. Ha vért akartok, itt van az enyém.
4: Elég volt, Ámon, vidd a pénzedet.
0: Kavargó, lármás gyülevészmenet. Látni akarnak, egymáson taposnak.
5: Mi hogy vérzik, mi már megint verik, oda nézzetek, már megint leroskad.
0: Kihederítene rá, hogy valaki ott tördeli kezét a vadmenetben.
3: Nem az övé, az enyém, az enyém. Nekem adjátok, az az én keresztem.
0: Csak másnap reggel vetődik haza. Semmit se szól, semmit se kérd az asszony. A nagy kereszt ott állt a Golgotán. Ő fennmaradt, hogy álmatlan virrasszon és faggassa a kereszt titkait, a nagy keresztét. Hiszen az övé volt, ő ácsolta. Virrasztott végtelen, míg el nem kezdett pirkadni az égbolt. Most hazajött. Az asszony is remeg. Egymásra néznek, sír bennük a bánat, szívükbe hasít az a kacagó, boldog gyermekhang. Szegény Salomé, szegény, ó, mit se sejt.
2: Édesapám, álmomban láttam ám édesapámat. Ékes királyi széket faragott, két nagy-nagy fából, s az Úr Jézus ráült. Koronája volt, de egészen olyan volt, mint mikor meggyógyította a lábom. Fényes angyalok álltak körülötte, és uralkodott az egész világon. Édesapám, ugye gyönyörű álom?
0: Ámon sötét szeme látóra tágul.
3: királyi széket haragtam neki, és uralkodik az egész világon. Királyi szék lesz véres keresztfából. A te váltságod az ő vére, Ámon. Igen, kis Salomé.

Imám a betegekért. Nagy Veronika ima verse. Drága mennyei atyám, édes Jézusom, ima versem által a szenvedő betegekért imádkozom. Kérlek téged, Istenem, könyörülj a beteg emberen, ki esdeklőn s könyörögve így kér. Uram, kérlek segíts, gyógyíts meg engem, hisz nagyon beteg vagyok, és reménytelen. A betegség és fájdalom felemészti testem, bánat ül a szívemen, s gyötrődik a lelkem. Uram, kérve kérlek, segíts gyógyulásában a beteg embernek, gyújjon fel a remény újra a szívében, betegség, fájdalom múljon el testében. S téged dicsérve, hálaimád zengve, éljen ő újra, erőben, egészségben. Uram, esdve kérlek, adj erőt a beteg elgyengült lelkének, adj új reményt a sajgó szívének, enyhülést fájdalmas szenvedésében, s kérlek, adj újra egészséget meggyötört testének. Köszönöm. Amen.

Uram Jézusom, jaj, én nem tudom. Judásod vagyok-e, vagy Pétered, vagy egy a farizeusok közül, ki üres életének nem örül, s kiontja mégis újból véredet, s hazudik újból minden új napon. Vagy jobbik esetben Pilátusod vagyok, ki mossa hűvösen kezét is véli, kívül áll a dolgokon. Vagy vagyok még jobb, éjféli beszéd, Nikodémus éjféli surranása, félig szégyelli és félig imádja titokban fölkeresett mesterét. Vagy ennél is jobb vagyok, úgy lehet. Én József az arimatiai, ki kertjében a temető helyet. S tovább, Tamás, talán Tamás vagyok, aki csak akkor hisz, a láts, tapint, s hálásan csak a dicsőült sebekből vonja vissza fekete ujjait. Legeslegjobb mégis akkor vagyok, ha felbugok, hiszek hitetlenül, Uram Jézus, légy segítségemül. Akárki legyek én ezek közül, és bizony mondom, hogy mindenik vagyok, a többiekkel összefogóckodva, szörnyű kórusban feléd jajdulok. Uram Jézus, menj től a pokolig, s pokoltól mennyig ívett szenvedésed, és megkóstoltál ecetecs epét, de egyet mégsem, azt, hogy mi a vétek. Azt is, hogy ne, ahogy egy Isten kóstol ki a fekére csókkal rálehel. De nem úgy, Uram, nem azzal az ízzel, mint ki a bűnt maga követte el. És nézi némán is kővé meretten, borzadva, vagy már érzéketlenül, bűnből, hogy lesz bűn gombaszaporán. Egy félrecsúszás ezer újat szül. Üvöltene, hogy jutottam ide? Újjá születni, hova, meddig menjek? És forgolódik verejtékes ágyán. Bűnösnek higgye magát, vagy betegnek? Kutatja kínnal átkát önmagában, majd vadul nekivág a végtelennek. Megelevenül sziszegő kígyókkal, rémekkel népes lesz a bűnbozót. Rátekerőznek a megfulladóra, s már a jó akarat is átkozott. A szeretet is kártevő csupán. Romlás már minden lépés, mozdulás. A bánat engesztelő kenetéből dühöngés lesz. A teremtő hibás. Miért így alkotott, gyenge nyomorultnak? Vagy miért nem adott tiszta szenvedést? Miért engedte, hogy a fertőbe hújjak? Uram, mindezek te tőled elmúltak. A pohár alján a végső üröm elmúlt te tőled, és megkímélődtél. Átmentél tisztán a földi tüzön. Te nem árultál el senkit soha, te soha senkit nem tagadtál meg. Nem hazudtál, és te hozzád a szenny még gondolatban sem férkőzhetett. Szentül álltál, és kívül a világon. S hidegen mégsem vontad ki magad. Biráidra te emelt fővel néztél, s nem titkoltad világosságodat. Visszafogtad az értet fogott fegyvert. Fogtak-e fegyvert szentebb ügy nevében? De neked nem kellett a mások vére. És hinni, hinni könnyű volt neked. Te s az atya egy voltatok bizony, akkor is, amikor pokolra szálltál, tudtad, megdicsősz harmadnapon. Uram, rettentő szenvedéseidnek teljéből Isten törölt egy vonást. Nem ismerted az ember őrülést, nem ismerted a lelki furdalást. Nem éreztette hegytetőkön járó, mély örvény húzású az ingovány, a lápvirága mély kívánatos, a lidérc milyen kék lángú talány. Még a kísértésed is lelki volt, még a sátán is a csúcsokra vitt, nem ismerted. Nem ismerted, Uram, a szív leggyilkosabb gyötrelmeit. Megaláztak, megköbdöstek, Uram, ahogy ember te földön csak lehet, de benned mártírmámor muzsikált ember fölötti. Nem érdemled meg. Uram, te tőled mégiscsak elmúlott a pohár alján a végső üröm. Nem hajtottad fel a teljes pohárt, átmentél tisztán a földi tüzön.

Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torsz hamisításnak érzem vonalait, színeit. Soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy, ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éjség síralomvölgyeit, s gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai. Hangot fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott ruhádon vastagon ült a nagy út pora, sovány, széltől naptól cserzett arcodon bronzvörösre gyúlt a sárgaság, két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén

0: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvénnyé vált, a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felé tett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet, a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke, elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szent Atya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiano-ban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned! 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében, és mintegy tőle tanulva, nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozza magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írt a Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánusz 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdéli pontján Cornwallban kötöttek ki, Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus burgund uralkodó egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetes életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetes életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a Székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
0: A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. 6 napos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi Kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az arándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti a zarándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Adjutusz testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az öt szerzetes tanúságtétele annyira ékes szóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet, vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A hat szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. Hat napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesitől a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van,

0: mindenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: lettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűza mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

És ha jövőtől tudok is mondani, és minden titkot, tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyekről, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Pedagógus családból származom, és így nekem is az első diplomám az egy tanári diploma volt. Az iskolában, ahol tanítottam, a gyerekek, akik akkor nem voltak sokkal fiatalabbak nálam, vagy én nem voltam sokkal idősebb náluk, nagyon sokszor hozzám fordultak mindenféle olyan problémával, ami inkább így a serdülőkori problémákat érinti. Úgyhogy időnként a szülők már úgy kerestek, hogy az iskola pszichológust. Mondom, hogy én nem vagyok pszichológus, én csak egy tanár vagyok. Következő év tavaszán jelentkeztem az ELTE-re, pszichológia szakra. Nagyon jó szakember lehetek, akár én vagy más, de hogyha nem hitelesnek látja a szeretetet, az elfogadást, az az ember, aki oda segítségért fordul, vagy akár a saját családom, akkor tényleg semmit nem ér az egész tudomány. Csináltam már olyat, hogy kimentem iskolába. Nagyon értelmes, de magatartászavaros gyerekről van szó. Nyilván a szülők is azért preferálták, mert hogy engem egy kicsit pajsként vittek oda, de maga a pedagógus is örömmel vette ezt a fajta meglátogatást. És mikor meglátott a gyerek, oda rohant és átölelt, és amikor az anyukáját meglátta, akkor megállt mellette vigyázba. A szeretet az tényleg egy belülről fakadó érzelem, a saját valónkból, és azt látom, hogy ez működik.

Dr. Földi Rita pszichológusnak, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetőjének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: Rádió.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, kegyelmez.
2: Krisztus, kegyelmez.
1: Uram, irgalmaz.
2: Uram, irgalmaz.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, szüzeket termelő vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az örök élet záloga.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
2: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Hát szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Öröm ismerkednünk Jézus Krisztussal, az ő nevével, Anya Szent Egyházunk tanításával, melynek foglalatát megadja számunkra a Katolikus Egyház katekizmusa. Az egyház tankönyvének két alappillére a Szentírás és a Szent Hagyomány, az egyház következtetései, nyilván zsinati megfogalmazásai is, dogmái, ezeket a hagyomány hűtő fogalmába soroltam most be. Jézus Krisztus nevével ismerkedünk, megismerhettük már a Jézus nevet, annak igazi küldetés jellegét, Isten megszabadít, ennyit jelent Jézus neve, és ő valóban azért jött, hogy kiszabadítson minket a halál rabságából, és megadja, megnyissa számunkra a mennyországot. A küldetés neve valójában az a Krisztus név, az a fölkent, a messiás szó, és a fölkent állapotban az Istenhez tartozás, az isteni küldetés megfelelősége szerepel, amit maradéktalanul mindvégig, mind halálig Jézus engedelmesen teljesített. És most egy harmadik név megközelítéshez érkeztünk, a katekizmus tanításában külön tanítói szakasz kezdődik azzal a címmel, hogy Isten egyszülött fia. Tehát megismertük a Jézus nevet úgy önmagában, megismertük a Krisztus nevet önmagában, és most arról beszélünk, mit jelent, hogy Jézus Isten egyszülött fia. Mindezt a katekizmus 441-es pontjával kezdődően fogja kifejteni számunkra a katekizmus. Nagyon sok bibliai idézet szerepel itt is. Az Isten fia címet az Ószövetségben angyaloknak, a választott népnek, Izrael fiainak és királyainak adták. Ezekben az esetekben fogadott fiúságot jelent, mely Isten és teremtmények között sajátosan bensőséges viszonyt létesít. Amikor a megígért messiás királyt Isten fiának nevezik, a szóban forgó szövegek szó szerint értelme nem jelenti szükségképpen, hogy több, mint egy ember. Azok, akik így Jézust Izrael messiásának nevezték, valószínűleg nem akartak ennél többet mondani. Nézzünk egy-két utalást, idézetet a megígért messiás királyról, Isten fiaként való emlegetéséről. Itt szerepel a Krónikák első könyvének egy idézete. Na de vajon mit olvasunk itt az Ószövetségben, a Krónikák első könyvében? Nézzük meg a 17. fejezet 13. versét. Itt Nátán próféta jövendőlését olvashatjuk a 17. fejezetben, és a 13. vers így fogalmaz. Először is miről van itt szó? Arról, hogy Dávid már házában lakott, és házat akart építeni az Úrnak, de az Úr ígérte meg Dávidnak azt, hogy ő fog házat építeni, és azt mondta a prófétának, ezt közölt tehát szolgámmal Dáviddal, ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a juhok mögül, hogy népem fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és megsemmisítettem előtted minden ellenségedet. Olyan hírnevet adok neked, amely fölér a legnagyobbakéval a földön. Lakóhelyet adok népemnek, Izraelnek, letelepítem, hogy azon a helyen lakjék, és ne hányódjék tovább. És aztán majd akkor, amikor megtérsz, majd atyáidhoz megőrzöm utánad ivadékokat, egyik fiad lesz az, és én megerősítem királyságát, ő épít majd neked házat, és én örökre megszilárdítom trónját. És most jön az Isten fiúságra való ígéret, a 17. fejezet 13-as verse. Atya leszek, ő pedig fiam lesz, és nem vonom meg tőle kegyelmemet, mint ahogy megvontam elődöttől, megtartom mindörökre házamban, országomban, és trónja szilárd lesz örökre. Nátán közölte Dáviddal ezeket a szavakat, az egész kinyilatkoztatást. Tehát Isten a fiának ismeri el a királyt, és tudjuk jól a bizonyos zsoltárokban, és a második zsoltár kiváltképpen a második fejezet, a második zsoltár, a zsoltárok könyve második fejezete valójában a második zsoltár, és annak a 7. versét idézem. A zsoltárokat imádságként használjuk, de jövendőlések is rejlenek ezekben a szép imákban. Egyébként is Dávidnak szoktak zsoltárokat tulajdonítani, vagy a zsoltárok könyvét, de nézzük meg a második zsoltárt, amelyben a messiási dráma címet viseli ez a szép imádság. Annak 7. verse így hangzik. Az Úr végzését hirdetem, ő így szólt hozzám, a fiam vagy, ma adtam neked életet. És azok a zsoltárok, amelyeket esetlegesen a király koronázáskor imádkoztak, azok még inkább alátámasztják azt, hogy a király, mint fogadott fia Istennek áll a népének az élén. Itt van tehát Isten egyszülött fia, messiási cím, vagy kifejezés Jézusra vonatkozóan, vagy az ő nevének egy sajátos megnyilvánulása. Ezek az előbb említett példák, vagy a királyra, messiásra vonatkozó utalások, ezek a fogadott fiúság értelmében játszanak szerepet, és így kell ezeket értelmezni. Ez nem érvényes Péterre, amit előbb hallottunk, hogy Jézust Izrael messiásának nevezték, vagyis ez a megközelítés már Péter apostolra nem érvényes, amikor megvallja Krisztust, mert amikor megkérdezi az Úr Jézus, hogy kinek tartják őt az emberek, és akkor azt mondja Péter, így vallja meg Jézust. Úgy vallja meg őt, mint Krisztust, az élő Isten fiát. Mert Jézus ünnepélyesen válaszol neki, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Itt Szent Máté evangéliumát idézzük, és amikor éppen ez a felvétel történik itt a, illetve élőadásban még a mai napon, éppen Szent Péter és Pál apostolok ünnepe van, és itt van Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát, ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért is vettem elő az olvasmányos könyvet, mert éppen a mai napnak az evangéliuma volt, tehát Szent Péter és Pál apostolok fő ünnepén hangzik el ez az evangéliumi hitvallás, amit a tanítványok nevében, nem csak a maga nevében, hanem egy közösség nevében mond el Péter Jézusnak, ti kinek tartotok engem? És ezért mondja még végül azt, hogy te, Simon Jónás fia, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, mert ő képviseli ebben a szilárd hitben és hitvallásban a közösséget. Péter apostol lesz az, aki megtartja Isten népét, Jézus követőit a hit egységében, ő az egység jele is ezáltal, hogy ő a főapostol lett, ez nem egy hatalmi tekintély, hanem az egységet jelképező tisztség Péter apostol a szikla személyében. De miért? Mert hogy ő tudta jól megfogalmazni és megvallani tiszta hittel, hogy ki ez a Jézus, te vagy Krisztus, vagyis te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És ha már azt mondtuk, hogy Péter és Pál ünnepén halljuk ezeket a gondolatokat, hasonlóképpen mondja Pál a damaszkuszi úton történt megtérésével kapcsolatban, amit leír a Galatákhoz írt levele első fejezetében, a 15.

Pál vall arról, hogy hogyan lett aztán Jézus apostolává, hogy hirdessem a pogányoknak azt, amit kinyilatkoztatott neki az Isten, a fiát, Jézust, mint Isten fiát kell hirdetnie a pogányoknak. Ez a hitvallás volt kezdettől fogva az apostoli hit középpontja, és elsőként Péter, mint az egyház szikla alapja, vallotta ezt meg. Hiszünk mi is, hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, ugye, és aztán hiszünk Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Tehát a hitvallásunk is megvallja ezt a hitet, megvallja az apostoli hitet, amit Péter már megfogalmazott. Menjünk tovább a 443. pontra. Ha Péter föl tudta ismerni a Messiás Jézus Isten fiúságának transzcendens jellegét, ez azért történt, mert ezt maga Jézus világosan tudtára adta. És hát, ahogy Jézus vallja Péterről, vagy magyarázatként mondja talán, ahogy előbb hallottuk, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Mert a hit állításait azt nem lehet emberi értelemmel kitalálni, még felfogni is nehéz, bár nem felfoghatatlan, mert a transzcendens dolgokat, a tapasztalati valóságot, meghaladó dolgokat, amelyek hitünk tárgyát, alapját képezik, ezeket azért fel tudjuk fogni, csak nem tudjuk alátámasztani kézzelfogható módon. Azért transzcendens. Ugyanakkor mégiscsak, amilyen ismeretekhez jutunk, azok már az értelmünk területére tartoznak, hogy azokat megismerjük és próbáljuk felfogni. Ezeket nem egy alkalommal és a bibliai kinyilatkoztatást tekintve pedig a teljes egészében isteni kinyilatkoztatás alapján tudhatjuk. És éppen ezért, amikor Péternek maga a mennyei atya nyilatkoztatja ki azt, hogy ki ez a Jézus, akkor ő egy természetfeletti tudás birtokába kerül. Ha Péter föl tudta ismerni a Messiás Jézus Isten fiúságának a transzcendens jellegét, ez azért történt, mert ezt maga Jézus világosan tudtára adta. Jézus a főtanács előtt vádlói kérdésére, mi volt a kérdés, Lukács 22:70, tehát az ő kérdésükre azt mondja, tehát te vagy az Isten fia? Erre mit válaszol Jézus? Ti mondjátok, hogy én vagyok. Tehát alátámasztja, mint egy jóvá hagyja azt, hogy az emberek már erről beszélnek, hogy ezt az ismeretet már birtokolják, mert hogy Jézus maga beszélt már erről, és ezt azért továbbadták az ő hallgatói. Már sokkal korábban fiúnak nevezte magát, aki ismeri az atyát, aki különbözik a szolgáktól, akiket Isten korábban küldött az ő népéhez, aki fölötte áll még az angyaloknak is. A maga fiúságát megkülönböztette tanítványait fiúságától azáltal, hogy sohasem mondta a mi atyánk, csak amikor parancsolta nekik, hogy ti, tehát így imádkozzatok, hogy mi atyánk. Mert kiemeli a különbséget az Úr Jézus akkor, amikor ő, mint Isten fia, személyesen azt mondja, az én atyám, és atyám,

0: azt küld, atyám elküldött, azt hoztam el, amit atyámnál láttam. És aztán meg is különbözteti így szó szerint, amikor azt mondja az én atyám és a ti atyátok. Megint szükségünk van a Szentírásra, mert csak ilyen rövid utalások nem elégségesek ahhoz, hogy mindent megértsünk. Tehát arról volt itt szó, hogy Jézus megvallja magát, elismeri és alátámasztja az emberek megismert véleményét, vélekedését e tekintetben, és amikor megkérdezik a fő tanács előtt, mert ott volt ez igazán kérdés, ne feledjük el, hogy a fő tanács a zsidó népvallási vezető testülete, vagy ítélkező, vagy törvényhozó testülete is. Ott az igazi kritikus kérdés, vagy kényes kérdés az ő Isten fiúsága volt, mert ez számított káromkodásnak, hogy Istennel tette magát egyenlővé, hogy ő magát Isten fiának mondta, vagy isteni dolgokat cselekedett, és ezt isteni hatalommal tette, vagyis Istennel egyenlővé tette magát. Ez lett aztán a káromkodás, ami miatt a főtanács kérhette az ő halálos ítéletét. Pilátus előtt pedig ma így szokták mondani, hogy előveszik a politikai kártyát, ugye ilyen kártyákról szoktak beszélni, hogy na most melyik lapot húzzuk elő, amivel elérjük a célunkat. Hát Pilátus előtt a királyságát hozták elő, feltüntetvén esetleg a veszélyeket, hogy hát ő királlyá teszi magát, és aztán a felirat is, erről már beszéltünk ugye a királyság fogalmáról, de az a Pilátus előtti hallgatás és a Pilátus ítélete területén játszott szerepet, és amikor a nép kiáltozik, hogy nekünk nincs királyunk, csak császárunk, amikor Pilátus azt mondja, hogy én feszítsem meg a ti királyotokat, és tehát király vagy te, igen, én király vagyok, az én országom nem ebből a világból való, mondja az Úr Jézus, de mégis, és ezzel egy kis borsot tör a főtanács tagjainak az óra alá, amikor mégiscsak azt iratja fel Pilátus az Úr Jézus keresztfájára, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. De itt ez a jelenet a főtanács előtt van, ahogy tehát idéztem, hogy Lukács evangélium a 22.70, akkor erre a kérdésre, tehát te vagy az Isten fia, azt válaszolja, ti mondjátok, hogy én vagyok. Nézzük meg azt az idézetet, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ő ismeri az atyát. Máté evangéliumához kell megint lapoznunk. 11. fejezet, 27. verse. Nézzük itt, mit olvasunk, 11.27. Jézus saját magáról beszél, nem csak beszél, inkább imádkozik, és imájába foglalja az Isten fiúságát. Abban az időben Jézus ezeket mondta, dicsőítelek, atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, vagyis az ő tanítását, és kicsinyeknek nyilatkoztattad ki. Igen, atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Így beszélt tehát Máté evangéliuma szerint Jézus önmagáról és az Isten fiúságáról, és személyesen egyes számban megfogalmazva a mennyei atyáról. és aztán megkülönbözteti magát a szolgáktól, akiket Isten korábban küldött az ő népéhez. Megint Máté evangélium 21.34. Nézzük meg, itt mit olvasunk. Példabeszéd a gyilkos szőlőművesekről. Halljatok egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott és őrtornyot épített, aztán bérbeadta a szőlőt műveseknek és elment idegenbe. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a termést. És aztán sorra megölik a szolgákat, és vagy megverik őket, elzavarják őket. És itt van a 37-es vers, végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolták, a fiamat csak megbecsülik, de amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, így biztatták egymást, itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Ez a példabeszéd, tehát beszél szolgákról, akiket oda küldenek a szőlőművesekhez. A szőlőművesek a népet, vagy a népvezetőit képviselik, akik aztán a szőlős gazda igaz fiát halálra adják. Ebben Jézus már önmagáról és az ő áldozatáról beszél ebben a példabeszédben. És még fölött áll az angyaloknak is, ez meg Máté 24.36. Az éberségre hívja fel a figyelmet itt az Úr Jézus, Máté evangéliuma 24.36-os vers. Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, még az ég angyalai sem, csak az Atya. Az emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. Vízözön előtti napokban ettek, ittak, nősültek, férhez mentek, egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, amely el nem sodorta minnyájukat. Ez az idők végéről, a világ végéről szól, amelynek nem árulja el Jézus az időpontját, és itt hivatkozik arra, hogy még az angyalok sem tudják, ez csak az Atya tudja, és tulajdonképpen Jézus is tudja, vagy tudhatja, mert Atyám mindent átadott nekem, mondta egy más helyütt, de ezt nem közli az ő második eljövetelét. És végül a János evangélium 20.17, ami még itt egy záró gondolatként szerepel, ezt gyorsan elolvassuk a mai hittanóránk végén. Itt pedig arról beszél Jézus a tanítványainak, így szólt hozzájuk, tehát ez a János evangélium 20.17-es, megmutatja Tamásnak a kezét, az oldalát, és Tamás felkiált, én Uram, én Istenem, és akkor így csodálatosan kinyilatkoztatja magát, amikor a feltámadása után megmutatja magát, és ezt a kifejezést használja rá Tamás, hogy én Uram, én Istenem. Tehát Jézust, mint Isten fiát vallja meg. És aztán, amikor fölmegy a mennybe, vagy előtte nyilván elmondja azt, hogy felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, a ti Istenetekhez. Tehát itt van az a megkülönböztetés, amelyben Jézus az Isten saját fiának jelöli meg magát, és ez más fiúság, mint ahogy az hívei, a követői lesznek Isten fiaivá a keresztség által. Jézus az egyszülött fiú, mi pedig a fogadott fiúk, fiak, vagyis Isten fogadott gyermekei vagyunk. Ennyi fért bele a felnőtt katekézisünk mai adás idejébe. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem minnyájatokra, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Giuliani Szent Veronika, kapucinus apáca. Veronika életét a szenvedés misztikája határozta meg. 1660-ban született az olaszországi Mercatellóban. Tehetős szülők hetedik gyermeke volt, s már gyermekként befelé forduló, elmélyedést és magányt kedvelő léleknek mutatkozott. Még más gyermekek játszottak, ő a gyermek Jézussal és a szűzanyával beszélgetett. 17 évesen, miután apja akarata ellenére egész sor nemesi kérőt elutasított, belépett a kapucinus apácák kolostorába Città de Castellóban. Szerzetes neve Veronika lett, s 1678-ban letette fogadalmát. Napról napra világosabban megmutatkozott, hogy ebben a szerzetes nőben megújul az Úr szenvedése, hasonlóan Assisi Szent Ferencéhez, aki mintegy 500 évvel korábban láthatóan viselte testén az Úr sebb helyeit. Már szerzetes élete előtt nagyon vonzódott a keresztre feszített Jézushoz. Első misztikus élményei is a megfeszítetről szóltak. A megfeszített Krisztus egy látomásban megmutatta neki szenvedése kelyhét is. Jézus a saját szenvedésében részesítette Veronikát. Fején láthatóvá váltak a tövis korona nyomai. 36 évesen megkapta az oltalsebet. 3-4 hónappal később az Úr többi seb helyét is. Több mint 30 évig viselte a stigmákat. A hosszú idő alatt megértette az Úr szándékát, aki általa akarta a világot ismét a szenvedésre emlékeztetni, és ezzel áldozatvállalásra készíteni. A szenvedés annyira lefoglalta testét és lelkét, hogy sikertelenül próbálta méltatlansága tudatában minden erejével elrejteni a stigmákat az emberek elől. A szigorú rendi regulája megviselte gyenge egészségét, szenvedett amiatt is, hogy jezsuita gyóntatóatya parancsára részletesen föl kellett tárni a belső világát. Naplót kellett vezetnie, mindent följegyezve, amit Isten a lelkében művelt. A naplót később 10 kötetben adták ki. A benne olvasható rendkívüli dolgokat sok szemtanú megerősítette. Életének rendkívülisége természetesen gyanút és bizalmatlanságot keltett. Valódi-e mindez, vagy csupán színlelt? Esetleg beteges jelenség, netán az ördög kísértése. A legnagyobb ellenfele saját apátnője volt, aki mindent megtett, hogy az igazságot kiderítse. 5 évig kenyéren és vízen böjtöltötték. Orvosai a tövis korona okozta szüntelen fejfájást az akkori gyakorlat szerint izzóvassal akarták gyógyítani, sebhelyeit egyházi jóváhagyással megalázó és fájdalmas vizsgálatoknak vetették alá. Az esetleges hitbeli tévedések elkerülése végett a legfőbb egyházi hatóság, a római Szent Officium a püspökre bízta Veronika szemmel tartását, felügyeletét, ez megszégyenítő zaklatásokkal is járt. Megfosztották újonc mesternői tisztségétől, melyet 2 évvel a stigmatizációja előtt nyert el. Elvesztette azt a jogot, hogy a kolostori közösségben választó vagy választható lehessen. Megtiltották neki, hogy hét közben részt vegyen a zsolozsmán és a szentmisén. Vasárnap leghátul az ajtó mellett állva részt vehetett a szentmisén, de áldozáshoz nem járulhatott. 50 napra bezárták a beteg cellába, s megtiltották számára mindenféle levelezést és érintkezést a nővértársaival. Valóban eleven kálvária lett, amint a gyóntató atya kifejezte. Végül elérkezett a fordulat. A püspök jelentette Rómába a vizsgálatok és a megfigyelés eredményét. Veronika hite kifogástalan, engedelmessége töretlen, a misztikus jelenségek pedig szakadatlanul folytatódnak. A pápa visszavont minden parancsot és tilalmat, s röviddel ezután A nővérek egyhangúan apátnővé választották. 11 évvel később, 1727. július 9-én halt meg.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Ismerd meg önmagad. Nem találhatjuk meg magunkat önmagunkban, csak másokban. Viszont mielőtt másokhoz fordulnánk, önmagunkat kell megtalálnunk, mondta Thomas Merton.

0: két szálfát hoztak Ámon udvarára. És szólt a főpap:
1: Ámon, jól figyelj! Kereszt legyen, ne félj! Meg lesz az ára. Durva, nehéz, ne farag rajt sokat. Sürgős.
0: És Ámon munkához fogott. Pejszecsapások hullottak a fára, akkor hajnalodott. Felkelt az asszony is, a gyermek is.
2: Édesapám, milyen két furcsa fa? Mi lesz belőle?
3: Eríts, Salomé, ne is kérdezd.
0: Döbbent föl az apa, és Salomé vidáman elszaladt. Milyen erős a nemrég béna láb. De jó is volt Jézushoz vinni őt, követve szívük halk sugallatát. Csodálatos volt az a pillanat. Ámon dolgozik. Készül a kereszt. Nehéz a szíve. Ki is hordja majd? Valami gyilkos, lator, lázadó, nyomorult emberteste függ le rajt? Akárki, annak nem hirdetett bocsánatot szelít názáreti, mint ő neki. A kis Salomé sírva jő megint.
2: Édesapám, ne ácsold azt a fát. Valami úgy fáj a szívem körül.
0: Ámon az ács verejtéket törül. És két pribék cipeli már tova.
3: Hova, emberek? Csak azt, hogy hova? Kinek? Szóljatok! Két kérges kezem keresztet, mást minden nap annyit ácsolt, de soha semmit ilyen nehezen.
4: Valami hamis proféta volt, Jézus. Hiszen hallhattad a nevét. Nem emlékszel rá?
3: Jaj, emlékszem.
4: Ámon, vidd már a pénzt, kell a kereszt. Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki. Ha igazán Isten fia, ne félj, majd leszáll róla názáreti. Ő rajta lesz, nem a te válladon.
0: Ámon csak áll, s két szót dadok szüntelen.
3: Nem adom, nem adom.
4: Megvettük, Ámon. Mi közünk veled? Ácsolhatsz egyet önmagadnak is. Ma az ács fia, holnap meg az ács.
3: Nem, nagy urak, kérlek, ma engemet, én rám sújtson le ostor, kalapács. Ártatlan ő, annyit vétkeztem én, a gyermekemet gyógyította meg. Ha vért akartok, itt van az enyém.
4: Elég volt, Ámon, vidd a pénzedet.
0: Kavargó, lármás gyülevészmenet. Látni akarnak, egymáson taposnak.
5: Mi hogy vérzik, mi már megint verik. Oda nézzetek, már megint leroskad.
0: Kihederítene rá, hogy valaki ott tördeli kezét a vadmenetben.
3: Nem az övé, az enyém, az enyém. Nekem adjátok, az az én keresztem.
0: Csak másnap reggel vetődik haza. Semmit se szól, semmit se kérd az asszony. A nagy kereszt ott állt a Golgotán. Ő fennmaradt, hogy álmatlan virrasszon és faggassa a kereszt titkait, a nagy keresztét. Hiszen az övé volt, ő ácsolta. Virrasztott végtelen, míg el nem kezdett pirkadni az égbolt. Most hazajött. Az asszony is remeg. Egymásra néznek, sír bennük a bánat, szívükbe hasít az a kacagó, boldog gyermekhang. Szegény Salomé, szegény, ó, mit se sejt.
2: Édesapám, álmomban láttam ám édesapámat. Ékes királyi széket faragott, két nagy-nagy fából, s az Úr Jézus ráült. Koronája volt, de egészen olyan volt, mint mikor meggyógyította a lábom. Fényes angyalok álltak körülötte, és uralkodott az egész világon. Édesapám, ugye gyönyörű álom?
0: Ámon sötét szeme látóra tágul.
3: királyi széket haragtam neki, és uralkodik az egész világon. Királyi szék lesz véres keresztfából. A te váltságod az ő vére, Ámon. Igen, kis Salomém, egyetlen lányom, gyönyörű álmod volt, próféta álom.

Imám a betegekért. Nagy Veronika ima verse. Drága mennyei atyám, édes Jézusom, ima versem által a szenvedő betegekért imádkozom. Kérlek téged, Istenem, könyörülj a beteg emberen, ki esdeklőn s könyörögve így kér. Uram, kérlek segíts, gyógyíts meg engem, hisz nagyon beteg vagyok, és reménytelen. A betegség és fájdalom felemészti testem, bánat ül a szívemen, s gyötrődik a lelkem. Uram, kérve kérlek, segíts gyógyulásában a beteg embernek, gyújjon fel a remény újra a szívében, betegség, fájdalom múljon el testében, s téged dicsérve, hálaimád zengve, éljen ő újra erőben, egészségben. Uram, esdve kérlek, adj erőt a beteg elgyengült lelkének, adj új reményt a sajgó szívének, enyhülést fájdalmas szenvedésében, s kérlek, adj újra egészséget meggyötört testének. Köszönöm. Amen.

Uram Jézusom, jaj, én nem tudom. Judásod vagyok-e, vagy Pétered, vagy egy a farizeusok közül, ki üres életének nem örül, s kiontja mégis újból véredet, s hazudik újból minden új napon. Vagy jobbik esetben Pilátusod vagyok, ki mossa hűvösen kezét is véli, kívül áll a dolgokon. Vagy vagyok még jobb, éjféli beszéd, Nikodémus éjféli surranása, félig szégyelli és félig imádja titokban fölkeresett mesterét. Vagy ennél is jobb vagyok, úgy lehet. Én József az arimatiai, ki kertjében a temető helyet. S tovább, Tamás, talán Tamás vagyok, aki csak akkor hisz, ha láts, tapint, s hálásan csak a dicsőült sebekből vonja vissza fekete ujjait. Legeslegjobb mégis akkor vagyok, ha felbugok, hiszek hitetlenül, Uram Jézus, légy segítségemül. Akárki legyek én ezek közül, és bizony mondom, hogy mindenik vagyok, a többiekkel összefogóckodva, szörnyű kórusban feléd jajdulok. Uram Jézus, menj től a pokolig, s pokoltól mennyig ívett szenvedésed, és megkóstoltál ecetecs epét, de egyet mégsem, azt, hogy mi a vétek. Azt is, hogy ne, ahogy egy Isten kóstol ki a fekére csókkal rálehel. De nem úgy, Uram, nem azzal az ízzel, mint ki a bűnt maga követte el. És nézi némán is kővé meretten, borzadva, vagy már érzéketlenül, bűnből, hogy lesz bűn gombaszaporán. Egy félrecsúszás ezer újat szül. Üvöltene, hogy jutottam ide? Újjá születni, hova, meddig menjek? És forgolódik verejtékes ágyán. Bűnösnek higgye magát, vagy betegnek? Kutatja kínnal átkát önmagában, majd vadul nekivág a végtelennek. Megelevenül sziszegő kígyókkal, rémekkel népes lesz a bűnbozót. Rátekerőznek a megfulladóra, s már a jó akarat is átkozott. A szeretet is kártevő csupán. Romlás már minden lépés, mozdulás. A bánat engesztelő kenetéből dühöngés lesz. A teremtő hibás. Miért így alkotott, gyenge nyomorultnak? Vagy miért nem adott tiszta szenvedést? Miért engedte, hogy a fertőbe hújjak? Uram, mindezek te tőled elmúltak.

A pohár alján a végső üröm elmúlt tőled, és megkímélődtél. Átmentél tisztán a földi tüzön. Te nem árultál el senkit soha, te soha senkit nem tagadtál meg. Nem hazudtál, és te hozzád a szenny még gondolatban sem férkőzhetett. Szentül álltál, és kívül a világon, s hidegen mégsem vontad ki magad. Biráidra te emelt fővel néztél, s nem titkoltad világosságodat. Visszafogtad az értet fogott fegyvert. Fogtak-e fegyvert szentebb ügy nevében? De neked nem kellett a mások vére. És hinni, hinni könnyű volt neked. Te s az atya egy voltatok bizony, akkor is, amikor pokolra szálltál, tudtad, megdicsősz harmadnapon. Uram, rettentő szenvedéseidnek teljéből Isten törölt egy vonást. Nem ismerted az ember őrülést, nem ismerted a lelki furdalást. Nem éreztette hegytetőkön járó, mély örvény húzású az ingovány, a lápvirága mély kívánatos, a lidérc milyen kék lángú talány. Még a kísértésed is lelki volt, még a sátán is a csúcsokra vitt, nem ismerted. Nem ismerted, uram, a szív leggyilkosabb gyötrelmeit. Megaláztak, megköbdöstek, uram, ahogy ember te földön csak lehet, de benned mártírmámor muzsikált ember fölötti. Nem érdemled meg. Uram, te tőled mégiscsak elmúlott a pohár alján a végső üröm. Nem hajtottad fel a teljes pohárt, átmentél tisztán a földi tüzön.

Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit. Soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy, ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éjség síralomvölgyeit, s gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai. Hangot fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színe hagyott ruhádon vastagon ült a nagy út pora, sovány, széltől naptól cserzett arcodon bronzvörösre gyúlt a sárgaság, két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.